0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hi, I'm Hope Darst, and you are listening to the story behind the song The Lord Builds the House. Last year, during kind of the pandemic and all the time that we had on our hands to reevaluate our lives,
2: a járvány alatt sok időnk volt átértékelni az életünket. Én például időről időre visszakanyarodtam ahhoz a történethez a Bibliában, amit gyermekkoromban sokat hallottam, de sosem értettem, a Bábel tornyának történetéhez. Tudtam, hogy Isten üzenni szeretne nekem valamit ezen keresztül. Egy nap, amikor olvastam ezt a részt, menjünk, építsünk tornyot magunknak, hogy naggyát tegyük a nevünket, és dicsőséget szerezzünk magunknak, akkor megértettem, hogy az én életemben is sok torony van, amit le kell döntenem, mert magamnak emeltem őket, nem pedig Istennek az ő dicsőségére. Az újrakezdéshez le kell bontani ezeket a hamis tornyokat az életünkben.
1: So I hope this song encourages you and it reminds you that if God is the master builder of your life, then it will be built well in every season and nothing can tear it down.

0: Ez a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: I met him, and this is the story behind the song Try. Wrote the song Try the night before
2: Don,
1: Sarah
2: a fiam szívbeteg, és a második műtétje előtti estén a feleségemmel előre el kellett döntenünk, hogy vállaljuk-e majd a gyermekünk harmadik szívműtétjét is, egy nyitott szívműtétet. Három gyermek apjaként, a családom vezetőjeként, Isten szolgálójaként nagyon nehéz kérdésekkel néztem szembe azon az estén. Az utóbbi néhány hónap szenvedéseitől és ezektől a nehéz, fájdalmas óráktól hihetetlenül gyenge volt a hitem. De ma már tudom, hogy abban az időszakban Isten célja az volt, hogy a kétségeimet, a bonyolult kérdések terhét és a kérdéseimre adott nekem nem tetsző válaszok terhét ő elé vigyem. Hiszen egyedül nála vagyunk biztonságban, amikor a legfájdalmasabb, legbizonytalanabb, legpiszkosabb, kétségbeesett gondolatainkat és érzéseinket kimondjuk. Ő soha nem fordul el tőlünk, még akkor sem, amikor mi elbizonytalanodunk és elveszítjük a hitünket. Azt remélem, hogy amikor meghalljátok ezt a dalt, imádkozni fogtok a kétségeitekért, a félelmeitekért és az érzéseitekért. Remélem, hogy még a legnehezebb, legfájdalmasabb pillanatban is Istenhez viszitek a terheiteket. Lehet, hogy nem kaptok rögtön választ, de azt tudni és érezni fogjátok, hogy Isten törődik veletek, és nála megnyugvásra leltek.

napjaiig refestve.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Manna FM. Ez a Manna.
1: Manna FM. Come on everybody, open your mouth and worship the Lord. He's worthy of the glory. He deserves the praise today. Come on everybody, all over the room, open your mouth and worship. Lift your hands and bless him in this place.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Isten szeretete az, ami begyógyítja a megsebzett lelkünket. Ez a szeretet ad nekünk magabiztosságot, ez ad nekünk bátorságot, amikor tudjuk, hogy egy tökéletes, hatalmas Isten tökéletesen szeret minket.

0: Kapcsolat. Szoros kapcsolat. A János 16-ban azt mondja a Biblia, hogy a Szent Szellem szoros kapcsolatra vezet minket az Atyával. Ez az Atyával és a Fiúval való szoros kapcsolat kell, hogy jellemezzen minket, akik hiszünk Krisztusban. Ismerjük Istent, és ő ismer minket. Bensőséges viszonyban vagyunk az univerzum Istenével. Ő az életünk minden részletével törődik. Ő valójában bennünk lakik, és ő az otthonává tesz minket. Hogy lehetnénk ennél közelebb? Ez csodálatos. Ne szalaszd el az Istennel töltendő időt. Többé ne érzelmileg élj, hanem kezdj el céltudatosan élni. Légy céltudatos ember. Ülj le Istennel, imádkozz, készíts tervet, vizsgálj meg mindent, amit csinálsz. Ha valami nem terem gyümölcsöt, akkor szabadulj meg tőle. Lehet, hogy néhány ember mérges lesz ezért, de magyarázd el nekik. Nem érzem teljesnek az Istennel való kapcsolatomat, és szükségem van erre a lépésre. Különben nem leszek egészséges ember szellemileg. Sokkal jobb barát és jobb ember leszek, ha alakítok a dolgokon, és Isten tehetem az első helyre, és hogy ezt megtehessem, egyes dolgokat ki kell tennem az életemből. Nem akarlak felmérgesíteni ezzel, de eldöntöttem, hogy mit fogok tenni. Élj céltudatosan. Amen. Nem fog mindenki felmenni a hegy tetejére, de szeretném, hogy ti feljussatok, és én is fel akarok menni. Ahogy tegnap elmondtam, az őszinteség és az idő az a két dolog, amit meg kell fizetnünk az Istennel való bensőséges kapcsolatért. Idő és őszinteség. Hogy őszinték legyünk Istennel, és semmit ne tartsunk vissza. Egy másik dolog, amire bátorítalak, az az, hogy az Istennel töltött időtök során tanuljátok meg magatokba szívni az ő szeretetét. Szeretném elmondani nektek, hogy az Isten szeretete az, ami begyógyítja a megsebzett lelkünket. Ez a szeretet ad nekünk magabiztosságot. Ez ad nekünk bátorságot, amikor tudjuk, hogy egy tökéletes, hatalmas Isten tökéletesen szeret minket. Az úgy átformál minket, mint semmi más. Mi mást akarna mindenki a világban, mint szeretve, csodálva és elfogadva lenni? Isten soha nem fog jobban szeretni téged, mint ahogy most, ebben a pillanatban szeret. Ő nem azért szeret téged, mert valami jót teszel, de ha valaha is rájössz, hogy mennyire szeret téged, akkor elkezdesz majd jobban cselekedni, mint amit előtte el tudtál volna képzelni, mert Isten szeretetére mindig pozitívan reagálunk. A félelemre nem reagálunk. Attól félek, ha nem teszem meg ezt, akkor Isten nem fog szeretni. Nem, Isten szeret engem. Nem azért szeret, mert megteszek, vagy nem teszek meg valamit. Isten nem tud más tenni. Ő a szeretet. És egyik igétől a másikig vezethetnélek benneteket, hogy bebizonyítsam ezt nektek. Isten nem azért szeret minket, mert jók vagyunk, ő azért szeret, mert ő jó. Isten azért szeret minket, mert ő jó. Lapozzunk a Róma 8-hoz. Joyce, hogy lehet az a segítségemre a csatáim megnyerésében, ha időt töltök azzal, hogy Isten szeretetén gondolkozzam? Nos, úgy, hogy emiatt félni fog tőled a gonosz. Ő szereti a bizonytalanságot, az önbizalom hiányát, a félelmeket, a bátortalanságot. Ő nagyon szereti ezeket, ezekből táplálkozik. De amikor ismered az Isten szeretetét, az bátorrá tesz téged az imáidban. Róma 8:35. Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés? Amikor személyes problémáid vannak az életben, amikor tragikus dolgok történnek az életben, amelyek igazságtalannak tűnnek, akkor soha nem mond, hogy akkor Isten nem szeret engem. A gondjaink nem az Isten szeretetének a hiányát jelzik. Azt kérdezed, akkor hát minek a jelei? Nos, ez egy másik üzenet. Ma nem kezdek bele ebbe. Amikor 22 éve hirtelen kiderült, hogy mellrákom volt, az egyik dolog, amit Isten mondott nekem, az az volt, hogy folyamatosan valljak meg néhány dolgot, ahogy a műtétre vártam, meg arra, hogy megállapítsák, hogy átterjedt-e a testemre a betegség. A következő dolgok voltak ezek. Istenem, tudom, hogy szeretsz engem. Tudom, hogy szeretsz engem. Bízom benned, Istenem. Hiszem, hogy ezt is jóra fordítod. Isten jó. Te szeretsz engem, Istenem. Ne engedd, hogy a szenvedésed elválasszon Isten szeretetétől. Ne engedd, hogy a bajok elválasszanak Isten szeretetétől. Mindennél inkább szükséged van arra, hogy tudd, szeretve vagy. Tökéletesen szeretve. János 15. Nem, először fejezzük be ezt. Kiválasztana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat. Nagyon tetszik ez nekem, mert azt mondja egy külső szemlélőnek, hogy előfordulhat, hogy egy keresztény nem tűnik túl győzedelmesnek, akinek nagyszerű kapcsolata van Istennel. Amikor látnak a problémáiddal, akkor lehet, hogy olyannak látszol, mint egy bárány, amit levágni visznek. De a következő vers azt mondja, de mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Nem a bajok hiánya tesz győzedelmessé. Azt tesz téged diadalmassá, hogyha tudod, hogy bármi történik, mindig szeretve leszel. Tökéletesen szeretve egy tökéletes Isten által. Még a legszörnyűbb napjaidon is Isten szeret téged. Lehet, hogy legszívesebben elfenekelne, de akkor is szeret. Mi sem szűnök meg szeretni a gyerekeinket. János 13:23. Ezeket mind kivetítjük, hogy lássátok. Az egyik tanítvány, akit Jézus szeretett. Ez a János evangéliuma, amit János írt. Vagyis magáról beszél. Ezek az igék, amiket most megnézünk, az általa írt könyvből vannak. Az egyik tanítvány, akit Jézus szeretett, akit nagyra értékelt, és akiben gyönyörködött. Jézus mellett telepedett le, és a mellkasára hajtotta a fejét. Tudom, Péter mit gondolt. Na jól van már. Miért nem kezdsz fel, és csinálsz valamit? Egy csomó dolgunk lenne. Az egyik tanítvány, akit Jézus szeretett. János 19:26. Amikor Jézus meglátta ott állni anyját, és azt a tanítványt, akit szeretett. Szinte úgy viselkedik, mintha ő lett volna az egyetlen tanítvány, akit Jézus szeretett. A tanítvány, akit Jézus szeretett. Tudjátok mit? Tudom, hogy Isten mindenkit ugyanúgy szeret. De azt is hiszem, hogy én a szemefénye vagyok, és hogy ő gyönyörködik bennem. És ő ugyanezt mondja mindannyiótoknak, akik elég bátrak vagytok ezt elhinni. Te Isten szemefénye vagy. Ez azt jelenti, hogy amikor Isten vásárolni megy, téged vesz le a polcról, a tökéletest. Nagyon szeretem azt az igét, amiben az áll, hogy úgy néz ránk, mint a szeme pupillájára. Mi történik abban a pillanatban, ahogy valami a szemed felé tart? Egy reflex. A szemed becsukódik, hogy megvédje a pupilládat. Isten is így vigyáz ránk. Nem csináltam túl jól, de értitek a lényeget. János 20:2. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus nagyon szeretett. Tudjátok, elég bátor vagyok, de nem tudom elképzelni, hogy írjak egy ilyen könyvet. Képzeljétek el, ha így kezdődne a könyvem, és én vagyok a tanítvány, akit Jézus szeret. És mire negyedjére vagy ötödjére olvasnád ezt a könyvemben, addigra ki is dobnád azt, és közben arra gondolnál, te kinek képzeled magad. De Jánosnak valahogyan volt egy gyermeki, bensőséges, gyönyörű kapcsolata Istennel. Relationship with God. És ezt egy kicsit sem szégyelte. Na gyerünk férfiak, nem kell szégyelnetek az Istennel való bensőségességet. Sokkal inkább férfiassá formál benneteket, mint bármi más, amit csak el tudtok képzelni. Szeretnél igazi férfi lenni? Akkor legyen egy bensőséges, közeli, személyes kapcsolatod Istennel. With God. Na még egy. János 21:20. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett. Ez egyébként egy nagyon vicces történet, ha megnézitek. Olvassuk el. Péter ekkor megfordult, és látta, hogy követi az a tanítvány, akit Jézus szeretett, aki a vacsorán ráhajolt a keblére, és megkérdezte, Uram, ki az, aki elárul téged? Őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Mert a megelőző versekben az Úr megmutatta Péternek, hogy mártír halált fog halni, hogy üldözni fogják, és nehézségeken fog keresztül menni. És az első dolog, amit Péter megkérdezett, az az volt, hogy nos, és mi fog történni vele? A tanítvánnyal, akit szeretsz. Tudjátok mit? Az a jó hír, hogy ők is olyan emberek voltak, mint mi. Azok a tanítványok ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Nem tökéletesek, csak emberek. Nézzük meg az Efézus 3-at. A 16. verstől kezdődően. Ez eltart majd néhány percig, úgyhogy nézzük meg együtt a kivetítőn. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő szent lelke által, hogy ő maga lakjon a legbensőbb lényetekben és személyiségetekben. Wow! A Szent Szellem benned lakik, és betölti a személyiségedet. Hogy a Krisztus lakjék szívetekben a hit által. Hogyan ismerjük ezt a szeretetet? Ez nem egy érzés. A hited által ismered. Hányatok tanúskodik erről a szelleme, hogy teljesen mindegy, hogy hogyan érzel magad a kapcsolatban, amikor erről a szeretett dologról beszélek. Hányan érzitek a szellemetekben, hogy ez igaz? Látjátok? Tudjuk, hogy ez igaz. Ezért nem hallgathatsz a fejedre, és nem hallgathatsz az érzéseidre. Hogy a Krisztus lakjék, telepedjen le, költözzön be, és maradjon ott a szívetekben valóságosan a hit által. És legyetek a szeretetben meggyökerezve, és megalapozva, hogy legyen erő, és képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt, Isten odaszánt embereivel együtt, megtapasztalhassátok ezt a szeretetet. Isten először azt akarja, hogy elhidd, aztán majd elkezded megtapasztalni. Ha odafigyelsz a kis dolgokra, amiket Isten az életedben tesz, akkor jobban szeretve érzed majd magad. Mindenféle kicsi dolog körülvesz minket, kis dolgok, amiket észre kell vennünk, amikre oda kell figyelnünk, és amikre nagy hangsúlyt kell fektetnünk Istennel. Hogy mi a szélessége és hosszúsága, magassága és mélysége ennek a szeretetnek. És így gyakorlati módon, megtapasztalás által megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét. És most figyeljetek, hogy teljesen beteljetek a teljes lényetekben az Isten teljességéig, és hogy a tiétek legyen az isteni jelenlét legnagyobb mértéke. És olyan testé váljatok, amelyik teljesen betelt Istennel és túlcsordult. Ó, te jó ég! Olyan messzire juttathat minket ez a bensőséges kapcsolat, hogy teljesen Jézust hordhatjuk a bőrünk alatt. Egy test, ami teljesen és túláradóan betelt magával Istennel. Egy edény, ami alkalmas arra, hogy a Mester használja, hogy ő használhassa a szádat, az elmédet, a kezedet, a lábadat és a szavaidat. Hogy elérjük az elveszett és haldokló világot. To reach a lost and a dying world. János 6. része. Can you bring me the... Most tanítok nektek valamit arról, amit úrvacsorának hívunk. Communion or the Lord's Supper. János 6:35. Egyébként a János 6. fejezet egy elképesztő fejezet a Bibliában. Úgy hiszem, hogy ez egy átmeneti fejezet. Úgy hiszem, ez az a fejezet, ahol eldöntjük, hogy gyerekkorból érett felnőtt korba lépünk át. Szerintem ebben a fejezetben jutunk el az adj nekem állapotból, mint amilyen a tékozló fiú volt, addig az állapotig, hogy tégy engem azzá, akivé akarsz, amikor az ő keze keresésétől eljutunk az arca kereséséig. Senki sem tud rávenni erre. De mindjárt mutatok valamit, ami számomra elképesztő volt. Jézus azt mondta, én vagyok az élet kenyere. Számukra a kenyér volt az élelem. Úgy értem, benne volt minden, amire szükségük volt az élethez. Tehát a kenyér itt egy jelkép. Én vagyok az, ami az élethez kell. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. És aki én bennem hisz, aki ragaszkodik hozzám, bízik bennem, és rám támaszkodik, az nem szomjazik meg soha. Ez nem fizikai éhségről és fizikai szomjúságról szól. Azt jelenti, hogy annyira megelégedett leszel, hogy az ördög teljesen ki fog borulni. That is gonna totally undo the devil. Mit? Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy ha teljesen türelmessé válunk, akkor tökéletesek vagyunk, és semmi sem hiányzik belőlünk. Mihez kezdjen a gonosz egy olyan emberrel, aki minden nap azt mondja, én megelégedett vagyok Istenben. Igen, vannak dolgok, amikre vágyom, de tudjátok, mire jöttem rá? Arra, hogyha kell, nélkülük is megvagyok, de Isten nélkül nem tudok élni. Ha ő van nekem, akkor megleszek. 48. verstől. Én vagyok az élet kenyere, ami életet ad. Az élő kenyér. Atyáitok a mannát ették a pusztában, mégis meghaltak. Ez meg mit jelent? Csodákat láttak. Ketté vált a vörös tenger, víz fakadt a sziklából, manna hullott az égből. Éjjel tűzoszlop, nappal felhő vezette őket. Igazi csodák voltak. Sokszor azt gondoljuk, Istenem, bár csak láthatnék egy csodát. Ha csak láthatnám, ahogy valami természet feletti dolgot teszel, akkor sokkal könnyebben hinnék. Nem, nem így van. Ők voltak az egyik leghitetlenebb és legengedetlenebb népség, és ők mindent láttak, amit egy ember csak látni kívánhat. Nem az a lényeg, hogy mit kellene látnunk. Jézust kell látnunk, és őt a hit szemeivel láthatjuk. Azt mondta, az atyáitok csodákat láttak a pusztában, mégis meghaltak. De én vagyok az élő kenyér. Én vagyok az, akire szükséged van. Nem az, amit megtehetek érted. Én szeretnék tenni érted. Én szeretnék érted tenni dolgokat, de ne azt keresd, amit megtehetek érted. Engem keresd, és engedd, hogy azt tegyem, ami a legjobb neked. Ötvenegyedik vers. Én vagyok az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le. Ha valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké, mert az a kenyér, amelyet én adok oda a világ életéért, az az én testem. A zsidók erre vitatkozni kezdtek egymással, és ezt kérdezték. Hogyan adhatná nekünk a testét eledelül? Aztán az 54. vers. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Tudjátok, hogy a korai keresztény tényeket kannibalizmussal vádolták az előző versek miatt. Nem értették őket. Ha nem szellemi értelemben nézzük ezeket, akkor nevetségesnek hangzanak. De Jézus nekünk adta az ő testét, és élő kenyérnek hívta. Nekünk adta a vérét, és a mi élő italunknak hívta. És azt mondta, vegyétek ezt az én emlékezetemre. De amikor úrvacsorát veszünk, az nem egy rituálé. Az nem egy jelentés nélküli dolog. Igen, emlékezünk a halálára, amíg vissza nem jön. És kérjük a bűneink bocsánatát. Kérjük a testünk gyógyulását. Megvizsgáljuk magunkat, és gondoskodunk róla, hogyha van bármi elrejtett dolog, amit elő kell hoznunk a világosságra, akkor előhozzuk azt. De hiszem, hogy ennél még többről szól ez. Mindjárt rátérünk. 57. vers. Ahogyan engem az élő atya küldött el, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, aki engem tesz meg eledelének, és én belőlem táplálkozik, élni fog én általam. Észrevettétek, hogy soha nem mondja azt, hogy az fog táplálni benneteket, amit értetek teszek. Nem, hanem én foglak táplálni. Szeretném, hogy megértsétek, amit mondok. Nem arról van szó, hogy Isten nem akar megtenni értetek dolgokat. Ő minden szükségedről tud, és ő be is fogja tölteni azokat. Isten szeret téged, de magunkkal szúrunk ki, amikor nem keressük őt, hanem csak az ajándékait. Mert ha az áldásadót keresnénk, akkor vele együtt az ajándékot is megkapnánk. De ha csak azt keressük, tudjátok, mit szoktam mondani? Mi sokszor Isten ajándékait keressük, pedig az Isten jelenlétét kellene keresnünk. 58. vers. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállt le. Ez nem olyan, mint amilyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, élni fog örökké. 60. vers. Tanítványai közül sokan, amikor ezt hallották, így szóltak. Kemény, nehéz és furcsa beszéd ez. Sértő és elviselhetetlen beszéd. Ki hallgathatja ezt? Kitől várható el, hogy ilyesmiket hallgasson. Szóval mit felelnél, ha ma megkérdezném tőled, hogy vajon akkor is teljes szívedből szeretnéd-e Istent, szolgálnád-e minden nap, és neki adnád-e a teljes életedet, ha soha nem adná meg neked, amit akarsz? Igazad van. Ő tudja a választ. És lehet, hogy te is. És ez is ebben a fejezetben van. Mindjárt meg is mutatom nektek. Mit kell még tenned? Nem tudom. Két vagy három ember volt erre felé, akik azonnal igent mondtak, aztán arra felé elég nagy csönd volt. Ez túl kemény, mondták. Kitől várható el, hogy ilyen dolgokat hallgasson? Ettől fogva tanítványai közül sokan visszavonultak. Visszatértek a régi dolgaikhoz, és nem jártak vele többé. Milyen szomorú. Elfogadsz engem, mint élő kenyeret és élő italt? Bízni fogsz bennem, hogy a számodra a legjobbat teszem majd? Keresni fogod az arcomat is, és nem csak a kezemet? Szeretni fogsz azért, aki vagyok? És néhányan azt felelték, nem, ez túl nehéz. Ez túl sok. Azt hittem, te majd boldoggá teszel. Azt hittem, hogy majd mindent megadsz nekem, amit akartam. Azt hittem, hogy minden jobbá lesz az életemben. Nagyon szeretem, amit Pál mondott. Megtanultam, hogy hogyan legyek megelégedett. Akár nélkülözöm, akár bővölködöm, Istenben bízom. Akár így, akár úgy. Érzi valaki annak a mélységét, amit próbálok elmondani? Én a bensőm legmélyében érzem mindezt. Aztán Jézus odafordult a többi tanítványhoz, és megkérdezte, ti is el akartok menni? Péter pedig azt felelte. Hát hova mehetnénk? Örök élet beszédei vannak nálad. Szerintem úgy voltak vele, hogy hát, akárhova is tartasz, mi megyünk. Semmi más nem működik. Nincs mihez visszatérni. Szóval akármerre vezetsz, én követlek. Remélem, hogy tetszeni fog, de ha nem, hát akkor is a tied vagyok. Én a tied, te pedig az enyém. Jól van. Én a következőt szoktam csinálni, amikor úrvacsorát veszek, és ez sűrűn előfordul otthon. Nem tudom, hogy ti hogy gondolkoztok erről, hogy szerintetek valakinek oda kell-e adnia nektek, vagy sem, de szerintem nem próbálok új hittételeket felállítani, de tudjátok, állandóan utazom, ezért amikor otthon vagyok, gyakran úrvacsorázom. Amikor ezt teszem, akkor elmondok néhány dolgot azokon felül is, amiket a Biblia is említ. Bocsánatot kérek a bűneimért. Megvizsgálom magam. Megkérem az Urat, hogy gyógyítsa meg a testemet, de azt is mondom, hogy Jézus, megemlékezem róla, hogy a tested megtöretett értem. És Istenem, nagyon hálás vagyok ezért. Annyira hálás vagyok azért, amit értem tettél. És amikor magamhoz veszem a testedet, akkor élő kenyérként veszem magamhoz. Sok minden nélkül tudok élni, Jézus, de nélküled nem. És megemlékezem a véredről, az új szövetség véréről. Micsoda gyönyörű szövetség ez. Hogy hitáltal igazak vagyunk előtted. Hogy te tökéletesen szeretsz minket. Hogy mindig minden bűnt megbocsájtasz nekünk, ha hajlandóak vagyunk megvallani őket. Egy szövetség, amit senki sem tud megtörni, melyet a saját drága véreddel pecsételtél el. Ahogy megiszom ezt ma, ez az én élő italom. Ahogy belőled eszem és belőled iszom, teljesen megelégszem. Amen. Teljes szívvel hiszem, hogy ezt jelenti kereszténynek lenni. Nem hinném, hogy Istent Mennyei Mikulásnak tekinthetjük, aki majd beteljesíti a kívánságlistánkat. Neked egy szövetséges kapcsolatod van, egy vérrel megvásárolt jogod, hogy kapcsolatban légy az univerzum Istenével, aki végtelenül szeret téged. És minél szorosabbá teszed ezt a kapcsolatot Istennel, annál kevesebbet kell majd vacakolnod, hogy csatákat vívj, mert Isten fogja megvívni a te csatáidat. Amen.
1: tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Életörömzene.

se ne va. Souvira, on ne ci gozom, never mixe tu como io.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: 98.6.
3: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Rostov, Manna FM, Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Csodaszép reggelt kívánunk a Manna FM hallgatóinak. Ebben az órában vendégem dr. Csomai Zita, orvos, természetgyógyász. És most annak kapcsán fogunk beszélgetni, hogy itt vagyunk az allergia szezon elején, vagy nem is tudom már, hát az elején még igen, ugyanis július végétől kerülünk ugye egyre közelebb a nyárvégi allergia szezonhoz, amikor a gyomnövények, mint például a parlagfű, és ezt azt gondolom, hogy sokan ismerik is, a parlagfű pollenje sokaknál okoz tüsszögést, vízszerű orrfolyást, szemviszketést, vagy akár légúti panaszokat is. Szóval ezt fogjuk körbejárni, és hát nyilván nem csak a parlagfűről fogunk beszélni, hanem úgy általánosan is az allergiáról, az allergia szezonról. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, szia Gabi, szeretettel köszöntöm a hallgatóinkat!
1: No, induljunk onnan, hogy ugye itt azt mondtam, hogy szezonális allergia, hogy mi az, amit pontosan szezonális allergiának nevezünk, és mi történik ilyenkor a szervezetben?
2: A légúti allergiák közül vannak különböző növények, amik gyakran okoznak allergiát embereknél. Vannak a kora tavasziak, mint például a mogyorófélék, aztán most, ahova eljutottunk, itt a parlagfű, illetve a különböző fűféléknek a pollenje, ez inkább a nyár második felében jellemző. Tehát attól függően, hogy ki mire allergiás, amikor az a növény éppen virágzik, vagy amikor a pollenek a levegőbe kerülnek, abban a szezonban okoz problémát. Ezek légúti allergiák, amik azt jelentik, hogy, vagy ami azt jelenti, hogy ahogy belégzik, vagy belélegzi az ember ezeket a polleneket, okoz olyan irritációt, ami tulajdonképpen tünetekkel jár. Ugye magának az allergiának, hogyha a definícióját nézzük, akkor ez úgy szól, hogy van egy eltúlzott immunválasz, egy túlzott immunreakció valami olyan anyagra, ami egyébként ártalmatlan és a környezetünkben megtalálható, de a szervezetünk valamiért egy túlzott reakcióval válaszol erre.
1: És ez bármikor előjöhet, ugye? Tehát nem az van, hogy én nem vagyok semmire allergiás, és soha nem is leszek.
2: Így van. Ezt sokszor szokták mondani, hogy hát, hogy én nem vagyok allergiás, de valójában az allergia bármikor felütheti a fejét. Nyilván vannak hajlamosító tényezők, tehát látjuk azt, hogy vannak olyan tényezők, akár a gyerekkori, akár a felnőttkori allergiáknál, amik hajlamosítanak, de alapvetően elmondható, hogy bármikor megjelenhet.
1: Most ugye itt azt mondtuk, hogy parlagfű allergia, ez az kezdődik most, és milyen más olyan növények vannak, aminek a pollenjei allergiát okoz ebben az időszakban?
2: Hát alapvetően a különböző fűfélék jellemzőek még ebben az időszakban, hiszen azok a fák, amik virágai okoznak, illetve a virágoknak a pollenjei okoznak problémát, azok inkább a kora tavaszi időszakban. Ilyenkor a nyár végén, az ősz kezdetén pedig azok a fűfélék, amikkel találkozunk tényleg úton, útfélen. És ez nagyon érdekes egyébként, hogy ezeknek az allergiáknak a száma évről évre emelkedik világszerte, tehát világviszonylatban több 100 millió emberről van szó, akik allergiásak. Magyarországon is, hát vannak olyan statisztikák, amik azt mondják, hogy az embereknek nagyjából a fele érintett valamilyen allergiás tünettel, és tényleg ez mondjuk 2016-ban lévő statisztikát, hogyha nézünk, akkor ott 3 millió embert tartottak nyilván allergiásként, tehát 10 év alatt majdhogy nem megduplázódott az allergiásoknak a száma.
1: És ez az életmódunknak köszönhető? Vagy te hogy látod ezt?
2: Nagyon érdekes statisztikák vannak arra vonatkozóan, hogy a fejlett országokban és a városokban sokkal magasabb az allergiásoknak a száma, míg a fejletlen országokban, illetve az ilyen elhagyatottabb vidékeken, vagy falu tanyahelyeken, vagy az erdőkben, ott pedig jóval alacsonyabb, pedig gondolhatnánk azt, hogy ezek a fűfélék azért egy tanyán nagyobb mennyiségben előfordulnak, de egy nagyon jelentős tényező a környezet szennyezés. Vannak olyanok, akik azt mondják, hogy magának a parlagfűnek a pollenjét is a levegőben lévő kipufogó gázokból jövő különböző gázok, idézőjelben mondom, aktiválják, tehát hogy azok átalakítják egy kicsit, és azáltal még jobban allergizálnak bennünket. Tehát ez az egyik, az iparosodás és a környezetszennyezés, az mindenképpen növeli az allergiásoknak a számát, hiszen ilyenkor már eleve irritált a légút, már eleve irritáltak a nyálka, hártyák, azoktól a különböző gázoktól, vegyi anyagoktól, amik mondjuk a nagyvárosban nagyobb koncentrációban jelen vannak. A másik a táplálék, a feldolgozott élelmiszerek, azok, amik kevesebb vitamintás vennyanyagot tartalmaznak, tehát erre is voltak különböző kutatások, hogy a D-vitamin, a C-vitamin, az E-vitamin, a szelén, a magnézium, a cink, ezek védő hatásúak, tehát hogyha a táplálékunk tartalmazza jó mennyiségben ezeket a vitaminokat, akkor kisebb az esélye annak, hogy különböző allergiás problémák felütik a fejüket, míg ha feldolgozott, ultrafeldolgozott élelmiszereket fogyaszt valaki, akkor ezekben jóval alacsonyabb ezeknek a vitaminoknak a mennyisége. És még egy dolog itt a városokra, a pollen koncentrációra. Sokszor szokták tényleg a nyár végén, még az ősz elején is, hogyha nézzük a levegő minőséget, allergiások szokták figyelni, hogy milyen a levegő minősége, és ilyenkor nagyon várják az esőt, hiszen hogyha esik az eső, akkor ez egy picit lemossa ezeket a polleneket. Amikor így nyár végi időszakban tartósan száraz a levegő, megül tulajdonképpen minden por, minden szennyeződés a városokban, az még egy fokozott irritációt tud okozni, és ilyenkor egyébként nagyon az allergiásoknak kifejezetten jó lehet az, hogyha elmennek tengerpartra, vagy hogyha elmennek akár a magas hegyekbe ez alatt az idő alatt, hogy egy picit tehermentesítsék saját magukat, illetve maga a tengeri sós levegő az mindenképpen egy védőfaktor, egy jótékony faktor.
1: Ami nem csak az allergiánál, ugye, hanem egy csomó mindenre tényleg nagyon-nagyon jó. Most viszont életöröm zenét hozunk, és innen fogjuk folytatni a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. A témánk pedig az allergia, ugyanis ugye július végén kezdődik az allergia szezon, ez a szezonális allergiák, ugye erről beszélgetünk egészen pontosan. Itt a parlagfű allergia az, ami most leginkább előjön, illetve hogy mondtad, különböző fűfélékre, akik allergiások, azok most érezhetik ezeket a tüneteket, úgymond. Ezek a tünetek viszont, amit legalábbis én azt látom, hogy amit itt a parlagfűnél előfordul, ez szinte ugyanolyan tünetek jelentkeznek, mint hogyha valamilyen vírus fertőzést kaptunk volna el. Tehát orfolyás, picit talán még a torka is fáj az embernek, úgy köszörüli a torkát. Szerintem én azt gondolom, hogy ha valakinek mondjuk most kezdődik az allergiája, és még nem volt soha allergiás, annak elég nehéz ezt megkülönböztetni attól, hogy ez most allergia vagy vírus.
2: Igen, igen. Alapvetően a szemviszketés, hogy begyullad, vagy piros lesz az ember szeme, folyik a könnye, folyik az orra, valóban ez a torok köszörülés, ez nagyon-nagyon jellemző, és sokszor az allergiások egyébként, főleg amióta volt ugye a világjárvány, hogyha bejönnek valahova ilyen mindenük folyik állapotban, igen, akkor azonnal szokták mondani, hogy jaj, nem beteg vagyok, csak allergiás, és valóban, hogyha valakinek soha nem volt allergiája, és jelentkeznek ilyen panaszok, akkor gondolhatjuk azt, hogy esetleg a klímától megfáztunk, vagy esetleg nem öltöztünk fel annyira. Most azért érezhető, hogy egyik napról a másikra 10-15 fokkal hűvösebb a hőmérséklet, vagy nappal sokkal magasabb a hőmérséklet, mint éjszaka. Tehát előfordulhat az is akár, hogy megfázik valaki. Amiben tulajdonképpen meg tudjuk különböztetni ezeket a tüneteket, az egyik az, hogy a vírusfertőzések általában hőemelkedéssel, lázzal, ilyen elesettebb állapottal járnak, bár hozzáteszem, hogy azért egy allergia is le tudja dönteni az embernek a hangulatát, és tényleg az is okozhat azért egy ilyen nyomottabb állapotot. Illetve a másik, hogy az allergia általában így fennmarad hosszabb időn keresztül. Jellemzően a cirkadián ritmusunkban inkább a hajnali időszak az, ami nagyon rossz. Ilyenkor a legalacsonyabb a kortizolnak a szintje, és a kortizol az egy ilyen védőfaktor az allergiákkal szemben. És hogyha valakinél például kora hajnalban jelentkeznek a legerősebben ezek a tünetek, vagy akár köhögés, ilyen száraz köhögés jelentkezik, akkor gondoljunk arra, hogy inkább allergia, illetve hogyha ez egy hosszabb időn keresztül fennálló tünet együttes, akkor megint csak az allergiára gondolunk inkább. Ennek is lehetnek, vannak olyan ételek, amik keresztreagálnak ezekkel a akár a parlagfűvel is, vagy az allergénekkel, és az is megfigyelhető, hogyha egy bizonyos ételt fogyaszt valaki, akkor rosszabbak ezek a tünetek, vagy például a városban rosszabbak, vagy amit mondtam, hogy ha kimegyünk akár a természetbe, vagy a tengerpartra, vagy esett az eső, akkor utána jobbak lesznek ezek a tünetek. Tehát ilyenkor azért erre gyanakodhatunk. Lehet különböző laborvizsgálatokat, illetve egyéb olyan allergiavizsgálatokat végeztetni, amivel pontosan meg tudják határozni, hogy ki mire allergiás.
1: A száraz köhögés, amit említettél, például az kifejezetten, tehát ez, arra akarnék utalni, hogy ez a fuldokló köhögés, ilyen mélyről jövő száraz köhögés, vagy csak ez a kis úgymond felületes, amit mondtunk ugye, hogy a torok köszörülés, és csak utána, hogy az ember köhétsel.
2: Mind a kettő lehet. Uh-huh. Egyébként, ha reggel jellemzően ez a olyan, mint hogyha valami lenne a torkunkon, az inkább refluxos tünet. Uh-huh. Tehát az, hogyha valaki minden reggel így krákog, meg egy kicsit köszörüli a torkát, és olyan hurutosabb a hangszál, az inkább refluxos, tehát ott a gyomornak a gyomor és a nyelőcső közötti záró izom nem zár rendesen ezekben az esetekben, és akkor inkább azt kell megnézni.
1: Tehát akkor a reggeli inkább ez a kicsit ilyen fuldoklósabb köhögés, ami jellemzőbb
2: Igen, de alapvetően allergiánál ez a száraz köhögés, és egyébként az allergia súlyos esetekben át tud csapni egy asztmává. Az asztma, egy asztmás roham, az viszont már egy életveszélyes állapot tud lenni. Ilyenkor a hörgő, görcs az, ami jellemző. Az asztmásoknál jellemző, hogy ilyen sípoló hangot hallunk a légzés során, és ami nagyon jellemző az asztmánál, hogy kilégzési nehezítettség van, tehát belélegezni be tud, és kilélegezni nagyon nehéz. Ilyenkor egy idő után aztán így kitámasztják magukat a betegek, hogy minél jobban tudják a légzési segédizmokat használni, hogy minél jobban tudjon áramolni a levegő, de egy asztmás rohamnál tényleg azonnal orvosi segítségre, mentőre van szükség.
1: Meg egyébként is azt gondolom, tehát hogyha bárki ilyen állandó visszatérő tüneteket észlel, akkor orvosi segítség mindenképpen, és akkor meg tudják állapítani, igen, hogy allergia, asztma, hörkurút, vagy nem tudom, mi lehet még, ami ide ebbe a körbe tartozik. Most újra hozunk egy életörömzenét, jönnek a legfrissebb hírek, és folytatjuk innen a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

Azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, meleget hoz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még neked.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Best of Manna FM. Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
3: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában. Témánk az allergia, szezonális allergia, ugye érkezik a parlagfű szezon. Vannak, akik most azt mondják, hogy ja, Istenem, mert nyilván aki tudja magáról, hogy allergiás, azért az gondolom felkészül egy ilyen időszakra már, akinek már, aki tudja, vannak tapasztalatai arról, hogy mi következik most. Gondolom, neked is volt ilyen már így a praxisodban.
4: Szerintem nagyon fontos az, hogy az emberek tisztában legyenek azzal, hogy a gyógyszerek mellett vannak olyan életmódbeli dolgok, amiket tudunk tenni, és amikkel tudjuk segíteni a saját jól létünket. Ugye itt nem arról van szó, hogy teljes egészében vessük el a gyógyszereket, de én azt gondolom, hogy mindenképpen ezeket a gyökér okokat kellene megtalálni, amivel tudunk segíteni. Az egyik, hogyha ismerjük például a kereszt allergéneket, hogy például a parlagfű esetében mik azok az élelmiszerek, amik rontják a betegnek a tüneteit. Hát ez egy nehéz kérdés egyébként, mert a görög dinnye, a sárga dinnye, ami pont ebben a szezonban érik, a paradicsom, szintén a cukkini, az uborka, tehát pont azok a tökfélék, amik ebben az időszakban amúgy is jellemzőek, ezeknek a fogyasztása rontja az allergiás tüneteket. Tehát például egy cukkinis lecsó elfogyasztása az be tudja lobbantani a parlagfű allergiásoknál a tüneteket. Úgyhogy ez az egyik dolog, amire szerintem mindenképpen érdemes odafigyelni, hogy ebben az időszakban azokat az ételeket kerülni kell. A másik, amit én nagyon gyakran látok, ez a vitamin hiány, és a D-vitamin, ami nagyon-nagyon lényeges mindenféle immunrendszeri folyamatban. Az emberek nagy része azt mondja, hogy jaj, hát nyáron nem kell D-vitamint szedni, mert a napfény. De tényleg most mindenki tegye a szívére a kezét, és számoljuk végig, hogy mennyi időt tartózkodunk kint a napon, olyan időszakban, amikor tényleg jó, erős a nap, fényvédő nélkül, hát aztán rájövünk arra, hogy valójában ez elég kevés. Egyébként a D-vitamin szintet ma már házi orvos is tud kérni, évente egy alkalommal meg tudjuk nézetni, hogy milyen a D-vitamin szintünk. Nekem a saját betegeim alapján az a tapasztalatom, hogy Magyarországon szinte mindenki D-vitamin hiányos, mert hogyha valaki nem megy el egy laborba, akkor is azt gondolom, hogy a D-vitamin pótlás, főleg allergiásoknál, ez mindenképpen egy jó gondolat, hogy akkor pótoljunk D3 vitamint, mellette természetesen a K-vitamin az nagyon lényeges, illetve a C-vitamin, az E-vitamin, itt az E-vitaminnál megint az fontos, hogy ilyen vegyes E-vitamin legyen, vegyes tokoferolokból, és amit az előbb is mondtam, a szelén, a cink, illetve a magnézium, ez az a kombináció, ami egyébként van is erre, ezt egy ilyen Müller-féle vitaminterápiának hívják, egy olyan terápiás idézőjelben mondom koktél, amivel nagyon sok allergiás betegnek az állapotán lehet javítani. Tehát, hogyha megnézzük a táplálkozást, hogy jó alapanyagokból friss élelmiszereket, és hagyjuk ki azokat, amik keresztreagálnak azzal a parlagfűvel vagy egyéb allergénekkel, amire mi allergiásak vagyunk, hogyha ezt kihagyjuk, mellette ez a vitaminpótlás, és ez fontos, hogy ne július 31-én kezdjük el ezt a vitaminpótlást, hanem az egész évben, és mellette tényleg nagyon-nagyon jó, hogyha ami még egyébként rontani szokta az allergiásoknak az állapotát, hogy bent a házban vagy a lakásban a por, az atkák és az egyebek, és erre például nagyon jó, tényleg már azt gondolom, hogy minden háztartás megfizethető összegben lehet szerezni egy ózongenerátort, amivel időnként ki tudjuk fertőtleníteni a házat vagy a lakást, teljesen csírátlanítani lehet. Ha valaki nem akar ilyet venni, akkor vannak erre szakosodott szakemberek, akik tudnak ilyen fertőtlenítéseket végezni.
3: Mert ilyenkor a szellőztetés sem oldja meg, mert akkor meg kintről bejön a bejönnek a pollenek, nem?
4: Igen, igen, főleg, hogyha nem volt eső, akkor az éjszakai órákban inkább szellőztessük, mert akkor azért inkább így lemennek ezek a pollenek, tehát a házban vagy lakásban a levegőnek a tisztántartása, és nagyon-nagyon jó lehet valamiféle só párásítás, vannak ilyen só párásítók, vagy akár olyan ilyen inhalátorok, amiben sót lehet tenni, de hogyha meg tudjuk tenni tényleg a tengerpart, sószoba, vagy a barlangok, a barlangi levegő, az is nagyon jótékony ilyenkor.
3: Hát igen, csak ugye ezt nyilván egész szezonban nem tudja mondjuk megtenni mindenki, aki allergiás, ez azért, talán ez azért problémásabb, de már az is elég, hogyha egy bizonyos időre el tud menni az ember, az is segíti az állapotot, vagy csak kizárólag abban az időszakban, mondjuk amikor tengerparton van, akkor fogja majd jól érezni magát, visszajön, ugyanúgy visszaesik.
4: Biztos, hogy segít egy rövidebb idő is, hogyha el tudunk menni tengerpartra, illetve az, hogyha otthonra veszünk egy ilyen sós párásítót, vagy tényleg, hogyha valakinek annyira szűkösek az anyagi keretei, akkor egy tálba tegyünk tengeri sót vagy kősót, és egy picit öntsük fel vízzel, hogy párologjon magában a lakásban, vagy abban a légtérben, például ahol alszunk egy hálószobában. Ez egy ilyen nagyon-nagyon egyszerű, olcsó dolog, tényleg szerintem ennél olcsóbban nem tudjuk ezt megúszni. És ami szintén nagyon fontos, hogy a klímaberendezések azok allergiásoknál nagyon lényeges, hogy nagyon-nagyon gyakran legyenek ezek karbantartva, hogy tényleg ne telepedjen meg bennük semmiféle kórokozó.
3: Egyébként az mindig meglep, hogy a sós víz milyen sok mindenre jó tud lenni, bőr problémákra is, tehát hogy ezt nyilván akinek van ekcémája, vagy bármilyen bőr betegsége, és elmegy a tengerpartra, és egy hét alatt szinte teljes mértékben elmúlik, akkor így elgondolkodik az ember, hogy te jó ég, tényleg fantasztikus. Biztos ott a napfény is segít, de hogy a sós víz az biztos, hogy egy csoda gyógyszer. Muszáj megállnunk egy életörömzene erejéig, de jövünk vissza és folytatjuk a beszélgetést.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM, Családi Manna. Szombaton és vasárnap délelőtt Ferenc Gabival. A legjobb pillanatok.
1: Dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász a vendégem ebben az órában, az allergiáról beszélgetünk. Ugye itt van július vége, érkezik a parlagfű allergia, meg mindenféle fűfélékre való allergia, aki ebbe benne van, az nyilván nagyon jól tudja, mik a tünetek, mire kell figyelni. Ugye Zita elmondta, hogy érdemes odafigyelni arra, hogy mit teszünk, milyen kereszt allergiák vannak, tehát hogy ha lehet, akkor például görög dinnyét ne fogyasszanak a hallgatók. Mi volt még, amit...
2: Paradicsom, cukkini.
1: Tehát a legjobb dolgokat igazából, de csak erre az időszakra kell, ugye, kihagyni, úgymond az étrendből. Még amit akartam kérdezni, hogy a parlagfű allergia ilyenkor teljesen mindegy, hogy milyen messzi vagyunk esetleg egy olyan helytől, ahol mondjuk van parlagfű, akkor is beindul az allergia, a tüneteket akkor is érzékelem, vagy ez csak akkor jön leginkább elő, amikor a közelünkben van. Tehát nem tudom, megyünk az utcán, és ott egyszer csak egy nagyobb parlagfű van mellettünk, és hirtelen elönt minket az allergia.
2: Azt tartják a szakemberek, hogy a parlagfűnek a pollenje több 10 vagy akár 100 kilométert is tud utazni. Uh-huh. Tehát ezért van az, hogy valóban igazából, hogyha a környezetünkben nincs, de maga a pollen, az át tud jönni bárhonnan. Igen, igen.
1: És ez nem gyógyítható?
2: Vannak olyan lehetőségek, nem a nyugati orvoslásnak a lehetőségei, homeopátiában van egy úgynevezett homeopátiás deszenzibilálás. Uh-huh. Ezt a homeopata orvos segítségével lehet végezni, és ilyenkor, de nem a szezonban, tehát ezt most már nem lehet megtenni, hanem a következő uh-huh. szezonra. Ezekkel a homeopátiás szerekkel lehet egy ilyen érzéketlenítést, ezt nem tudom kimondani. Aha, ezt
1: érzéketlenítés, igen.
2: Igen, tehát, hogy ezt a fajta túlérzékenységet visszacsökkenteni, de ez nagyon-nagyon fontos, hogy mellette az életmód, amit megbeszéltünk, a táplálkozás, és amiről még nem beszéltünk, az maga a stressz, hogy nagyon sok esetben a stressz annyira megváltoztatja az immunrendszerünknek a működését, hogy az elég egy stresszes uh-huh. időszak ahhoz, hogy bekapcsoljon egy allergia, vagy egy nehezebb időszak elég ahhoz, hogy belobbanjon egy ilyen folyamat, és hogyha jó állapotban tudjuk tartani magunkat fizikailag, lelkileg, és akár tegyük hozzá energetikailag, mert ugye a testmozgás is nagyon-nagyon fontos, akkor nagyon sokszor elmondják a betegek, hogy jaj, hát tényleg így elmúlt az allergiám. Volt egyszer egy ilyen nagyon mókás történet, volt egy szer, amit ilyen csodaszernek kikiáltottak, igazából egy ilyen érzelmekre ható szer volt, és nekem rengeteg betegem szedte, mindenféle, tehát úgy árulták, hogy ez mindenre jó, tényleg a vérnyomástól, a cukorra.
1: Ez már kérdéses, ha mindenre jó valami.
2: A potencia problémák, tehát mindenre jó, és akkor úgy jöttek vissza a betegek, hogy hát szedte, igazából semmire nem volt jó, de az allergiája elmúlt tőle, és akkor igazából sok-sok ilyen beteg volt, aki mondta, hogy hát amire szedte, arra nem volt jó, de az allergiájára jó volt. Tehát valójában hogyha a mentális állapotunk, a stresszünk csökken, akkor az immunrendszerünk helyre tud állni, és akkor valójában jobb állapotban tudunk.
1: Igazából itt az immunrendszert kell rendbe hozni, úgymond ahhoz,
2: igen,
1: hogy...
2: Igen, és még egy dolog, és nem akar, mert ez nyilván elvinném a beszélgetést nagyon messzire, de mostanában nagyon sok ember szenved úgynevezett hisztamin intoleranciától, bizonyos táplálékokra megjelennek különböző súlyosságú tünetek, de valójában itt is egy hisztamin tünet az allergia, egy ilyen hisztamin felszabadulásos tünet, tehát még ilyenkor arra is érdemes esetleg odafigyelni, hogy azokat az ételeket, amik hisztamin felszabadítással járnak, azokat az allergiás időszakban érdemes lecsökkenteni, hogy ne fogyasszunk olyan ételeket, amik amúgy belobbantják ezt az egész hisztaminos folyamatot a szervezetben.
1: Ugye erre gyógyszert is adnak, és nagyon sokan szednek is gyógyszert. Nyilván nem ellene vagyunk a gyógyszerek ellen, de hogy a kérdés, hogy azért az, hogy minden évben, amikor jön az allergia szezon, valaki szedjen egy bizonyos gyógyszert, és aki szedi, az tudja is, hogy Ugye ezek általában amit álmosítanak is, tehát hogy van olyan, amit este szabad csak beszedni, hogy ezek mennyire, oda szeretnék kiukadni, hogy ez mennyire jó, vagy hogy mennyire egészséges, vagy tehát hogy hogyan lehet ezt úgy használni, hogy hasson is, de ne ártson.
2: Szerintem az mindenképpen nagyon fontos, hogyha az ember szeretne változtatni, akkor mindenképpen az életmóddal kell kezdeni. Ha elviselhetetlenek a tünetek, és dolgoznia kell valakinek, akkor nyilván kell tenni valamit, hogyha nem teheti meg, hogy elutazzon a tengerpartra, vagy a hegyekbe hónapokra, akkor nyilván kell tenni valamit. Tehát ilyen módon én azt gondolom, hogy mindig meg kell találni azt a fajta egyensúlyt, hogy akkor teszünk az egészségünkért, az életmódunkért, odafigyelünk, hogy tudjuk csökkenteni adott esetben ezeknek a gyógyszereknek a mennyiségét, és van egy olyan típusú gyógyszer, ezek az a szteroid típusú gyógyszerek, ezekből vannak ilyen depókészítmények is. A szteroid egyébként egy varázsszer, tehát tényleg, hogyha valaki egyszer kapott, az tényleg, mint a mesében, olyan hatású és hosszú távon. Tehát azt mondják a betegek, hogy de hát egy injekció, és akkor 3 hónapra, az egész szezonra megoldódik minden, de azért azt tudjuk, hogy ezekből a depókészítményekből folyamatosan szabadul fel ez a gyógyszer, és a szteroidoknak hosszú távon nagyon sok negatív mellékhatása van, tehát rövid távon valóban egyébként életet tudnak menteni. Tehát én is annak idején, amikor mentőztem, és volt egy ilyen életveszélyes, anafilaxiás roham, vagy egy aszmás roham, ott persze életmentés céljából az ember ad szteroidot, de utána ez nagyon fontos, hogy azért, ha valaki rendszeresen szed kisebb dózisban, de folyamatosan, annak hosszú távon nagyon sok negatív következménye van, de szerintem mindig ezt kell mérlegelni, a haszonkockázatot.
1: A szteroidot, mondjuk, az nem annyira problémás, de hogyha folyamatosan, rendszeresen.
2: Hát igen, tulajdonképpen, hogyha életmentő jelleggel, vagy egyszer olyan a helyzet, akkor nyilván ezen túl tud lendülni a szervezetünk, de az, amikor folyamatosan egy bizonyos gyógyszerrel beavatkozunk, akár az immunrendszerünkbe, akár másba, ennek azért nagyon szerteágazó hatása lehet, és hatással lesz a későbbiekben a vérnyomásra, a cukorra, a csontokra, a gyomorra, és akkor elindul egy ilyen lavina. Tehát szerintem ez mindig nagyon fontos, hogy ha van valamilyen betegség, akkor ezt ismerjük fel, hogy hoppá, álljunk meg egy kicsit, gondoljuk végig, kezdjünk el változtatni az életmódunkon, amellett, hogy az orvos által felírt gyógyszereket szedi a beteg, és akkor szépen, ahogy változtatjuk az életmódunkat, remélhetőleg lehet csökkenteni ezeket a gyógyszereket, vagy akár évek alatt el is hagyni, mert hogyha tényleg sikerül jó állapotba hozni a testünket, akkor ezek az allergiák azért el tudnak tűnni.
1: A szteroidokról még soha nem beszéltünk, ennek még nem szenteltünk adást, úgyhogy szerintem erről is fogunk majd legközelebb beszélni, mert nem sokat tudunk róla. Én nagyon szépen köszönöm neked a mai beszélgetést.
2: Köszönöm szépen, és mindenkinek jó egészséget kívánok.
1: Kedves hallgatóim, ebben az órában dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a Családi Manna vendége.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változékony időre számíthatunk. Hétfőn a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: A Mi Hazánk Mozgalom Siffer Andrást jelöli alkotmánybírónak, tette közzé a párt elnöke vasárnap délután az X-en. Hétfőn az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hív, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hív végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta a radar rendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tenger szoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúró fegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merényletben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Körülhatárolták a lángokat Kisszállás külterületén, ahol kora délután a 40 hektáros erdő mintegy 25 hektárnyi részét érték el a lángok. A területen röptüzek is kialakultak. A tűz megfékezésén 27 tűzoltó járművel, 70 hivatásos és 10 önkéntes tűzoltó, 18 erdészeti szakember és további 20 ember dolgozik. Változékony időre számíthatunk, nyugat felől beborul az ég, de csak kevés helyen lehet zápor, zivatar. Hétfőn délelőtt még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Megerősödik a szél, éjszaka 12-21, napközben 29-33 fok valószínű, a Balaton 22, a Velencei tó 20 fokos.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Budapest Update István Dániellel.

0: Budapest Update István Dániellel.
1: Július 31-ig heti 3 ingyenes kertmozi vetítése várja a filmrajongókat a Városligetben található Pavilonkert. A Liget Budapesttel közösen megvalósuló programsorozat kultfilmekkel, romantikus kedvencekkel és családi klasszikusokkal tölti meg a főváros egyik leghangulatosabb zöld területét. Az elmúlt években a Pavilonkert fokozatosan nőtte ki magát a Városliget egyik legnépszerűbb találkozó pontjává. Nappal lazulós gasztróhely, este koncerthelyszín és közösségi tér, nyáron pedig szabadtéri kulturális központ. A szervezők a korábbi kertmozis esték sikerére építve idén minden eddiginél nagyobb szabású vetítés sorozattal készülnek. A vetítések minden alkalommal 18 órakor kezdődnek, a Facebook eseményben elérhető részletes programot pedig folyamatosan frissítik majd, és kommunikálják a Pavilonkert és a Liget Budapest hivatalos felületein is. A programsorozat során minden napnak saját karaktere lesz, így gyakorlatilag minden korosztály és filmes ízlés megtalálhatja a kedvenceit. A szerdai kedvenc klasszikusok esték olyan ikonikus filmeket hoznak vissza a vászonra, amelyek generációkon átívelően működnek. Az a fajta mozi élmény érkezik a Ligetbe, amit sokan még a VHS korszakból ismernek. A vetítések között ott lesz például Quentin Tarantino kultikus ponyvaregénye, a Good Will Hunting vagy éppen a Grease. A hétvége előszobájaként péntekenként könnyedebb, érzelmesebb, romantikus és feel-good hangulatú filmek kerülnek vászonra. A cél egyértelműen az, hogy a nézők kikapcsoljanak, nevessenek, nosztalgiázzanak, vagy egyszerűen csak jól érezzék magukat egy hosszú hét után. Itt olyan közönségkedvencek tűnnek fel, mint a Mamma Mia vagy a Dr. Szöszi, vagyis minden adott lesz egy klasszikus nyári comfort movie estéhez. A családi kedvencek blokk szombatonként a több generációs mozizásra épít. A szervezők olyan filmeket válogattak össze, amelyeket gyerekek, szülők és nagyszülők együtt is élvezhetnek. A programban szerepel többek között az Addams Family és az Indul a Bakterház, de felbukkan majd a Bud Spencer tereszín vonalról a Kincs, ami nincs is. A szervezők hangsúlyozzák, a cél nem egyszerűen egy szabadtéri vetítés sorozat létrehozása, hanem egy olyan nyári közösségi tér megteremtése, ahol a filmek mellett a hangulat válik a főszereplővé. Tollakkal díszített festett szépségek, a brazil esőerdő mélyén élő indiánok közé kalauzol a Néprajzi Múzeum kiállítása. Gustav Ferswire belga antropológus 1974 óta foglalkozik a közép-brazíliai esőerdőkben élő Mebengokre Kajapó indiánok közösségeivel. Az itt készült fotóiból és videóiból, valamint a gyűjtött tárgyaiból nyílt kiállítás a Néprajzi Múzeumban. A belga antropológus 1974-ben, amikor először látogatott el a Brazília középső részén elterülő esőerdők mélyén élő Mebengokre indiánok közé, mindössze 20 éves volt. Fokozatosan ismerték meg egymást, ő és az indiánok, és ugyanígy lépésről lépésre alakult ki köztük a barátság és a bizalom. Később az antropológus már felesége Martina de Rök társaságában tért vissza több alkalommal is, néhány képet ő készített, majd aztán a gyerekeiket is magukkal vitték. A Mebengokre indiánok Közép-Brazíliában élnek, és két nagy csoportjuk van. Az egyik a kajapók, akikre a művész több évtizedes kutató munkája irányult. Persze mehetünk még beljebb, mert a kajapókon belül is vannak különböző alcsoportok, és a belga antropológus az egyik ilyen, a Mekranodik hat faluját látogatta 1974 és 2019 között, bár a kutatás még nem fejeződött be. Őket is meg lehet ismerni közelebbről a vadonatúj tárlaton. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkantunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett. Ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult pusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Piris-Szentkereszt Szentkút, a Piris-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely, hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető, 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a lurdi jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyjel kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Piris-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok. De nem csak a hívők, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja a Világ Budapest nézet után a hátterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlak, mindössze három különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti, ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig hárman voltak, két szobrász Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörösmarty tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színháztérnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátó ipari egység, a vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzza. bukkanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt Pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták.

0: kedves szívem.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: Átfogó fejlesztéssel újulhat meg a Népliget és a Planetárium környezete. Augusztusban extrém forgalomra kell készülni az M1-es autópályán. Fegyvereket árultak egy budapesti piacon. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A Népliget és a Planetárium megújításának terveiről számolt be Karácsony Gergely főpolgármester. Közösségi oldalán azt írta, üdvözli, hogy a kormány elé kerülhet a hosszú ideje bezárt planetárium felújítása, amelyet új tartalommal is megtöltenének. Szerinte az épület és az azt körülvevő közpark fejlesztését egységes programként kell kezelni. A főpolgármester hangsúlyozta, hogy a Népliget Magyarország legnagyobb történeti közparkja, ezért megújítása nem csak budapesti, hanem országos jelentőségű városfejlesztési, környezetvédelmi és kulturális feladat. A fővárosi önkormányzat az elmúlt években elkészítette a terület hosszú távú fejlesztési terveit, amelyeket Karácsony Gergely a napokban a tudományos és technológiai miniszternek is megküldött. A koncepció egyik fontos eleme, hogy a közlekedési múzeum a Népliget közelében maradna, a körvasút fejlesztésével pedig új vasúti megálló épülhetne a park mellett. A vasúti, metró, villamos, autóbusz és kerékpáros kapcsolatok bővítésével a Népliget Budapest és az agglomeráció egyik legkönnyebben megközelíthető közparkjává válhatna. A tervek szerint elsőként a zöld felületek állapotát javítanák, könnyebbé tennék a park megközelítését és új szabadidős, valamint rekreációs lehetőségeket alakítanának ki. Forgalomcsillapítással mérsékelnék a területet jelenleg szétszabdaló autóutak hatását, elbontanák a használaton kívüli pavilonokat, és rendeznék a terület tulajdonviszonyait is. A fejlesztés első ütemét Európai Uniós forrásból valósítanák meg. Karácsony Gergely abban bízik, hogy a kormány támogatja majd a beruházást, és együttműködik a fővárossal a park, valamint a planetárium fokozatos megújításában. Augusztusban extrém forgalomra kell készülni az M1-es autópályán, akár 30-50%-kal is megugorhat a forgalom augusztusban az M1-esen. A nyári turista forgalom a Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások és a Budapest-Tatabánya közötti sávbővítés együttesen hosszú torlódásokat és jelentősen megnövekedett menetidőt okozhat. A legnehezebb közlekedési helyzetek elsősorban a hétvégi időszakokban várhatók. Augusztus első felében főként Hegyeshalom felől Kelet-Európa és a Balkán irányába növekszik meg a forgalom. A Németországban, Ausztriában, Svájcban és más nyugati országokban dolgozó vendégmunkások közül sokan ekkor indulnak haza, Szerbia, Románia, Bulgária, Észak-Macedónia vagy Törökország felé. Augusztus második felétől azonban megfordul az irány, és egyre többen indulnak majd vissza a nyugati munkahelyükre. A helyzetet tovább nehezíti az M1-es autópálya bővítése. Az M0-ás csomópont és bizonyos pihenő közötti szakaszokon zajló munkák legkritikusabb része Budapest és Tatabánya között található. Bár irányonként két sávon fenntartják a forgalmat, sávszűkítésre, terelésekre és óránkénti 60-80 km-es sebességkorlátozásokra kell számítani. A leálló sávok hiánya miatt egy műszaki hibás jármű vagy kisebb baleset gyorsan több kilométeres torlódást okozhat. Az M1-es túlterheltsége más gyorsforgalmi utakra is tovább gyűrűzhet. Az M0-as déli szektorán, az M5-ösön, az M43-ason és az M7-es autópályán szintén erős forgalom várható. Különösen zsúfoltá válhatnak a Budapest környéki csomópontok, valamint a Röszkei és Nagylaki határ átkelő közvezető szakaszok. Az autósoknak azt tanácsolják, hogy lehetőség szerint kerüljék a péntek délutántól vasárnap estig tartó csúcs időszakot. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális forgalmi helyzetet, és elegendő ivóvízzel, valamint üzemanyaggal készülni. A tereléseknél különösen fontos a megfelelő követési távolság, mert a hirtelen kialakuló torlódások miatt megnő az utoléréses balesetek veszélye. Budapest turizmusa új szakaszhoz érkezett. Egy városfejlesztési szakértő szerint a jövőben már nem a vendégek számának növelése, hanem a magasabb költésű turisták vonzása lehet a fő cél. A portfólióban megjelent elemzés szerint a fővárosnak a tömegturizmus helyett a prémium szolgáltatásokra és a fenntartható fejlődésre kellene építenie. A szakértő úgy véli, hogy a turizmus sikerét ma már nem elsősorban a vendégészakák száma mutatja meg, hanem az, hogy mennyit költenek a látogatók, mennyi időt töltenek a városban, és mindez milyen hatással van a budapestiek életminőségére. Ennek érdekében egy adatvezérelt turizmusfejlesztési stratégia kidolgozását javasolja, amely a közlekedési, szálláshelyi és egyéb turisztikai adatokat egy közös rendszerben hasznosítaná. Az elemzés szerint Budapestnek önálló, saját költségvetéssel rendelkező turisztikai desztinációmenedzsment szervezetre is szüksége lenne, amely összehangolná a főváros nemzetközi marketingjét és fejlesztéseit. Emellett nagyobb hangsúlyt kellene kapnia az üzleti és konferencia turizmusnak is. Ehhez egy korszerű konferencia központ, valamint jelentős szálloda kapacitás kialakítását tartják szükségesnek. A szakértő kitér a rövid távú lakáskiadás szabályozására is. Véleménye szerint a teljes tiltás helyett olyan övezetekre épülő szabályozásra lenne szükség, amely különbséget tesz az alkalmi és a professzionális szálláskiadók között, miközben ösztönzi a magasabb minőségű szálláshelyek fejlesztését. Az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy a turizmusból származó bevételek nagyobb részét vissza kellene forgatni Budapest fejlesztésébe. A közlekedési infrastruktúra, a fürdők, a közterek és a turisztikai látványosságok korszerűsítése hosszú távon növelheti a főváros versenyképességét. A szerző szerint Budapest előtt most az a kérdés áll, hogy megmarad-e az olcsó buli turizmus egyik európai központjaként, vagy a magasabb színvonalú szolgáltatásokra építő prémium úti céllá válik. Illegális fegyverkereskedő hálózatot számolt fel a rendőrség Budapesten. Több száz fegyvert foglalt le a készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája egy összehangolt akció során. A nyomozók három férfit vettek őrizetbe, akiket lőfegyverrel való visszaélés gyanúja miatt hallgattak ki. A fegyverek egy részét a magyar-szlovák határnál, a többit pedig budapesti és Pest vármegyei helyszíneken találták meg. A rendőrségi nyomozás még tavaly indult, miután információ érkezett arról, hogy a józsefvárosi piacon működő egyik szerszámboltban nagy mennyiségben árusítanak fegyvereket. A nyomozók szerint a fegyvereket Lengyelországból szerezték be, majd két magyar férfi szállította Magyarországra, ahol egy örmény állampolgár értékesítette azokat. Amikor a hatóságok tudomást szereztek egy újabb szállítmány érkezéséről, a Nemzeti Adó és Vámhivatal, valamint a Terror Elhárítási Központ közreműködésével egy komoly akciót szerveztek. A magyar-szlovák határnál elfogták a két teherautó sofőrjét, Budapesten pedig őrizetbe vették a feltételezett értékesítőt is. Az akció során összesen 364 légfegyvert foglaltak le. A rendőrök emellett több mint 8 millió forint készpénzt, több mint 20 ezer eurót, valamint az egyik szállításhoz használt teherautót is lefoglalták. Az első vizsgálatok szerint több olyan fegyver is volt a szállítmányban, amely teljesítménye alapján a magyar jogszabályok szerint már lőfegyvernek minősülhet. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon az engedély nélkül tartott lőfegyver bűncselekménynek számít. Arra is figyelmeztetnek, hogy a nem hivatalos forrásból vásárolt fegyverek birtoklása súlyos jogi következményekkel járhat. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életörömzene. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Változékony időre számíthatunk, a képviselők ma megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaországban. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ma az országgyűlés ülésén Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt a képviselők megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre választja meg a parlament. Az Európai Uniós forrásokból megújulhat a Csepeli hév, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, új alacsonypadlós és klimatizált szerelvények érkeznek a Csepeli, a Ráckevei és a Szentendrei vonalra. A tendereket a 42 új vonatra még idén kiírja a kormány. A járműcsere mellett a peronokat, az áramellátást és a pályát is korszerűsítik, hogy a hév végre 21. századi szolgáltatást nyújtson, tette hozzá a tárca vezető. Hajókat tartóztatott fel a Hormuzi szorosban az iráni forradalmi gárda. 6 kereskedelmi hajót akadályozott meg abban, hogy áthaladjon a stratégiailag fontos tengeri szállítmányozási útvonalon. Az iráni sajtó arról is beszámolt, hogy egy olajtanker aknára futott és felrobbant. Hírügynökségek jelentése szerint a hajó letért a számára előírt útvonalról és kikapcsolta radarrendszerét. A forradalmi gárda közölte, hogy az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a tengerszoroson, az érintett hajóknak vissza kellett fordulniuk. Rendőrségi rajtaütés során lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. Sajtóinformációk szerint a német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal. Az elkövető egy szúrófegyverrel támadta rendőrökre, akik lövésekkel válaszoltak. A férfi az újraélesztési kísérletek ellenére meghalt. A hatóságok iszlamista terrortámadásnak minősítették a szombaton éjszaka történt gázolást. A merénylet egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Visszatért a földre 3 űrhajós a nemzetközi űrállomásról, ahol 8 hónapot töltöttek el. A 2 orosz és egy amerikai asztronautával a fedélzetén a Szojuz űrhajó a kazakh Szcseppén ért sikeresen földet. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert ki kellett telepíteni. A tűz terjedése jelentősen megzavarta a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. A legnagyobb pusztítást az ország középső részén tomboló lángok okozzák. A térségben több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. Változékony időre számíthatunk, a délelőtt folyamán még felhős lehet az idő, majd mindenütt kisüt a nap. Napközben 29-33 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Patrick Mayberry, and here's the story behind my song, How You Love Me. I grew up with a weird image of God.
1: Gyerekkoromban elég furcsa istenképen volt. Azt hittem, hogy Isten egy megközelíthetetlen lény, aki nem akar velem foglalkozni. Be kell tartani a szabályokat, amiket mondott, és békén kell őt hagyni. Sokáig keményen próbálkoztam, de mindig azt éreztem, hogy nem vagyok elég jó neki. Amikor apa lettem, Isten a gyermekeimen keresztül tanította meg nekem, hogy ki is ő valójában. Akkor jöttem rá, hogy ő az én apukám. A tékozló fiút az édesapja átkarolta, és azt mondta, nem érdekel, hol voltál, nem érdekel, mit tettél, csak az érdekel, hogy a fiam itthon van. Ez a dal megmutatja, hogy ki is Isten valójában, és azt, hogy ő nem használ különböző mércéket, úgy szeret, ahogyan vagy. Jézus kereszten végzett munkája valóban felnyitja a szemünket, és rájövünk, hogy az ő áldozata miatt feltétel nélkül szeret minket Isten.
0: All the work has been done through Jesus. It truly blows my mind how he loves me.
2: Could it really be this easy? That you love me like you say you do?

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Már is néhány klassz helyet hozok Budapest vonzáskörzetéből, melyek tömegközlekedéssel is könnyen megközelíthetőek. Budapest vonzáskörzetében számos felfedezésre váró hely található, akik mind szuperek akár fél vagy akár egész napos barangoláshoz. A Virav Budapest szedte össze ezeket. Már is itt van első állomásként Érd. Hiába van közel Budapesthez, vonattal körülbelül 30 perc, Érdet mégis gyakran mellőzzük, holott megéri eltölteni itt egy fél napot, mert biztosan találunk néhány érdekes látnivalót. Az Ófalu városrészben például római kori hadiút maradványait és egy minaretet, ami 23 méteres tornyával a legkisebb hazánkban. Itt találjuk a Magyar Földrajzi Múzeumot is, ahol többek között zsugorított emberfejet is láthatunk, de a kertjében is sétálhatunk. A természet kedvelőinek ott van a Duna felett meredeken kiugró érdi magaspart, ahonnan csodás kilátás nyílik a folyóra. A nagyjából 1 kilométer hosszú part agyagból, homokból és márgából áll, szabad szemmel is jól látható, rétegei az egykor itt hullámzott tengerhelyén kiédesült pannontó üledékéből képződtek. Érdemes bejárni a Fundoklia völgy tanösvényét, melynek területén egykor mamutra, gyapjasorszarvúra és barlangi medvére vadásztak őseink, ma viszont már Natura 2000-es terület. Ha pedig Érd vadregényes oldalát is megismernénk, akkor a Belicei szigetet és a Kutyavár romjait keressük fel, utóbbi állítólag Mátyás király vadászkutyáinak adott otthont. A következő állomásunk a Vászrátóti Nemzeti Botanikus Kert. Romantikus néhol egészen vadregényes környezet fogad minket itt, a Vászrátóti Arborétumban, ami 27 hektárjával az ország legnagyobb botanikus kertje. A kacskaringós utakon andalokatunk a hatalmas lombúfák között, megpihentünk egy tó melletti padon, megcsodálhatjuk a virágzó lótuszokat, miközben nem csak a növényeket, de a 19. században épített műromokat is felfedezhetjük. A kert története is ekkortól indul. 1871-ben Vigyázó Sándor vette meg a birtokot nász ajándékként feleségének, Podmanicki Zsuzsannának, végrendeletében pedig a Magyar Tudományos Akadémiára hagyta. Érdekes, hogy a II. Világháború során szovjet katonák földbásott bunkerekben húzták meg magukat. Az egyik legöregebb fa, egy hatalmas kőr is máig őrzi emléküket, mert a törzsébe baltával belevésték az 1945-ös évszámot. Annyi minden tartogat a látogatóknak ez a kert, az üvegházaktól kezdve a vízimalmon át a különleges növényekig, hogy bejárására érdemes egy teljes napot szánnunk. Irány Kisoroszi. Kisoroszit elsősorban a sziget csúcs miatt keressük fel, hiszen a Duna két ágának találkozásánál lévő rész igazi nyugalom szigeteként létezik az árnyas fákkal, a vízzel és persze a panorámájával. Jó időben mindig megtelik emberekkel ez a szakasz, de még így is megéri felkeresni, hiszen van itt piknikezésre és sétára is alkalmas hely, de még a Dunában is fürödhetünk. Sőt, a bevállalósok akár kempingezhetnek is itt. Érdemes egy rövid sétát tenni a községben is, majd felsétálni a 14 stációval szegélyezett lépcsőn a Kálvária dombra, ahol egy picike kápolnát találunk. Ez a turistáktól távol eső kis csendes oázis jó hely arra, hogy egy picit magunkra figyeljünk és megpihenjünk. Székesfehérvár egyik legkülönlegesebb látványossága a Bórivár, ami nem a középkorból maradt ránk. Építését 1923-ban kezdte Bori Jenő szobrász és építész, aki egészen haláláig, 1959-ig folyamatosan bővítette az építményt. A Bórivár a korban még kevésbé divatos betonból készült, az ablakkeretek, az oszlopok, a korlátok, a domborművek egyaránt ebből az anyagból készültek. Díszítésként pedig olyan nem mindennapi dolgokat használt az építető, mint kagylók, csigák, érmék, tengeri szivacsok vagy egy ágyúgolyó. Az épületben sétálva rengeteg szobrot, festményt találunk, de még szerelmes versek szövegeit is látjuk. Bori Jenő ezeket mind feleségének, Ilonának szánta, a szobrok többségét is róla mintázta. A Bori vár ma Bori Jenő leszármazottainak tulajdonában van, de múzeumként üzemel, nyitva tartási időben látogatható.
0: Programajánlót hallották.
2: Cross GPS.
3: Cross GPS a Manna FM-en. A Verti

0: Vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. A képviselők ma megválasztják az Alkotmánybíróság új tagját. Retro rendezvény tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra a Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A TISZA frakció jelöltje Sonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitímnek tartja a Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. A Baranya megyei Bakócán Csordás Nándor független jelöltet választották polgármesternek, a Somogy megyei Bárdudvarnokon pedig a szintén független Ferenc Tamás Nándor lett a település első embere. Békés Csabán Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje jutott be a városi közgyűlésbe az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat, ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő dróntechnikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. A német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal, miután szórófegyverrel támadta rendőrökre. A hatóságok iszlamista terrortámadásként kezelik a szombati gázolást. A Marylandben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Retro rendezvény tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újranyitó Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. A felhősebb körzetekben lehetnek kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 29-33, késő este 18-27 fok között alakul.
0: Élet, öröm, zene. Ez a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
2: Nagy üzenet mindenkinek, elő a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
1: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
3: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
1: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. A képviselők ma megválasztják az Alkotmánybíróság új tagját. Retro rendezvény tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra a Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. A Baranya megyei Bakócán Csordás Nándor független jelöltet választották polgármesternek, a Somogy megyei Bárdudvarnokon pedig a szintén független Ferenc Tamás Nándor lett a település első embere. Békés Csabán Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje jutott be a városi közgyűlésbe az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat, ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő drón technikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lelőtték a berlini Pride-on történt szándékos gázolás feltételezett elkövetőjét. A német rendőrség Berlin nyugati részén Spandauban végzett a gyanúsítottal, miután szórófegyverrel támadta rendőrökre. A hatóságok iszlamista terrortámadásként kezelik a szombati gázolást. A Marylandben egy ember meghalt, 29-en sebesültek meg, közülük többen súlyosan. Retro rendezvény tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újranyitó Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között púpos és szergei mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak.
1: Időjárás.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. A felhősebb körzetekben lehetnek kisebb záporok, zivatarok. A hőmérséklet napközben általában 29-33, késő este 18-27 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Update.
5: Nagy üdv mindenkinek, jó reggelt kívánok, a mikrofonnál István Dániel. Már is indul a Budapest Update. A mai napon nyitom a kalendáriumot hamarosan, hogy oldalhelyesen megtudjuk, hogy mi mindenről híres július 27-e. Aztán majd jönnek a budapesti aktualitások. Sok mindenről lesz, hogy egyébként majd egy picit kitekintünk a budapesti ingatlan helyzetre is, illetőleg majd arról is lesz szó, hogy elmaradt sajnos Rita Ora koncertje, hogy mi volt a hivatalos kommuniké. Nem sokára elmondom.
0: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről híres a mai nap, hiszen nyílik a kalendárium, július 27-e van egyébként. 40 éve Budapesten a Népstadionban 70 ezer néző előtt lépett fel a mai napon a Queen együttes. A Magic Tour a Queen rock együttes 86-os utolsó eredeti felállású koncertturnéja volt. A négy alapító tag utolsó koncertje 86. augusztus 9-én Nebworth-ben zajlott le. A koncerten elhangzott a tavaszi szél vizet áraszt magyarul Freddy-től. 251 éve született Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, a Kisded óvók megalapítója. Teljes nevén gróf Korombai Brunswick Teréz Józefa Anna Johanna Aloizia, szép hosszú neve volt. 178 éve született Eötvös Loránd világhírű fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója és miniszter. Az író és politikus báró Eötvös József fiát a család jogásznak szánta, de Loránd sokkal inkább a természettudományokhoz vonzódott. 1867-től a Heidelbergi Egyetemen tanult kémiát, fizikát és matematikát. 1871-ben tanársegéd, majd hamarosan tanár, jedlikányos nyugdíjba vonulása után pedig a kísérleti fizika professzora és a fizikai intézet igazgatója lett a Pesti Egyetemen. Tudományos munkásságát legfőképp a gravitáció és földmágnesesség témakörében folytatta. Legismertebb eredménye az igen precíz és érzékeny torziós inga megszerkesztése volt. Másik jelentős felfedezése és bizonyítása Eötvös effektus néven ismert, melynek lényege, hogy a föld felszínén kelet felé mozgó testre nagyobb centrifugális erő hat, mint egy nyugat felé haladóra. Tudományos eredményeiért és tevékenységért számos hazai és külföldi elismerésben részesült. 1894. júniusában kinevezték vallás és közoktatásügyi miniszternek. A mindösszesen 7 hónapos minisztersége alatt 400 új népiskolát hozott létre. Munkássága mellett sportemberként és hegymászóként is ismert volt. Dél-Tirolban 1902-ben az egyik 2837 méter magas csúcsot róla nevezték el. 149 éve született Dohnányi Ernő zongoraművész, zeneszerző, karmester, zongorapedagógus a mai napon. Zongorai zenekari műveket, operákat, szimfonikus és kamarazenét alkotott, ismertebb szerzeményei a Variációk egy gyermekdalra, a Szegedi Mise vagy az Amerikai Rapszódia. 127 éve született Karácsony János erdélyi festőművész tanár, Gyergyó Szent Miklóson látott napvilágot. 118 éve született Sár Erzsébet, Munkácsi díjas szobrász, érdemes művész. 1926-ban állított ki először első álló tárlatát, 1932-ben rendezte Budapesten. Ugyanebben az évben nyerte el a Fiatal Művészek Színjei díját. Pályakezdőként karakteres portrékkal tűnt fel. Az 1940-es évek végén készült fa reliefjeit a 60-as években Giacometti szobraira emlékeztető figurák váltották fel. Ugyanebben az időben keletkezett szobrainak másik jellegzetes csoportja az ágyban fekvő szerelmes párok, földön heverő halott katonák. A 60-as évektől kezdve építészeti elemek, falak, ajtók, ablakok próbálta megidézni az ember mindennapi tevékenységének tereit. 1970-ben a Műcsarnokban rendezték meg kiállítását, 72-ben Antwerpenben és Genfben állított ki. Művészi pályájának összefoglalója az 1974-ben Székesfehérvárot bemutatott utca, amelyet teljesen az ő szobrai portréit öltöttek meg. Életében számos köztéri szobrát állították fel Budapesten, Kecskeméten, Miskolcon, Pécset, híresek Bartók Béláról, Károlyi Mihályról, Bánki Donátról, Radnóti Miklósról mintázott portréi. 102 éve fejeződött be a 8. újkori nyári olimpia Párizsban. Párizs és Franciaország 1924-ben immár másodszorra rendezhetett nyári olimpiát, ami csak különleges esetben szokott előfordulni. A szervezés tekintve az 1900-as olimpiához képest sikerült szépíteni a francia fővárosnak. Itt már a világháború vesztes országainak sportolói is megjelenhettek, azonban belpolitikai okokból Németország küldöttsége távol maradt az eseménytől. 45 országból összesen 2956 férfi és 136 női sportoló érkezett. 17 sportág 126 versenyszámában mérték össze erejüket. Az előző olimpián is diadalmaskodó csodafutó Pávo Nurmi korábbi 3 aranyérméhez itt 5 újat szerzett, az úszodában pedig mindenki Johnny Tarzan Weissmüllert bámulta. A mai napon számítani kell csapadékra, zápor zivatar formájában, a hőmérséklet 23 fok körül alakul. Közben lemondta budapesti koncertjét Rita Ora, erről is jönnek a részletek.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Ma, alig egy héttel a fellépés előtt például lemondták Rita Ora Budapest Parkba tervezett koncertjét. A szervezők szerint helyi produkciós nehézségek miatt nem valósul meg a július 29-ére meghirdetett show. A koncert elmaradásáról a jegyértékesítő platforma Funkot tájékoztatta a vásárlókat, emellett a fellépéshez kapcsolódó Facebook eseményt és a Live Nation oldalán található koncertinformációkat is eltávolították. A jegyvásárlókat e-mailben értesítették a változásról. A hivatalos indoklás szerint a koncert helyi produkciós nehézségek miatt nem kerül megrendezésre. A szervezők egyelőre nem közöltek további részleteket arról, pontosan milyen problémák vezettek a fellépés törléséhez. A lemondás azért is érte váratlanul a közönséget, mert Rita mindössze egy hónappal ezelőtt még lelkes üzenettel készült a budapesti visszatérésre, írja a Blik. Hello Budapest, alig várom, hogy július 29-én újra fellépjek nálatok a zenekarommal. Már olyan rég jártam nálatok, szinte nem is emlékszem, de végre visszatérek. Az idei nyár iszonyat jó lesz, üzente korábban a rajongóknak. Rita Ora egyébként nem először járt volna Magyarországon. A brit-koszovói származású énekesnő korábban több hazai fesztiválon is fellépett, többek között a Balaton Soundon, az EFOT-on és a Színen is. Önálló nagy koncertet azonban eddig nem adott a magyar fővárosban. A mostani eset nem az első alkalom, hogy egy magyarországi Rita Ora koncert meghiúsul. 2017-ben a Sziget Fesztiválon, 24-ben pedig a Campus Fesztiválon is elmaradt a fellépése. Utóbbi alkalommal betegség miatt nem tudott színpadra állni. A rajongóknak itt tovább kell várniuk arra, hogy az énekesnőt egy teljes estés budapesti koncerten láthassák. Közben egy parkolóval kevesebb, 7 év után zöld utat kapott Budapest egyik jelentős belvárosi fejlesztése. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt, ugyanis a Városháza Park projektje, így ráfordulhatunk a belvárosi közpark kiviteli terveire, közölte a főpolgármester kedden. Szerinte a fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt is, ezzel lezárult az évek óta tartó engedélyeztetési folyamat. A fejlesztés helyén jelenleg parkoló működik, ezt alakítják át zöld közparkká. A tervek szerint közel 7800 négyzetméternyi zöld felület, csapadékvíz megőrző burkolatok és 80 új fa szolgálja majd a klímaváltozáshoz alkalmazkodó, fenntartható park kialakítását. A projekt részeként megújulnak a Városháza földszinti terei és a Raskeller, vagyis a díszterem alatti hatalmas tér is, ahol vendéglátóhelyek és teraszok nyílhatnak. Egy friss európai rangsor szerint közben Budapest lett 2026 legjobb gasztronómiai úti célja. A magyar főváros a hiteles éttermi élmények alapján 98 pontot szerzett a 100-ból, megelőzve Pireuszt és Athént is. A Saga Holidays kutatása szerint Budapest kínálja jelenleg a kontinens legautentikusabb gasztronómiai élményeit. A csapat 125 európai város mintegy 5000 éttermét vizsgálta meg a Google értékelések alapján, és azt nézte, milyen gyakran említik a vendégek az adott helyet vagy az ott kínált fogásokat autentikusként. A cél az volt, hogy ne egyszerűen a legismertebb gasztrofővárosokat rangsorolják, hanem azokat a városokat emeljék ki, ahol a helyi karakter a tányéron is valóban tetten érhető. Alison Porter, a Saga Holidays termékmenedzsere szerint az ilyen éttermeket általában könnyű felismerni, ha tudjuk, mire figyelünk. Az autentikus éttermek étlapja gyakran csak a helyi nyelven szerepel, minimális angol nyelvű leírással. Rengeteg helyit láthatunk ott étkezni, és rendszeresen változó szezonális különlegességeket is kínálnak. Hozzátette, ezek a helyek általában a fő turisztikai területekről távol mellékutcákban rejtőznek, és a személyzet őszintén meglepetnek, de örömmel fogadja a turistákat. Budapest végül 98 ponttal szerezte meg az első helyet a 100-as skálán. A kutatás szerint a magyar főváros ereje abban rejlik, hogy a tradicionális fogások és a hétköznapi, mégis erősen helyi street food kultúra egyszerre vannak jelen. A város gasztronómiai arculatát továbbra is olyan klasszikusok határozzák meg, mint a gulyás, de ugyanilyen fontos szereplő a lángos is, ami az egyik legismertebb magyar utcai ételként tejfőlel és sajttal érkezik. A listában külön említést kapott a kolbász is, mint a magyar konyha egyik alapdarabja, ami a piacokon füstölt, pácolt vagy sült változatban is rendszeresen feltűnik. A hagyományos fogások közül a halászlé sem maradhatott ki, az erőteljes paprikás halleves nem csak ízében markáns, hanem elkészítési módjában is erősen kötődik a helyi tradíciókhoz. A második helyet Pireusz szerezte meg 97 ponttal. Görögország legnagyobb kikötővárosa elsősorban friss tengeri fogásairól ismert, és csak hajszállal maradt le az első helyről. A dobogó harmadik fokára Athén került 96 ponttal, ahol a gírosz és a szuflaki továbbra is a helyi gasztrokultúra legnépszerűbb, legismertebb szereplői közé tartozik. A teljes top 10-es lista alapján jól látszik, hogy az autentikus európai gasztronómia nem kizárólag a legismertebb mediterrán központok privilégiuma. A negyedik Bécs lett 94 ponttal, majd Krakó következik 92-vel, Prága 90-nel, Valletta 89-el, Varsó 88-al, München 84-el, 4-gyel, míg Milánó 81 ponttal zárta az első 10-es mezőnyt. A 160. születésnapját ünneplő állatkert különleges kitelepüléssel színesíti a budapesti nyarat a Dunaparton. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, amely a 1052 Budapest 7 szám alatt található a rakparton. Bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy az élő zsiráfokat azért nem viszik ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Közben tovább tart a lakáspiaci árkorrekció, bár az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan 6,1%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 1,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb 2020. októberre és decemberre között volt példa. A korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Jelenleg nincs olyan tényező, amely rövid időn belül jelentősen felpörgetni a keresletet, így a konszolidáció folytatására lehet számítani a következő 3-6 hónapban is. Hosszabb távon a piaci kamatszintek és a lakáshitelek kamatainak érdemi csökkenése hozhat majd új lendületet a lakáspiacon, ennek hatása azonban csak fokozatosan jelenhet meg a következő években, értékelte a friss piaci tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a dél-kínai tengeren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra a Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwend Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. A Baranya megyei Bakócán Csordás Nándor független jelöltet választották polgármesternek, a Somogy megyei Bárdudvarnokon pedig a szintén

0: Független Ferenc Tamás Nándor lett a település első embere. Békés Csabán Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje jutott be a városi közgyűlésbe az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat, ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő dróntechnikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a dél-kínai tengeren. A mentőszolgálatok a legénység nagy részét kimentették, 17 embert azonban továbbra is keresnek. A dél-kínai tenger a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala, ahol nyáron gyakoriak a heves viharok. Retro rendezvény tart a máva hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újranyitó Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között Púpos és Szergely mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
1: Élet, öröm, zene, ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on, online és applikáción kell.

0: FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok, Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Sziget-Szent Miklósi úszóláp és tanösvény, Európa második legnagyobb úszólápját egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággal nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrászda is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül előbukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket hidak kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időn kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, értemes az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt, a helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal. Ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi Pezsgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Andavölgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az esősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Andavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a sejmes réteken át a forrásig. Alsó Jegenyevölgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó Jegenyevölgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon átjárhatjuk be a mesebeli környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat. Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja a Villa Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Liptákházban találjuk. Ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárazságtűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát nevet a szakmai verkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándok és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat, egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett, ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szent Lőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis Szentkereszt Szentkút. A Pilis Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáróhelyé a Pilis Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Einsiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúi a Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjain. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferenchegy területén megtalálható élővilágot. Az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerik a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sashegy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Duna-Ipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sashegy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cserj és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szélkálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a dél-kínai tengeren. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselő kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Tisza frakció jelöltje Sonnenwendt Pál alkotmányjogász, az ELTE tanszékvezető tanára, a Mi Hazánk Schiffer András ügyvédet, az LMP egykori politikusát javasolja. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. Több településen is időközi önkormányzati választást tartottak tegnap. A Baranya megyei Bakócán Csordás Nándor független jelöltet választották polgármesternek, a Somogy megyei Bárdudvarnokon pedig a szintén független Ferenc Tamás Nándor lett a település első embere. Békés Csabán Tatár Gergő, a Pátria Békés Csaba Egyesület jelöltje jutott be a városi közgyűlésbe az időközi önkormányzati képviselő választáson. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat, ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő drón technikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Elsüllyedt egy vietnámi teherhajó a dél-kínai tengeren. A mentőszolgálatok a legénység nagy részét kimentették, 17 embert azonban továbbra is keresnek. A dél-kínai tenger a világ egyik legforgalmasabb hajózási útvonala, ahol nyáron gyakoriak a heves viharok. Retro rendezvény tart a MÁV a hétvégén a Balatonnál, Kaposvár környékén, valamint az újranyitó Komlódombóvár vonalon. Az érintett menetrend szerinti járatokon a 60-as, 70-es, 80-as és 90-es éveket idéző szerelvények állnak forgalomba. Az érdeklődők a többi között púpos és szergei mozdonyokkal, valamint Samu motorvonattal is találkozhatnak. Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
2: A műsor mai vendége Katona Csaba történész, a Budapesti Történetek minisorozatunkban ma a piacok és a vásárcsarnokok, a budapesti piacok és vásárcsarnokok történetéről lesz szó. Már is kezdünk.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: Budapesti történetek újra. A vendégem Katona Csaba történész, és a budapesti történetek között most jönnek a piacok. A piacok története, a piaci sztorik. Szia Csaba, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szervusztok, én köszönöm az érdeklődést.
1: No, kezdjük ott, hogy hány piaca van Budapestnek, illetve a piac és a vásárcsarnok az megkülönböztetést érdemel-e?
2: Megkülönböztetést érdemel, és a piacok fontos számát azt nehéz is volna megmondani, a vásárcsarnoki kezdetekről viszonylag könnyebb. Helyzet a következő, hogy a piac az alapvetően egy szabadtéri árusítási formát akar. Ez nem azt jelenti, hogy adott esetben nincs lefedve, csak a ősi formája az tényleg az volt, hogy kiálltak egy téren, és árusítani kezdtek. Nyilván az eső, a rossz idő, ennek nagyon-nagyon nem tetsz jót. De például gondoljunk arra a elnevezésre, hogy piac tér, ami minden rendes faluhelyen megvolt, és ennek általában kétféle formájával találkoztunk. Nagyon sokszor lehet vele úgy találkozni, hogy egy szabályos nézet a téglalap alakú tér, amit nyilvánvalóan tudatosan alakítottak ki úgy, hogy a tág téren le lehessen pakolni az árukat. Nagyon messzire vissza lehet menni, gondoljunk a középkori tanulmányainkra, az áru megállító jogra, ami ugye arról szól, hogy egy középkori árus, ha keresztül megy egy településen, a település megkaphatta azt a jogot, hogy megállítsa a kereskedőt, és arra kötelező, hogy ott is áruljon. Ehhez nyilván kellett egy tér. A másik ilyen forma, például Kassa főtere ilyen, az nem más, mint a orsó alakú forma, amikor azt látjuk, hogy egy út, ami keresztül vezet a településen, ami köré szerveződött igazából a település, az ilyen orsó alakot ölt, olyan felülről nézve, olyan értelemben, hogy folyamatosan kitágul, a házak a szélére szorulnak, és itt is igazából a piac helyről beszélünk. És ez a fajta piacozás nyilvánvalóan a 19. században, hogy menjünk előre az időben, Pest-Budán azért már picit archaikusnak számított. Vegyünk néhány történeti példát. Például Marha vásár nem is piac volt a mai Széchenyi téren, tehát ott, ahol ma az akadémia palotája magasodik. Hát azért ma nehéz elképzelni, hogy marhákat tereljenek be a városba, azok ott rágyáznak, mindenféle zajjal, hanggal, szaggal jár ez a tevékenység. Vagy például ott, ahol az Erzsébet térnek a pesti hídfője van, ott volt ekkor a haltér, az meg a halpiacra állít emléket. Na most ugye a halpiacnál egy magyarán fogalmazni, büdösebbet nagyon nehéz elképzelni. De a Kálvin térnek Szénapiac volt a neve, nem véletlenül hívták így, Szénatér se véletlenül ezt a nevet viseli. Tehát igazából azt lehet mondani, hogy Pestet szanaszét tarkították ezek a piacok, és majd ezeket váltja föl részben a vásárcsarnok rendszer, de az egy külön történet.
1: Aha, és még mielőtt a vásárcsarnok rendszer külön történetére rátérnénk, Csaba, azt mondd meg nekem, hogy milyen szerepet foglalt el a piac a budapesti emberek életében anno?
2: Kétféle szerepe volt, az elsődleges nyilvánvalóan az alapvető élelmiszer alapanyagok beszerzése. Tehát a városi életmód azzal járt, hogy már nem saját magunk termeljük meg az alapanyagokat, közül következésképpen szükség volt egy beszerző helyre. Hát ezeket ma áruházláncoktól kezdve a nagy plázákon át, különféle üzletláncokig mindenhol meg lehet oldani, de azért régen a friss terméket egész egyszerűen kiszállították a piacra. Uh-huh. Más kérdés, hogy aztán ugye szakosodtak is ezek egy idő után, zöldségpiac, és így tovább, és így tovább. De másfelől volt egy társadalmi szerepe. Tehát ne felejtsük el, hogy a régikor embere az nem volt birtokában. Olyan eszközöknek, mint amiknek ma rendelkezésre állnak, az internettől kezdve minden. Tehát a régikor emberének a legnagyobb élménye a másik emberrel való beszélgetés, a találkozás volt. Ebből következően a piacoknak és a vásároknak volt egy társadalmi szerepe, és nyilvános tér volt. Kimegyek a piacra, beszélgetek, csütök egy jó vásárt, megisztuk az áldomást a partneremmel, akitől mondjuk vettem valamit. Kialakult mellette egy ilyen másodlagos funkció, hogy a piacra azért is megyek, hogy találkozok az ismerősökkel, hogy beszélgessek, hogy fogyasszak valami finomat, jellemzően egyébként valamilyen sör, bort, ilyesmit, de megjelent mellette valamiféle étel is. Tehát igazából egy legalább annyira fontos volt a társadalmi, mint a gazdasági szerepe a piacoknak, és ezt a funkcióját tulajdonképpen ma is őrzi a piacot, ahol még működik.
1: Érdekes téma újra a budapesti történetek sorozatunkban, a piacok története, erről beszélgetünk a mai napon vendégemmel, Katona Csaba történésszel, hamarosan folytatjuk.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Budapesti történetek újra, Katona Csaba történész a vendégen, vele beszélgetünk tovább a budapesti piacok történetéről, és akkor most a vásárcsarnokok története.
2: A vásárcsarnok az egy tipikusan városi történet, és Budapesten ennek megvan a maga sajátos históriája. Az egésznek a lényege az volt, hogy Budapest terjeszkedett, és ugye 1873-tól létezik a város Budapest néven, bár már korábban is nevezték így, de hivatalosan 1873-tól. Nos, a korábban kültelki, külvárosi területnek számító részek lassan, de biztosan belvárosi részé váltak. Nyilvánvalóan, hogy a zajos, a forgalmat gátoló, adott esetben büdös, kaotikus piacokat valahogy be kell számolni, vagy ki kell szorítani, vagy legalábbis kisebb területre kell szorítani, de a közélelmezés meg a növekvő létszámú városban valahogy meg kellett oldani. Ez más városoknál is problémát jelentett. Budapest egyébként jellemzően Bécs mintáit követte, Bécs meg Párizsét, és az első igazi klasszikus vásárcsarnok még 1840-es években Párizsban épült föl, az volt a neve, hogy Le Halle, sajnos ma már nincs meg, de a dolognak a lényege mégiscsak az, hogy behozta azt a funkciót, aminek a lényege az volt, hogy a városi közélelmezést el lehessen látni alapanyagokkal, de ide már nem élő állatokat tereltek ki jellemző módon, hanem az alapanyagokat lehetett megvásárolni. Aha. Kulturáltabb körülmények között, szervezettebb körülmények között, fedett helyen, az eső, az időjárás, ez semmilyen szinten ne befolyásolja, hogy mi folyik itt. Na, ennek következtében aztán Budapesten is fölmerült a gondolat, hogy hasonló rendszer kéne létrehozni. A korabeli budapesti önkormányzat az úgy nézett ki, hogy más volt a felépítés, mint a mainak. Ma ugye van főpolgármester, aki az adminisztráció feje, és vannak kerületi polgármesterek. Hát igen is voltak kerületek, 10 kerülete volt eredendően Budapestnek. Ezeknek nem volt polgármestere, ezek választókerületek voltak. Ellenben volt főpolgármester, polgármester és alpolgármester. Miért fontos ez nekünk? Mert a polgármester játszott új szerepet a vásárcsarnok rendszerben. A főpolgármester nem azt a posztot töltötte be, amit ma, az a név ugyanaz. Igazából ugyanaz a funkciója volt, mint ami a vegyéknél a főispánnál, tehát az államhatalom meghosszabbított keze volt lefelé. A polgármester volt az, akit a közgyűlés választott, és ő pedig az önkormányzatot képviselte fölfelé, tehát akit akkor polgármesternek hívtak, ő volt lényegében a mai főpolgármesternek megfelelő jogkörök birtokosa, és volt a helyettes, ez volt a polgármester. A polgármestert úgy hívták, hogy Kammermayer Károly. Ezt hívták a három Károly időszakának, főpolgármester Ráb Károly, polgármester Kammermayer Károly, alpolgármester Gerlóci Károly. 25 éven át töltött éve ezeket a posztokat, és Kammermayer Károly 1890-es években, mikor érezte, hogy az ereje hanyatlik, és már nem akar újraindulni egy választásért, elhatározta, hogy egy vásárcsarnok rendszerrel még hozzájárul Budapest fejlesztéséhez. Uh-huh. Követte a párizsi mintát, és így született a gondolat, hogy felépítsik a központi vásárcsarnokot. Na de hát nem jutott el oda mindenki a hatalmasság túlzott Budapestről. Következésképpen vásárcsarnok rendszerben kezdett gondolkodni, és így születtek meg aztán azok a vásárcsarnokok, amelyeknek egy része ma is funkcionál, abban a formában, hogy vásárcsarnok, például a Hunyadi téri, most fogják felújítani, megint más csarnokok, mondjuk a Hold utcai, az már nem ezt a pozíciót, nem ezt a feladatot tölti be, de ekkor született meg. És mennyire jellemző a korabeli polgári gondolkodásra, hogy Kammermayer, mikor lát, hogy elindul a projekt, lemondott a pozíciójáról, mert az eleje hanyatlott, betegség kínoszta. Nem az volt fontos számára, hogy az ő nevéhez kössék feltétlenül ezt a projektet, hanem az, hogy ez megvalósuljon. És amikor átadták 1896-ba a nagy központi vásárcsarnokot, mi már egyszerű polgárként volt jelen, de mindenki tudta, hogy az ő kezdeményezése volt, hatalmas tapsban volt része, és így jött létre a budapesti vásárcsarnok hálózat, jellemző módon a budai épült fel utoljára a Battyányi téri.
1: A műsor vendége Katona Csaba történész, akivel a budapesti történetek sorozatunkban most a piacok történetéről beszélgetünk, és a vásárcsarnokok történetéről, és hamarosan folytatjuk. Na!

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Katona Csaba történész a vendégem, újra budapesti történetek. A mini sorozatunkban most a piacok történetéről beszélgetünk. Csaba mesélt már a piacokról, a történetükről, a vásárcsarnokok történetéről. Arról még nem beszéltünk, hogy milyen emberek jártak oda annak idején. Kik jelentek meg a piacokon, és hogyan változott a piac közönségének az összetétele, és hogyan változott át egy olyan találka helyi, ahol mondjuk meg is reggelizünk, meg is ebédelünk.
2: Ugye a piacra járás az alapvetően egy kötelezettség volt. Tehát kezdetén nem azért ment ki bárki a piacra, mert jól akarta érezni magát. Ma például nagyon jellemző, hogy azért megyek ki, mert megszokott programom, hogy találkozom az ismerősökkel.
1: És eztünk egyet a mosnyákon mondjuk, igen.
2: Pontosan, és még egy dolog, de azt se felejtsük el, hogy ismerős alatt nem csak a barátokat, haverokat, cimborákat értjük, hanem akár azt a eladót is, akinek a törzsvevője vagyok. Mert vele is szívesen beszélek. Tehát ha van egy állandó gombaárusító, vagy állandó hentesem, akkor hozzá fogok menni. Na most a helyzet a következő. Nyilván szegényebb emberek, alacsonyabb társadalmi státuszú emberek maguk mentek ki a piacra, a tehetősebbek sokkal inkább a cselédséget küldték ki, hogy elvégezzék ezt a fajta munkát. De hát, hogy a társadalom változik, ugye a piac közönsége is változik. Tehát 1945 után azért már nagyon nehéz lett volna elképzelni, hogy bárki azt mondja, hogy na, leküldöm a szolgálatterületet, az ugye ilyen már nem volt abban a társadalomban. Következésképpen hát bizony a tehetősebb emberek is arra szorultak, még annak a társadalomnak az elitje is, hogy akár maga menjen le a piacra, jellemzően női munka volt egyébként, de a férfiak is megjelentek. És innentől kezdve azt lehet mondani, bizonyos értelemben demokratizálódott a piaci közönség. Majd egy idő után, mivel a beszerzés már nagyon féles, nagyon sokféle módon meg lehet oldani, igazából tényleg kapott egy ilyen kettes számú funkciót. Hadd mondjak egy távoli példát.

0: Hát Boston városának a kellős közepén Massachusettsben Quincy Marketnek hívják a hatalmas, közel most már 200 éves piacépületet, ez egy emeletes hatalmas csarnok, és ma már ott klasszikus piaci tevékenység nem folyik, ellenben csak is kizárólag vendéglátóipari egységek vannak ott, ahol végig lehet kóstolni mindenféle gasztronómiai csodának a termékeit. Na most ebből következik az, hogy ez a teljes funkcióváltás sok helyen bekövetkezett, gondoljunk csak a Hold utcára, de igazából én azt látom, hogy ma azzal a eleggyel, azzal a ötvözettel tudunk találkozni, hogy piacra járni ma már nagyon sok embernek élmény. Tehát a találkozás az emberekkel, társadalmi tér, nyilvános társadalmi tér, publikus társadalmi tér, a fogyasztás öröme, amikor az ételitalnak a elfogyasztása már örömet okoz, meg a barátokkal való találkozás, akár randi hely, ugyanakkor azonban megmaradt a klasszikus funkciója is, csak sokszor most már ez úgy működik, hogy elmegyek, találkozom a piacon valakivel, és hazafelé, ha meglátok valami szép gombát, mondjuk egy varganyát, vagy rókagombát, vagy mondjuk meglátok egy szép darab szalonnát, akkor ha már arra jártam, megveszem, úgyis el fog fogyni. Tehát igazából az ősi funkció ma már azt gondolom, hogy nagyon erőtesen keveredik a modernnel.
1: Csaba, azt jól látom zárásképpen, még erről beszéljünk egy kicsit, hogy kiegészült a klasszikus piackultúra itt Budapesten is, azzal a biopiackultúrával, ami az Egyesült Államokban például, vagy Nyugat-Európában a Farmers Marketet jelenti.
0: Teljes mértékig. Tehát, hogy a kistermelők kihozzák a úgymond bio termékeiket, ami a tömegtermeléssel szemben ugye egy más minőséget jelent. Nyilvánvalóan vannak más jellegű különbségek is a minőségen kívül, de igen, tehát az a fajta visszatérés a ezt valaki úgy fogalmazta, hogy a kukacos almához való visszatérés, tehát ami nincs kezelve, és lehet, hogy van olyan hátránya annak, hogy benne van a kukac, de kevésbé van egyszerrel kezelve, sokkal inkább fogható a személyessége, ez nálunk is megjelent. Hát arról nem beszélve, hogy emellett még azzal is lehet találkozni, hogy a kistermelők megfordítva ezt a dolgot, ma már elsősorban az online téren árulnak, de azért mégiscsak kimennek a klasszikus piacokra, ha másért nem azért, hogy megkóstoltassák a termékeiket, és lehet, hogy szeretnek egy olyan állandó megrendelőt, aki majd az online térből fog tőle rendelni.
1: Nagyon fontos az, hogy az ember tisztában legyen azzal, hogy ahol él, ott milyen helyeken tud bevásárolni, milyen helyeken tud jókat enni, ezért is beszélgetünk Rendre Katona Csaba történésszel itt a műsorban, a Budapesti Történetek sorozatokban, minden érdekességről, ami Budapesthez kötődik. Tettük ezt ma is, a piac és a vásárcsarnok történetekkel és sztorikkal. Csaba, köszönöm szépen, hogy ránk értél. Hallom, hogy úton vagy, úgyhogy elengedünk, de ezekre a történetekre szükségünk volt tőled. Köszönjük
0: itt
1: szépen.
0: Most sétáltam el, ha nem is a budapesti, de a Váci piac mellett, és mosolyogtam is egyet elmenni, úgyhogy visszafelé szerintem benézek.
1: Jó, és teszed, nagyon jó kis hely a Váci piac. Köszönjük, hogy ránk értél, legközelebb találkozunk.
0: Köszönöm, minden jót kívánok, szervusztok!

0: 98 pontat Manna FM életörömzene, és természetesen, ha hétfő, akkor pénzügyi hétfő, így lesz ez ma is, férfi és női pénzügyi szokások, pénzköltési szokások, erről lesz majd szó állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel a friss hírek után.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon. Elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global E-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás, vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
6: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
7: A kürtős kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtős kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtős kalácsra a Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
10: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
11: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandor.
2: Reklám hangzott el.
0: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. Lövöldözés történt Seattle-ben. Köszöntöm Önöket, Labán Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
0: Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. A Forma 1-es autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat. Ketten meghaltak, 25-en megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő dróntechnikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormúzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben, egy gasztronómiai fesztiválon. 2 ember meghalt, 5-en megsebesültek. A rendőrség 2 gyanúsítottat őrizetbe vett. Indítékairól egyelőre nem közöltek információkat. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt 3 spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sok felé megerősödik. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. A Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
12: A mai pénzügyi hétfőben a férfi és a női pénzügyi költésekről, pénzügyi szokásokról beszélgetünk állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel. Kezdünk is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A hétfőkör pénzügyi hétfő természetesen ma is. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel ma. Egy nagyon izgalmas és érdekes téma, az egyik kedvencem a női és a férfi pénzköltési szokásokról fogunk beszélgetni. És hogy nyilván először azt fogjuk végig zongorázni, hogy létezik-e egyáltalán tényleg ez a különbség, Ildikó. Szia, köszi, hogy itt vagy.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Van különbség?
2: Én fordítanám meg ezt a kérdést, hogy egyáltalán miért beszélünk erről.
1: Nagyon sokszor mondják azt, hogy a nők miatt virágzanak bizonyos vállalkozások, bizonyos csomagküldőszolgálatok, sőt azt is szokták mondani, hogy a nők döntenek főként a vásárlásokról, az ő kezükben van egy eplő, és ezért a nőkre rásütik azt a bélyeget gyakort, ahogy többet is költenek, és könnyelműbben, mint a férfiak.
2: Uh-huh. Ez egy érdekes megközelítés, mert van ennek egy ellen oldala, hogy a nőkről azt mondják, hogy a nők nem értenek a pénzhez, és hogy a nőket edukálni kell a pénzügyek területén. De akkor én felteszem a kérdést, hogy van női kamat, vagy van női infláció, vagy van női hitel, vagy egyáltalán van rózsaszín pénz, és van kék pénz.
1: Hát igazad van, nincs.
2: Szerintem nincs. Hozunk mintákat, hozunk példákat a családi életünkből, ugye főleg a gyerekkorunkból, és ez nagyon-nagyon meghatározó. És nincsen különbség, hogy most egy nőről beszélünk, vagy egy férfiről beszélünk. Hanem egyrészt ugye azon minták szerint kezdjük el mi is a pénzügyeinket rendezni, és költeni is, amit otthonról hoztunk. Ez az egyik dolog. A másik pedig nyilván, hogy felveszünk bizonyos szokásokat, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy alárendeljük magunkat valakinek, vagy valaminek.
1: Mármint nőként.
2: Mármint nőként. Uh-huh. Igen.
1: De ugye, hogyha a régi időket nézzük, akkor volt a konyhapénz, ami felett az asszonyok gazdálkodtak. Volt, hogy házvezetőnő, volt, hogy a ház asszonya. Innen viszont pont szerintem az a feltételezés volna helyes, vagyis annak a feltételezésnek az eredője volna szerintem a valid, hogy jobban értenek hozzá, mint a férfiak. Jobban be tudják osztani a pénzt, mint a férfiak.
2: Ebben van igazság, de akkor...
1: Ez sem lehet így kijelenteni.
2: Ez sem lehet. Most, hogyha veszünk egy teljesen életszerű példát, hogyha egy férj feleség elhatározza azt, hogy vásárolnak egy autót, akkor az ugye nem egy 200-300 ezer forintos kiadás, hanem a több millió forintról beszélünk. Mondjuk egy ingatlan vásárlásnál meg pláne ugye több millióról beszélünk, de vegyük az autót. Te szerinted ki fogja kimondani a végső szót, hogy milyen autót és mennyiért fogjuk azt megvásárolni?
1: Szerintem a pasi. Uh-huh. Ugye?
2: Igen. Általában.
1: Általában, nem mindenhol.
2: Nem mindenhol. Ugye ebben van azért változás, de ezt is hozzuk valahonnan, ugye rögtön rávágtad, hogy a pasi, azért, mert egyszerűen ilyen mintákat láttunk.
1: Pedig nálunk pont nem ez volt.
2: Oké, de az általánosság, ugye...
1: Ez általában így van. Igen.
2: Általában így van. Tehát azt mondják, hogy a férfiak döntenek a nagyobb összegekről, a kisebb összegekről, ilyen ugye a háztartási költés a gyereknek, hogy mit kell befizetni az iskolába, vagy hogyha egy háromnapos hétvégére megyünk el, abban ott a nők döntenek.
1: Férfi és női költések, erről beszélgetünk, hogy férfi és női pénzügyek, erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Van-e különbség a férfi és a női pénzköltési szokásokban, vagy a pénzügyi gazdálkodási szokásokban? Bánik-e jobban valamelyik nem a pénzzel a másikhoz képest? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a mai pénzügyi hétfőben a választ. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Szóval a nagyobb döntések általában a férfiakhoz kapcsolódnak pénzügyileg, lakás, vagy egyéb ingatlan, autóvásárlás, stb. A csipcsupok, nevezik ezt így, ami a háztartás körüli, bevásárlás, iskola, stb. Ez meg inkább a nőknél van. De azért most már, hogyha a 21. századnak ezt az időszakát nézzük, azért ez most már erősen változik. Akár csak, hogy a nők szerepét, a női fizetéseket tekintve.
2: Igen, ez abszolút változik, természetesen olyan szempontból is, hogy sokkal tudatos vagyunk, ugye a pénzköltésünket illetően, illetve sokkal inkább tervezünk a jövőre nézve is, illetve képzünk tartalékot. De azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy megváltoznak ugye pénzköltési szokásaink, mondjuk nekünk nőknek, például egy olyan helyzetben, amikor mondjuk gyermeket vállalunk, megszületik a gyermekünk, és otthon maradunk vele. Van egy időszak, amikor még ugye egy nagyobb összeget utalnak a számlánkra, de aztán eljön egy időszak, ha úgy dönt a család, hogy én ki fogom tölteni a 3 évet, és otthon maradok ugye a közös gyermekünkkel, amikor már nem fogok egy olyan nagyobb összeget kapni. Tehát akkor az van, hogy ki lesz a család fenntartója, a férfi. És ugye bennünk nőkben van egy olyan dolog, hogy mi ha már a gyerekünkhöz alkalmazkodunk, ugye, akkor alkalmazkodunk a férjünkhöz is, vagy pedig meghúzunk vonalakat, hogy hol vannak azok a határok, ameddig mi költünk, mert nem kerestük meg azt a pénzt.
1: Tehát, mint hogyha nem lenne jogunk hozzá,
2: mint hogyha nem lenne jogunk hozzá, és ugye ez nagyon-nagyon sok nőben megvan, és úgy még akkor ugye emellé bejöhet az, hogy lehet, hogy korábbi időszakban én támogattam a szüleimet, mert ők olyan anyagi körülmények között voltak, vagy pedig valami egyéb múltbéli kiadásaim vannak, amihez ugye meg kéne, hogy én teremtsem az anyagi forrást, nem pedig ugye abból a közös pénzből elvenni. És ez nagyon sokszor ugye azt mutatja fel, hogy nincsen előre tervezés, nem gondolkodtunk arról, hogy majd mi lesz akkor, hogyha az a jövedelem kiesik. És talán én itt ebben látom a, nem is a problémát, hanem azt, hogy különböznek nők és férfiak.
1: Tehát ez mert a különbségnek az oka.
2: Igen, mert a férfiak egyébként is hajlamosabbak arra, hogy még olyan dolgokra is azt mondják, hogy igen, tudják, amiben ugye bizonytalanok, míg ugye egy nő az inkább bevallja, hogy nem tudja, nem érti, uh-huh. És akkor a háttérbe húzódik, csendben van. Tehát, hogy inkább ezekben, tehát önbizalomban van talán eltérés férfi és nő között, és ez az önbizalom, ez nagyon-nagyon sok esetben, ugye a tetlegességben is megmutatkozik, hogy most én mit merek megtenni, mit teszek meg, vagy mit tehetek meg.
1: Akkor ezek szerint létezik pénzzel, vagy keresettel, nem, inkább úgy mondom, hogy pénzügyekkel kapcsolatos magabiztosság, és ebben van különbség férfiak és nők között.
2: Igen.
1: Aha. Tehát ebben, akkor talán ez ebben a van. Különbség.
2: Ebben mindenképpen van. Egy nő ugye alapból egy gondoskodóbb, egy visszafogottabb típus, míg egy férfi az határozottabb. És azért ezt látjuk, hogyha most a saját környezetünkbe körülnézünk, vannak nagyon határozott nők, akik tudják, hogy merre van az előre, és mi az ő céljuk, és látunk olyan hölgyeket is, ugye, nőtársainkat, akik azt mondják, hogy ja, hát én ehhez nem értek, majd megoldja a párom, majd megkérdezem a páromat, tehát hogy ez nem minden esetben önbizalomhiány, hanem lehet, hogy tisztelet, de van egy bizonyos határ, ami után már nem lehet azt mondani, hogy a másikkal szembeni tiszteletről beszélünk.
1: Iványi Ildikó állandó szakértőnk a pénzügyi hétfőben ma is segít nekünk. A női és a férfi pénzköltési szokásokról, női és férfi pénzügyekről beszélgetünk. Leginkább eddig arról, hogy kell-e egyáltalán különbséget tenni a kettő között. Hamarosan folytatjuk.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: A hőség nem csak kényelmetlen, hanem munka a szervezetnek. Amikor kánikula van, a testünk nem egyszerűen melegnek érzi a levegőt. Ilyenkor komoly szabályozó munka indul. Izzadunk, a bőrerei kitágulnak, a szív gyorsabban dolgozhat, hogy a hőt leadjuk. Ezért van az, hogy a hőség nem csak az időseket vagy a betegeket viseli meg, hanem bárkit, aki sokat van napon, utazik, sportol, kertészkedik, vagy zárt meleg helyen dolgozik. A legegyszerűbb védekezés sokszor a legfontosabb. Folyadék legyen kéznél, és ne akkor igyunk először, amikor már nagyon szomjasak vagyunk. Hőhullám idején a szokásosnál több folyadék lehet szükség, különösen fizikai munka vagy sport mellett. A túl sok alkohol, koffein vagy nagyon cukros ital viszont ronthat a helyzeten, mert fokozhatja a folyadékvesztést vagy a szomjúságérzetet. A hőségben az árnyék nem apró kényelmi extra, akár 5 fokkal csökkentheti a hőterhelést. A legmelegebb órákban, nagyjából délelőtt 11 és délután 3 között érdemes kerülni a tűzőnapot. És egy fontos, egyszerű szabály: gyereket, idős embert, házi állatot soha ne hagyjunk parkolóautóban. A jármű belseje percek alatt veszélyesen felforrósodhat.
0: Ez volt a Manna morzsa. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Férfi és a női pénzköltési szokások, férfi és női pénzügyek, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk erről, és van még egy-két érdekesség a tarsolyodban, például a képzéssel kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, ki mit tanul meg, és honnan milyen tanult működési mintát, a pénzzel kapcsolatos működési mintát hoz.
2: Ugye nagyon pénzügyi oktatásról nem beszélhetünk, ezt...
1: Sajnos nincs.
2: Van már, tehát...
1: De nem egy általános tantárgy az iskolában.
2: Nem egy általános tantárgy az iskolában. Talán azt is lehet mondani, hogy a férfiak azok jobban érdeklődnek a pénzügyi világ iránt, és a számok azok közelebb állnak hozzájuk, mint a nőkhöz. És ebből is adódhatnak ugye különbségek. De nyilván, hogyha én szeretném megtanulni, hogy egyáltalán a pénzvilága hogyan működik, vagy a befektetések világa, a megtakarításom az hogy működik, akkor azt én is meg tudom tanulni. Tehát ez egyénileg mindenki számára ugyanaz az ajtó nyitva van. Tehát így nem lehet különbséget tenni. És én általában akkor szoktam egy picit így felkapni a fejemet, amikor kihangsúlyozzák, hogy most akkor a nőket tanítjuk meg a pénz kezelésére, meg hogy a nőket kell edukálni ebben. Szerintem semmi különbség nincsen, hogy mennyi nő és mennyi férfi nem ért a pénzügyekhez.
1: Hogy mennyi nem ért?
2: Igen. Tehát ebben én nem látok különbséget. És én egy kicsit diszkriminatívnak tartom azt, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy most akkor a nőket edukáljuk, mert ugyanilyen alapon a férfiakat is edukálni kéne.
1: Az az érdekes, hogy emellett, amit mondasz, abszolút egyetértek mindennel, mégis, hogyha mondjuk a reklámokat nézzük, az a reklámoknak a, hát mondjuk nem, 80%-a az valahogy a nőknek szól, valamilyen módon. Vagy a gyerek... vagy a ruházat, vagy a testápolás, vagy a szépségápolás, vagy a dekorkozmetikum, vagy a gyógyszer, amivel ő ugye ellátja a családtagjait, nem?
2: Igen, de ugye mi nők egy kicsit nyak vagyunk ezekre, befogadóbbak vagyunk mindenképpen.
1: És aki egy kicsit ügyes, az meg tudja győzni a párját, férjét, hogy mire van szüksége éppen, mire kell a pénz, miért kell feltétlenül megvenni azt a valamit. Vagy ez is diszkriminatív?
2: Én nem tudom, mert szerintem ez a kettőjük közötti kommunikáció mélységéről és minőségéről szól, hogy én nekem meg kell győznöm, vagy pedig mind a ketten úgy látjuk, hogy arra szükségünk van. Tehát én így nem tennék különbséget, meg nem is minősítenék egyáltalán, pláne nem magunkat. De én nem tartom azt egy jó dolognak, hogy kifejezetten kihangsúlyozzuk, hogy most akkor ez nekünk, nőknek szól. Mert ahogy mondtam, egyszerűen egy külön polcra helyezzük saját magunkat, és azonnal minősítjük is saját magunkat.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha ezeket szem előtt tartanánk, akkor mindenki láthatná azt, hogy valójában nincsen különbség.
2: Igen, mert...
1: És nem kéne, hogy legyen.
2: Nem kell, és szerintem nincs is különbség. Talán annyi, hogy a pénzvilágával az van ugye a fejünkbe, és ezt hozzuk irodalomból, festészetből, tehát a művészetekből, a tudományokból, ugye a pénzhez a férfi kapcsolódik. Nagyon kevés ugye olyan nőről tudunk, akik híresek lettek a pénzvilágában, akik valamit letettek a pénzvilágába, tehát innen jön az, hogy a férfiak jobban értenek a pénzhez, mint amennyire a nők értenek a pénzhez, holott én szerintem semmi különbség nincsen, az abban van különbség, hogy én mennyire szeretnék megismerkedni azzal, hogy én hogyan kezelhetem a pénzemet. Uh-huh. De ez már egyéni szociális probléma.
1: Férfi és női pénzköltési és pénzügyi szokások, erről szólt a mai pénzügyi hétfőnk. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Díts más.
1: Hogyan érhetjük el a boldogságot? Mi kell hozzá? Nem is olyan sok minden egyébként, ahogy az ember azt hinné, és természetesen, ahogyan azt Charlotte York mondta a Sex és New York első nagy mozifilmjében, hogy ő nem állandóan boldog, de minden nap boldog. És hogyha ezt el szeretnék kérni, azon bizony nekünk kell tenni valamit, úgyhogy most itt lesz a friss hírek után Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, akivel erről a bizonyos 7 lépésről beszélgetünk. A hírek jönnek, és aztán kezdünk.
2: Manna Morzsa. Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
3: Ez volt a Manna Morzsa. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
4: Biztosan nem hallasz.
3: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök. Ikerház egyik lakása égett hajnalban a budapesti 14. kerületben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
3: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Ma választhatja meg az Alkotmánybíróság új tagját az országgyűlés. A voksolásra Hende Csaba a mandátumának megszűnése miatt van szükség. Az új alkotmánybíró titkos szavazáson a képviselők kétharmadának szavazatával 9 évre nevezik ki. A Fidesz jelezte, hogy illegitimnek tartja Hende Csaba elmozdítását, ezért nem vesz részt a folyamatban. A Forma 1-es autóiban ott lesz a magyar mérnökök tudása is, közölte a gazdasági és energetikai miniszter, miután találkozott az Audi Forma 1-es csapatának vezetőjével. A győri Audi gyárban egy mérnök csapat dolgozik azon, hogy az istálló motorfejlesztését segítse. Kapitány István hangsúlyozta, Magyarországnak nem összeszerelő üzemként, hanem fejlesztőként, és a magyar mérnöki tudással kell beszállni a világ élvonalába. Kijevnek több segítségre van szüksége a hatékony légvédelemhez, jelentette ki az ukrán elnök a tegnapi orosz támadásokra reagálva. A legsúlyosabb csapás Csernyihivet érte, ahol egy bevásárlóközpontot ért találat. 2 meghaltak, 25 megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, hogy Ukrajna továbbra is a háború diplomáciai rendezésére törekszik, fejlődő dróntechnikájával ugyanakkor egyre hatékonyabb ellencsapásokra képes. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormuzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte, Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben egy gasztronómiai fesztiválon. Hárman meghaltak, négyen megsebesültek. A rendőrség a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy egy gyanúsítottat vettek őrizetbe. Azt továbbra sem tudni, hogy mi volt a lövöldöző indítéka. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Ikerház egyik lakása égett hajnalban Budapest 14. kerületében, amelynek udvarán és az ingatlanban is nagy mennyiségű szemetet halmoztak fel, közölte a katasztrófa védelem. A tűz tovább terjedését a fővárosi hivatásos, valamint a kerületi és a rózsadombi önkéntes tűzoltók a katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányítása mellett akadályozták meg, miközben a közműszolgáltatók leválasztották a házat a hálózatról.
3: Időjárás.
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csaknem 40 fok lesz.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
1: Vendége Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtréner, akivel a boldogsághoz vezető 7 lépésről beszélgetünk, az Azonos című könyve alapján. Már is kezdünk.
3: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: délelőtt Péter Petrával.
1: A 98.6 Manna FM.
0: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: A vendégem Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, akivel most az általa megszületett könyv, a Boldogság 7 lépésben című könyv lépéseiről, a boldogsághoz vezető lépésekről fogunk beszélgetni, mert hogy képesek vagyunk ezeket elsajátítani, egy kis önvizsgálattal elindulni valóban a boldogság felé. Szia Nelly, köszönöm, hogy ránk érsz.
3: Szia Petra, én is örülök, hogy itt lehetek.
2: Oké, minden sikertörténet és minden útmutató és segédlet az élethez, amit szakemberektől kapunk mi hétköznapi emberek, az mindig egy saját sztoriból indul ki, és gyanítom, hogy nálad is így van.
3: Igen, alapvetőleg ez a saját módszertan, nevezhetem akár így is ezt a hét lépést. Nyilván nem tudatosan és nem csak úgy a légből kapottan született, hanem bizony nekem is sikerült kétszer is a falig mennem. Ez a kiégés, amivel nagyon sokan találkozunk sajnos. Ugye az az állapot, amikor érzelmileg, lelkileg, mentálisan és természetesen fizikailag is kimerülünk, és azt érezzük, hogy nincs kiút, egyszerűen nem találjuk a megoldást. Úgyhogy ilyenkor általában azon gondolkodunk, hogy na jó, rendben, hogyan tudok én magamnak segíteni, és ha már elértük azt a pontot, ahol már ez sem jut eszünkbe, illetve egyértelműen azt érezzük, hogy nem tudunk magunkon segíteni, akkor ki az, aki segíthet nekünk?
2: Hogyan tudjuk ezt észlelni egyáltalán, Nelly, csak egy fél perc erejéig, néhány mondat erejéig, hogy ez a kiégés elkapott bennünket is? Mikor gyanakodjunk arra, hogy érzelmileg, mentálisan, pszichésen elértünk a falig?
3: Hát a falig elérni már nyilvánvaló lesz, hiszen az azt jelenti, hogy nem tudunk például kikelni az ágyból, nem tudunk cselekedni, nincsenek meg azok az erőforrások, amiből egy egészséges szervezet az építkezni, illetve töltődni tud. Nem találunk semmiben igazából örömet, és azt érezzük, hogy egyedül vagyunk a világban, tehetetlennek érezzük magunkat, és fizikailag is elképesztően gyengének. Nem véletlenül van az, hogyha valaki ideig eljut, akkor egy olyan tartós depresszív állapotba kerül, amiben tényleg többnyire legalábbis segítő szakember segítségére van szüksége, vagy akár orvosi ellátásra. De öt lépése van, öt folyamat, tehát ez a folyamat, ez egy ötlépéses folyamat. Az elsőt azt nem is veszük észre, hiszen a lelkesedésünk az, amikor mindig csak adunk, legyen ez munkahely vagy magánélet, ez is már felkiáltó jel lehet abban az esetben, hogyha nem jelöljük ki az egészséges határainkat, és megengedjük másoknak, hogy rendelkezzenek az időnk, az energiánk és mindenünk felett, akár a döntéseink felett is. Szóval észrevehetjük abból, hogyha kihasználtnak érezzük magunkat, ha igazságtalanság érzést érzünk, ha azt érezzük, hogy nem a kapcsolódásaink nem, hogy is mondjam, kiegyensúlyozottak, mi csak adunk és nem kapunk vissza, illetve elkezdünk konkrétan merülni, és folyamatosan azt érezzük, hogy fáradunk, és nincs miből, illetve nincs kiből vagy kikből építkeznünk és töltődnünk.
2: Akkor ilyenkor is érdemes végig gondolni azt, hogy oké, mi történt velem eddig, hogyan jutottam idáig, mi az, ami a leginkább leszívja az energiámat, és akkor ez már egy döntés önmagam mellett, ami elindíthat e felé, a hét lépés felé, amivel eljuthatunk egy nem folyamatos, de folyamatosan jelenlévő boldog állapothoz.
3: Így van, számomra is akkor született meg, ugye ennek a szerencsétlen állapotnak a következtében született meg a gondolat, hogy mi is a boldogság. És hát nagyon-nagyon meguntam már, hogy amikor csak feltették ezt a kérdést, még ugyanazt mondtam, ugyanazt válaszoltam, 8 milliárd válaszomra van rá, ezt mondtam, hiszen ennyien vagyunk ezen a bolygón, és valóban egyedi is lehet a válaszunk erre, de az én válaszom, ami megszületett, az pontosan ez, amit te is mondtál, a döntés. Döntés arról, hogy már nem akarok abban lenni, amiben vagyok. Döntés arról, hogy az, ami most van, nem engedem már tovább. Sem magamnak, sem másoknak. És döntés arról, hogy változtatni akarok. Ugye a betegségtudat, ha megérkezik, ha megvan a döntés, hogy tudom, hogy bajban vagyok, onnantól tudok egyébként egyet legalább előrelépni.
2: No, és akkor az előrelépések között természetesen ott van ez a bizonyos hét lépés, ami a boldogsághoz elvezethet bennünket, erről beszélgetünk. Hamarosan tovább Antóni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel, aki a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője is egyben.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
1: A boldogsághoz vezető 7 lépésről beszélgetünk az Azonos című könyv alapján annak szerzőjével, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach boldogságtrénerrel. Beszéltünk arról, hogy mi vezet el odáig, vagy mi vezet el tulajdonképpen bennünket, inkább így mondom, odáig, hogy akarjunk változtatni, és elkezdjük keresni a boldogságot. Most akkor kezdjük el felsorolni, és mondjuk jöjjön az első 3 lépés, ami a boldogsághoz vezet. Mik ezek?
2: Az első lépés az az, hogy ismerkedjünk meg önmagunkkal, és 2 kulcsot is lehet találni ebben a lépésben, ami segíthet ebben bennünket. Az egyik az önismeret, amikor tudjuk pontosan, hogy van jogunk az érzéseinkhez, felismerjük ezeket, és tudjuk, hogy mit mutatnak. Szabályozni tudjuk a gondolatainkat és az érzéseinket, illetve tudjuk, hogy mi az, ami motivál az érzelmek szintjén bennünket. A másik önismereti kulcs az az önszeretet. Hagyjuk, hogy kibontakozzon az az őszintén, szinte én, akik vagyunk, értékeljük önmagunkat, és természetesen néha ünnepeljük is meg, azaz jutalmazzuk meg saját magunkat. Ez az, amit el szoktunk a legtöbbször felejteni. Uh-huh. Aztán a második lépés az a saját magunk átadásáról szól, olyan páros kapcsolódásokban, ami nem feltétlenül romantikus kapcsolódást jelent, amiben valakivel kapcsolódunk, legyen ez baráti, családi, vagy munkahelyi is akár. Itt is 2 kulcsot találunk a megoldáshoz. Az első az őszintesség, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk a kapcsolatban, hol helyezkedünk el ezen az úgynevezett saktáblán. Hogy őszintén kommunikáljunk, és cselekedjünk, és bízzunk saját magunkban, ne csak a másikban, hanem magunkban is, hogy pontosan tudjuk, hogy ebben a kapcsolatban ebben mi a jó a számunkra, és mi az, ami kevésbé. És hát a másik kulcs itt az elfogadás. Sokszor vágyjuk és várjuk a másiktól, hogy elfogadjon bennünket olyannak, amilyenek mi vagyunk. Csak amikor mi nem működtetjük ezt, akkor valójában felborul az egyensúly. Tehát itt nagyon fontos, hogy megértsük és megismerjük a másikat is, ne akarjuk őt megváltoztatni, vagy legalábbis arra törekedni, hogy megváltozzon, és engedjük el, hogyha másképp nem megy. És hát a harmadik lépésben az önmagunk megőrzése kapcsán az integráció és az együttműködés a 2 kulcs. Ha azok vagyunk, akik akarunk lenni, és akik szívesen vagyunk, akkor értéket tudunk adni, nyitottak tudunk lenni, és ítélkezésmentesen, konszenzusra törekedve tudunk akár támogatni is, uh-huh, például egy közösségben másokat.
1: Uh-huh. Ez mennyiben hat vissza ránk még? Ebben a részben most ezt még mondd el, kérlek, hogy amikor másoknak teszünk, másokért teszünk, az szintén nagyon fontos dolog, mert ez visszahat ránk. Hogyan?
2: Én azt gondolom, hogy egymás emelése, egymás támogatása szerintem az egyik legnagyobb érték, amit az emberiség megélhet. Nagyon sokszor valamiért azt gondoljuk, hogy a verseny visz előre, és versenyhelyzetekben gondolkodunk általában. Szoktuk is mondani, hogy olyan közegben dolgozom, ahol állandóan verseny van. Mindig versengenem kell másokkal, vagy összehasonlítgatom saját magamat másokkal. Ahelyett, hogy azt nézném, hogy azok az erősségek, amikkel én rendelkezem, hogyan tud értéket teremteni, vagy akár mások számára mi az, amit ebből tudok adni, és a másoktól kapott információk, támogatás pedig hogyan segíthet nekem? Mert én azt gondolom, hogy 1+1 az nem feltétlenül 2, hanem nagyon sokszor akár 3. Mert azt felejtjük el, hogy a versengés az soha nem motivál valójában, az mindig olyan stressz helyzetet kelt, amiben azt érezzük, hogy a másikon keresztül haladva kell, hogy elérjük azt a bizonyos célt.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach boldogságtréner, a Manna délután mai szakértő vendége, akivel a boldogsághoz vezető 7 lépésről és az Azonos című könyvről is beszélgetünk hamarosan tovább.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáción keresztül.

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A Boldogsághoz vezető 7 lépést vesszük sorra az Azonos című könyv szerzőjével, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach boldogságtrénerrel. Jön a következő 4 lépés, Nelly, mik ezek? Mire figyeljünk oda ezeknél, és hogyan tudnak nekünk segíteni?
2: Az inspiráció szerintem elképesztően fontos, így a negyedik lépés azzal foglalkozik, hogy hogyan ösztönözhetjük saját magunkat. Nagyon sokszor várjuk ugyanis, hogy majd másoktól kapunk egy lökést, vagy másoktól kapunk egy jó ötletet, vagy majd mások fognak bennünket segíteni, és valahogy a motivációt egy ilyen külső hatásként érzékeljük. Holott már nagyon sokan megfigyelték, és erre rengeteg kutatás is van, hogy ha önmagunkat képesek vagyunk motiválni, és bent tudjuk tartani ezt a motivációs szintet, sőt, akár másokat is tudunk motiválni, inspirálni, akkor alapvetőleg elindul egy olyan értékteremtő folyamat, ami egyébként mondjuk, hogyha csak várnánk a csodát, ahogy szokták mondani, az nem érkezne meg. Úgyhogy az inspiráció erejéről szól gyakorlatilag a negyedik lépés. Az ötödik lépés az önképviselet lépése. Sokszor vagyunk úgy, hogy konfliktus helyzetekben bármilyen erősek is vagyunk, bármilyen tudatosak is vagyunk, bármennyire is jól ismerjük önmagunkat, hajlamosak vagyunk valahogy visszatérni a nullponthoz, és mondjuk a startvonalhoz visszakerülünk, vagy kimaradunk egy körből, hogyha ez egy társas játék. Uh-huh. És elfelejtjük azt is, hogy azok az alapértékek, amikkel jöttünk, és a rugalmasságunk, a rezilienciánk, amit megtanultunk, illetve a határaink, ugye, amiről már beszéltünk, az egészséges határaink, azok védelemre szorulnak, és bizony nem fogja senki helyettünk megvédeni ezeket a határokat, illetve ha belülről próbáljuk ezeket a falakat védeni, a határainkat védeni, akkor áldozat szerepbe kerülhetünk nagyon könnyen, viszont ha kiállunk eléjük, vagy akár melléjük, és megmutatjuk, hogy én ez vagyok, én így működöm, és bármilyen konfliktus van, továbbra is van egy dolog, amit szívből képviselek, és az én vagyok, akkor meglepő, hogy milyen sokszor jutunk egyébként oda, hova ténylegesen szerettünk volna. Uh-huh. A hatodik lépés az önmagunk választásáról és a döntés szabadságáról szól. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nincsenek jogaink, illetve ha vannak is jogaink, azokat nem tudjuk kellőképpen képviselni, önmagunkat pedig szerintem talán a legkevésbé szoktuk választani, amikor választanunk kell. Mindig másokat tolunk előtérben, mindig mások vannak a fókuszban, mindig másokért teszünk, és amikor a választásunk és a döntés szabadságáról végre kialakul bennünk az a kép, de az is történt, amit mi szeretnénk, szem előtt tarthatjuk azt, amit mi akarunk, akkor lép be az az egészséges működés, kockáztatunk, vállaljuk ugyanakkor a felelősséget, és nem adjuk fel az álmainkat, mert ott van a döntés a kezünkben, és tudjuk, hogy az a bizonyos kontroll, az a bizonyos irányítás, az ténylegesen a miénk, a saját életünk felett.
1: Mennyiben befolyásolja a döntési képességünket, a merészségünket a döntés? Az, hogy kiskorunkban, gyerekkorunkban mennyire hagyták jóvá, vagy mennyire vonták kétségbe, inkább ez a fontosabb része a döntéseinket, hogy ez most jó lesz, vagy nem.
2: Mind a kettő elképesztő erővel hat ránk, és nyilván ott, ahol nincs meg a pszichológiai biztonság családon belül, vagy az iskolában, ugye ez abszolút ott van, hiszen ott a tanár dönt, és mindig a hierarchiában felettünk álló dönt, vagy legalábbis ezt tapasztaljuk munkahelyen is. Ott elfelejtjük, hogy alapvetőleg mi is dönthetünk. Az, hogy nem bíznak a döntéseinkben, az pedig elindít egy olyan negatív folyamatot, amiben elhisszük, hogy nem is tudunk helyes döntést hozni. Tehát önmagunkban is kételkedni kezdünk, és azt gondoljuk, hogy mi nem értünk a dologhoz. Döntsön helyettünk más. És ami még nagyon fontos és ide tartozik, az a felelősségvállalás. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy dönteni azért nem könnyű, mert az bizonyos felelősséggel jár. És nyilván ennek minden döntésünknek van valamilyen következménye. Hogy ezt mennyire merjük vállalni, az nyilván akár már a gyerekkorból is érkezik, mennyire kaptunk rá egyáltalán esélyt, lehetőséget, egy különböző élethelyzetekben hozzunk egy döntést, vállalva annak a kockázatát, hogy esetleg rosszul döntünk, és az, hogy elhiggyük, hogy hogy hozhatunk hibás döntést, hiszen emberek vagyunk, nem vagyunk tévedhetetlenek. Hogyha ezt elhisszük, hogy ez rendben van, és hogy abban is van választásunk, hogy hogyan, milyen módon fogjuk majd helyrehozni, ha esetleg hibás döntést hoztunk, hát ezzel is foglalkozik ez a lépés.
1: És akkor végül a hetedik lépés.
2: Az idő kérdése. Talán furcsának hat először, hogy a boldogság kapcsán egyáltalán mi a fenét akarunk mi az idővel. De azon kívül, hogy Einstein is mondta, hogy az idő relatív, nagyon sokszor türelmetlenek vagyunk. Azt akarjuk, hogy már most boldogok legyünk, ugyanakkor a mostban szinte képtelenek vagyunk valóban a boldogságot megélni. Úgyhogy ezzel a két kulccsal foglalkozik ez a lépés. Egyrészt azzal, hogy az idő relativitása mellett mennyi félelem van bennünk az idő múlásától, illetve attól, hogy az idő nem nekünk dolgozik, hanem ellenünk. És ugye ezek a hitrendszerek, ezek mit okoznak bennünk, milyen elakadásokat okoznak, amiket nagyon nehezen tudunk leküzdeni. Általában a jövőbe helyezzük a boldogságot, mindig van egy elképzelésünk, hogy majd,
1: amikor ez meg lesz, amikor ezt megcsináltam, majd akkor felveszem a szép ruhát, majd akkor ezt előveszem, majd akkor ezt megcsinálom.
2: Így van, és mennyire érdekes, hogy már gyerekkorban is észrevehető például, hogy nem tartogatom a cukorkát, majd akkorra, amikor majd rossz kedvem lesz, vagy nem tudom, vagy amikor nem bontom ki az ajándékot, mert majd akkor, amikor, vagy amikor nem eszem meg a tejszínhabot, hanem majd a legvégén. Szóval, hogy ezek a választásaink, amik jönnek, ezek mind-mind belső félelemből, valahogy mintha nem engednénk meg magunknak, hogy most, a mostban legyünk boldogok.
1: Majd tegyünk meg előbb valamit, és akkor majd kvázi jutalomként, tehát hogy csak úgy nem jár a jó, csak akkor, hogyha megtettünk érte valamit, vagy túl voltunk valami, amihez kevésbé volt kedvünk. De hát miért kéne utoljára hagyni a legjobb falatot? És hogyha véletlenül valaki lesodorja az asztalra, és összetörik a tányér, és oda az utolsó falat, én mindig azt mondom, először kapjuk be azt, amire a leginkább vágyunk a tányérról, azt a finom falatot, nehogy aztán valami történjen, és pont lemaradunk róla. De nem?
2: Igen, egyébként én is azt gondolom, hogy ha a félelem diktálja alapvetőleg ezeket a cselekvéseket, akkor érdemes egyébként elnézni, hogy mitől félünk vajon, miért spórolunk ezzel a dologgal, miért gondoljuk azt, hogy majd a majdban leszünk boldogok, vagy majdban fognak megtörténni velünk csak a jó dolgok, miért nem éljük meg most. És ugye ez a lépés foglalkozik azzal is, hogy mi van, ha sürgetjük a dolgokat, mi van, ha türelmetlenek vagyunk. Sokszor nem adunk időt egyébként, sem önmagunknak, sem a történéseknek. Én abszolút hiszek abban, hogy minden időben érkezik meg hozzánk. Mindennek megvan a maga idézőjelben ideje, bár ez is ugye alapvetően felfogható egy hitrendszerként. Én mégis azt gondolom, hogy ha nem türelmetlenség hajt bennünket, nem a verseny hajt bennünket, nem az, hogy valamit minden áron most és azonnal érjünk el, ugyanakkor nem adjuk meg az érzetét annak, hogy ha elértük, hogy akkor most ezt megünnepelhetjük, és nem beregetjük meg a vállunkat, nem adjuk meg a módját annak, hogy megéljük a pillanatot, akkor ugyanúgy elrontottuk, azt gondolom. Úgyhogy haladjunk a saját ütemünkben, ez egy elképesztően fontos kérdés, és nagyon sok mindent feszeget egyébként a két kulcsos megoldás itt ennél a lépésnél ezzel kapcsolatban.
1: A Manna délután vendége volt a Boldogság az vezető 7 lépéssel kapcsolatban, az Azonos című könyv, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, szervezetfejlesztő kócs és boldogságtréner Antoni Kornélia, és természetesen őt még visszavárjuk majd, hiszen hogyha a boldogsághoz vezető útról, vagy az ahhoz vezető úton gyakorolandó vagy ismételendő dolgokra és gyakorlatokról van szó, akkor érdemes Nellivel rendre beszélni, hogy ezekről ne feledkezzünk meg. Nelli, köszönjük szépen az idődet.
2: Én is nagyon köszönöm, és mindenkinek boldog napokat kívánok.

0: 98.6 Manna FM, életörömzene, és azok között is a legeslegfinomabb muzsikák jönnek a friss híreket követően a zenei finomságok órájában, abban a páratlan és egészen különleges zenei órában, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk, a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strand téma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfényvédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó nap tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: A kürtös kalács új roppanása. Have a break, have a KitKat. Kürtös kalács made with KitKat. Harap rá az új crunchy kürtös kalácsra a Vitéz kürtösnél, az Édesmackóban, a cirkusz mellett.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
3: Reklám hangzott el.
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. Erdőtüzek okoznak hatalmas károkat Európa szerte. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb két embert állítottak elő, a lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. A nyomozók az illegális dohányáruk mellett autókat, ingatlanokat és készpénzt is lefoglaltak, nyáron pedig újabb depókat tártak fel. Az ügyben eddig legkevesebb 6 embert hallgattak ki gyanúsítottként. Kigyulladt éjszaka egy ikerház fele Zuglóban, a 14. kerületi Kalocsai utcában, a lakás mellett az udvarban felhalmozott szemét is lángra kapott. Az oltás órákon át tartott, a tetőzet beomlott és a tűzoltók hosszú utómunkálatokra számítanak. Sérültről nem érkezett hír, és a tűzfal megakadályozta azt is, hogy a lángok átterjedjenek az épület másik felére, tájékoztatott a katasztrófavédelem. Az iráni előírások betartása nélkül egyetlen hajó sem haladhat át a Hormúzi szoroson, figyelmeztetett az iráni forradalmi gárda, miután 6 kereskedelmi hajót tartóztatott fel a térségben. A teherszállítóknak vissza kellett fordulniuk. Közben az amerikai ENSZ nagykövet közölte. Donald Trump elnök felfüggesztette az Irán elleni támadásokat, hogy Teherán visszatérhessen a konfliktus diplomáciai rendezéséhez. Lövöldözés történt Seattle-ben, egy gasztronómiai fesztiválon. 3 meghaltak, 4 megsebesültek. A rendőrség a korábbi információkat pontosítva közölte, hogy egy gyanúsítottat vettek őrizetbe. Azt továbbra sem tudni, hogy mi volt a lövöldöző indítéka. A helyi kistermelők és vendéglátók termékeit bemutató rendezvényt az amerikai nagyváros egyik jelképének számító Space Needle mellett tartották. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. A bordói Spanyolország közötti autópálya 60 kilométeres szakaszon le van zárva, és Bordótól délre leállt a vasúti közlekedés. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt három spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva.
1: Időjárás.
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a zenei finomságok órája.

Finomságok órájában itt a 98.6 Manna FM-en most egy újabb Pink Floyd-dal, a legnagyobb örömömre, meg szerintem a tiétekre is. Ugye ezt érdemes tudni, még mielőtt a dalról beszélnék egyébként, ez az On the Turning Away című dal, ez egy 1965-ben alakult zenekar. Nyilván, aki ismeri, szereti a Pink Floydot, ezt a stílusú zenét, és leginkább azt a szellemiséget, és ez nagyon fontos a Pink Floyd esetében, amit ők képviselnek, akkor tisztában vannak azzal is, hogy miről szólt a zenekarnak az élet, te a zeneisége, hogy honnan származnak, hogy hogyan alakultak. De nagyon sok olyan Manna hallgató van, aki nem ismeri ennyire a Pink Floydot, úgyhogy akkor nézzük át nagyjából, hogy miről is van szó. Szóval 1965-ben járunk az időben, Cambridge-ben ott alakult meg a legendás angol rock együttes. Leginkább a progresszív szerzeményeikről, az effekt kísérletekről, a művészi kidolgozású albumokról, a látványról, a gondolatgazdag szövegekről és azokról a lenyűgöző koncertjeikről váltak ismerté, ami tagadhatatlanul egy jelenség volt végig a Pink Floyd életében, még akkor is, amikor ugye feloszlott a zenekar, aztán újra összehozták őket Roger Waters nélkül, aki egyébként lesajnálta a tagokat a sajtóban, hogy hát nélkül úgyse fog menni a zenekar, és nem is működhet nélküle tovább a Pink Floyd, hát aztán Gilmour megmutatta, hogy de. Na, majd erről is beszélni fogunk. A Pink Floyd az egyik legsikeresebb zenekar a rock történelemben, több mint 300 millió albumot adtak el világszerte, és ebből 74,5 milliót csak az USA-ban. Eleinte egyébként a 60-as évek végén mérsékelt sikert értek el, úgy nevezték őket, hogy ők a tudattágító együttes, a néhai Syd Barrett volt a zenekar vezető, viszont az ő elviselhetetlen magatartása miatt távozni kényszerült a zenekarból, és ekkor érkezett meg a Pink Floydba. David Gilmour, akinek kapcsán egyébként beszélgettünk ugye az ukrán háborúról, vagy hoz írt új dalukról is, nem is olyan régen. A zenekar számos konceptalbumot vett fel, ennek az igazi égköve az 1973-ban megjelent The Dark Side of the Moon volt. Ez volt, mondhatjuk, hogy ez egyik legsikeresebb és legnagyobb példányszámban elkelt, sőt a legnépszerűbb album a rock történelemben és a Pink Floyd történetében is. 1985-ben Roger Waters azt mondta, és akkor most itt vagyunk, ahol az imént ígértem, hogy beszélni fogok erről, Roger Waters megszűntnek nyilvánította a zenekart, bár a többi zenész tovább használta a nevet, fölvettek új albumokat, és elindultak turnéra is, és végül megegyeztek aztán, és Roger Waters azt mondta, hogy oké, használjátok a nevet, és a legtöbb, még az ő korában szerzett dalt is előadhatják. Hogy miről is van szó pontosan? Arról van szó, hogy annak idején... Ugye 1985-ben Roger Waters azt mondta a lemeztársaságnak, hogy végzett a zenekarról, és azt gondolták ők is, meg ő maga is, hogy visszavonul a Pink Floyd majd emiatt. De nem így lett, mert hogy a következő évben, 1986-ban Gilmour és Nick Mason dobos visszaállította Rick Wright billentyűst teljes jogutaggá, Roger Waters lefokozta session emberré, és bejelentették, hogy Pink Floydként folytatják, hát ekkor ment a húzavona, amikor Waters megpróbált őket megállítani, és abban a meggyőződésben, hogy az új album majd kudarcot fog vallani, valójában lesajnálta, ugye több helyen nyilatkozott róluk, hogy hát ez így nem fog működni, és minek ez az egész. Na hát aztán nem így lett, mert hogy a Pink Floyd új működése és interációja abszolút méltónak bizonyult minden várakozásra, és minden bizonnyal egészen Pink Floydosnak hangzott, ezt ti is hallani fogjátok most, és miután Waters elment, Gilmour végezte el a dalírás nagy részét, Bob Ezrin volt a producer, és mondhatjuk, hogy ez a dal is, ami arról szól, hogy az emberek elfordulnak a gyengéktől, a fáradtaktól és a reményvesztett emberektől, annak ellenére, hogy olyan elképesztően nagy a szenvedés a világban, és olyan nagyon nagy probléma a szenvedés a világon. David Gilmour, aki már akkor 80. decemberében, amikor az Only Musicnak erről a dalról nyilatkozott, ő volt a frontembere, azt mondta, hogy a Turning Away a világ politikai helyzetéről szól, meglehetősen jobboldali, konzervatív kormányaink vannak, amelyek úgy tűnik nem törődnek sok mindennel, csak magukkal törődnek. És azt mondta, hogy amikor Anthony Moore megírta a szöveget, abban a pillanatban éreztem, hogy ez az, amit én mondani akartam ezzel a dallal. Egyébként sajnos ugyanolyan létjogosultsága van a dalnak most, mint akkor 1987-ben. Jön a Pink Floyd a zenei finomságok órájában, ez a The Turning Away.

A zenei finomságok között a Foo Fighters a következő a sorban. Szintén egy háborúhoz kapcsolódó dallal, sajnos természetesen ennek most is van aktualitása, és pontosan ezért is tartjuk fontosnak, hogy a zenei finomságok órájában itt a 98.6 Manna FM-en erről is szó legyen, főleg mostanság, ugye nagyon sokan gondolkodunk arról, hogy vajon mi történhet még velünk, mi történik akkor, hogyha valóban kitör egy harmadik világháború. A Waiting on a War című dala a Foo Fightersnek pontosan erről szól. 2021. január 14-én jött ki a Waiting on a War, a Medicine at Midnight harmadik kislemezeként jelent meg. Az időpontot Dave Grohl frontember 52. születésnapjának a megünneplésére választották ki. Az Enemy-nek elmondta Grohl, hogy ez egy szerte ágazó ballada, nagyon sok mindent érint, és a legismertebb dal az albumról. És igazából akkor érkezett meg ez a dal szövegében, üzenetében és zenéjében hozzájuk, amikor a Medicine at Midnight felvételi folyamatai zajlottak. Az énekestől, magától, Grohltól származik, aki felidézte a gyerekkorában azokat az aggodalmakat, amiket akkor érzett Washington DC külvárosában élve, amikor odakint ugye hidegháború zajlott, és egy tweetben később azt is elmondta, hogy a politikai feszültség és a fegyverek riasztották, és attól félt, hogy el kell, hogy higgye, hogy Amerika konkrétan egy atomháború felé tart, ugye akkor, amikor Észak-Korea és Amerika között ment hát tulajdonképpen az a fajta feszültség és a feszültségnek a fokozása, ami 2020 őszén volt igazán kicsúcsosodott, és akkor beszélgetett ő az autóban, az iskolában tartva a kislányával. Ez volt a másik ihlet a dalhoz. 11 éves volt akkor a kislánya Harper, és a kislány látta a hírekben, hogy az Egyesült Államok és Észak-Korea között fokozódik a feszültség, és amikor mentek az iskolába, akkor megkérdezte tőle a kislány, hogy apa, háborúzni fog Amerika, a háborúba megyünk? És azt mondja, hogy azonnal összeszorult a szíve, és azonnal az jutott eszébe, hogy mit érzett ő, amikor annyi idős volt, mint most a kislánya, hogy milyen lehangoló az, és milyen elképesztően riasztó és szívbe markoló, hogy az egész gyerekkor csodájától megfoszthatja a rettegés sötét érzése a kislányt, a gyerekeket, egyáltalán a felnövekvő nemzedéket, hogy azt a szépséget és ártatlanságot, amit magába hordoz a gyermekkor, és a jövőnek a szép lehetőség azt mind-mind megeszi és felemészti. Az, hogy folyamatosan ott lebeg a fejünk felett az, hogy mi van akkor, hogyha valóban kitör a háború. Úgyhogy tulajdonképpen a két ihlet forrás az egy és ugyanaz, arról a tőről fakad, hogy az embernek a lelke hogyan tudja ezt feldolgozni, vagy egyáltalán elfogadni, hogy képesek vagyunk-e egyáltalán gyerekként végig gondolni, hogy ez mit jelent. Azt mondta Grohl, hogy neki konkrétan rémálmai voltak gyerekkorában rakétákról az égen, felrobbanó bombákról, katonákról a hátsó udvarban, és valószínűleg ugye ezt az 1980-as évek elejé politikai feszültség, illetve a fővároshoz való közelség okozta. Azt mondta, hogy az egész fiatal kora egy kilátástalan jövő sötét felhője alatt telt, és így született meg a dalnak a szövege. A Foo Fightersről érdemes tudni, hogy egy nagyon különleges zenekar, egy olyan amerikai rock együttes, akik tulajdonképpen mondhatjuk, hogy a Nirvana szárnyai alatt születtek meg, mert hogy a Nirvana együttes korábbi dobosa az a Dave Grohl, aki megalapította 94-ben a Foo Fighters-t. A név a második világháborús Foo Fighter kifejezésből származik, amelyet a titokzatos légi jelenségekre használtak. Látjátok, még a névválasztás is valahogyan kapcsolódott a háborúhoz. Ennyire mély nyomot hagyott Dave Grohl lelkében az a félelem, amiben ő felnőtt, pontosan emiatt, hogy tartani kell attól, hogy talán valóban háború lesz majd. És hogyha ugye Amerika háborúban áll, akkor az egész világ háborúban áll. Jön a Foo Fighters és a Waiting on a War itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

A 98.7 Manna FM zenei finomságai között egy igazi kuriózum következik. Amikor meghalljátok majd a muzsikát, akkor jusson eszetekbe, amit most meséltem el róla. Mert hogy a hölgy, akit Dion Bennettnek hívnak, ő bizony itt Magyarországon, magyar kiadónál, magyar zenészekkel vette föl ezt a dalt, ami nagyon vagány, nagyon funky, teljesen időtlen és kortalan, tehát játszódhatna ez a, vagy nem tudom én, Jackie Brown korszakban is, lehetne akár a Jackie Brownnak a betét dala is, zenélhetne a csaj együtt a Cheftel is, tehát hogy az egész lehetne annyira bármelyik korszakba és filmes világba így funky zeneként beültethető, hogy az ember hirtelen nem is tudja, hogy hol van, hogyha csukott szemmel hallgatja. És ez a magyar kiadvány, ez vezette is a világ első számú független slágerlistáját tavaly ősszel. Ezt a slágerlistát egyébként úgy hívják, hogy Roots Music Report, és ez a világ első számú olyan független zenei slágerlistája, amit a globális rádiós lejátszási adatok alapján állítanak össze minden egyes héten. Tehát, hogyha valaki szeretne tájékozott lenni, hogy a világban milyen fancy zenék vannak, tehát ami éppen pörög, és nagyon népszerű, és tele van újdonsággal is, akkor érdemes megnézni a Roots Music Reportot, hogyha tájékozódni szeretnétek, vagy leszeretnétek nyűgözni mondjuk az első randin a partnert azzal, hogy milyen elképesztő zenei tájékozottsággal rendelkeztek, vagy mi mindent ismertek. No, akiről szó van, ő Dion Bennett, ezt már mondtam, és Little G. Weevillel és csupa magyar zenésszel együtt rögzítette ezt a dalt, a Sugar Hip Yaya címűt, amit most meg is fogunk hallgatni tőle. Ez a dal az, ami vezette egyébként a Roots Music Report brit blues slágerlistát. Ennek az érdekessége az egész albumnak, hogy Szűcs Gábor, azaz Little G. Weevil volt a producere, ő is zenélt rajta, és a budapesti Hunnia Records adta ki, és az összes zenész, akivel elkészült az album, ahogy az imént mondtam, az mind magyar, jamaikai származású hölgy, az angol énekesnő, és igazából nem csak a blues listán, hanem emellett a soul blues kategóriában is szerepel, ott a hatodik helyen állt tavaly ősszel, és nem csak menedzserként dolgozik, és producerként vele Little G. Weevil, az a Szűcs Gábor, akit egyébként szoktatok nálunk hallani rendre időről időre beszélgetésben is, meg itt a zenei finomságok korájában is, hanem zenél is vele együtt. 3 éve kezdtek el dolgozni a magyar bluesgitáros és az énekesnő Dion Bennett. A Sugar Hip Yaya című album, amit most meg is fogunk hallgatni, pontosabban az albummal azonos című dalt. A Sound Day és a Supersize stúdióban készültek, ott volt Borsodi László velük, ő gitározott, Herr Attila volt a basszusgitáros, Premetsz Mátyás orgona és billentyűs hangszerekkel van jelen a lemezen, Gyenge Lajos dobolt, Albert Zoltán szaxofonozott, Sovári Tamás trombitált, Furis Rita és Andelik Jonathan volt a vokalista, valamint Little G. Weevil is szerepel természetesen a maga gitárjával. Egyébként Little G. Weevil saját Live Acoustic Session című albumán, aminek szintén a Hunnia Records egyébként a kiadója, már szintén nagyon szép helyezést ért el, szinte a megjelenésekor az akusztikus blues lemezek között a Roots Music Report listáján. Úgy azt gondolom, hogy ezeket a neveket érdemes jegyezni, hogyha szeretnétek egy kicsit a szofisztikált jazzes funkis zene felé menni, és egy kicsit tágítani a látókört. Ugye a napokban beszéltem arról is, hogy Bob James-t milyen fontos ismerni, az ő muzsikáját, azt, ami tulajdonképpen a hip-hop musicnak a pillére. Azok a muzsikák, amiket például Bob James a 70-es évek közepén elkészített, tehát pontosan ilyen jelentősége van Little G. Weevilnek, ez a Szűcs Gábornak, illetve a Roots Music Report listáján, globális rádiós lejátszási listán szereplő daloknak is. No, hát ezen is szerepel, és nagyon jó helyezést ért is el Dion Bennett, és a Sugar Hip Yaya, amit itthon magyar zenészekkel rögzítettek. Ez következik most itt a zenei finomságok között.

98 pontot Manna FM és a zenei finomságok között egy újabb gyöngycem, gyerekek, enélkül a dal nélkül nem létezik buli. Erre a dalra már legalább egyszer, de inkább 101-szer biztos, hogy táncolt mindenki, ilyen-olyan szórakozó helyen, diszkóban, házi buliban, stb. Ha azt mondom, hogy Ray Charles, mindenki tudja, hogy akkor itt már garantált az, hogy jó muzsikáról van szó. Na de hogyha azt mondom, hogy Hit the Road Jack, mert hogy ezt fogjuk tőlük lejátszani itt a zenei finomságok között, hát akkor mindenki tudja, hogy miről beszélek, szerintem nincs ember, aki mondjuk hát 25 fölött is ne ismerné ezt a dalt, úgyhogy fiatalok, tessék nagyon figyelni, vagy kedves szülők, akkor emlékeztetlek benneteket, hogy ez az a dal többek között, amit meg kell tanítani a gyereknek. Meg kell tanítani azt, hogy ez mit jelent, meg kell tanítani neki, hogy ez miért hangsúlyos, meg kell tanítani neki, hogy mit szeretünk benne, és meg kell mutatni neki, hogy anya és apa bohó ifjúkorában hogyan táncolt rá azokon a szórakozó helyeken és házi bulikban. Egyébként nagyon fontos kifejezés maga a Hit the Road Jack, ami a dalnak a címe, és ugye a folyamatosan visszatérő refrén mondata is. Egyébként, hogy honnan származik a Hit the Road Jack, az tulajdonképpen arra szolgál, amikor egy párkapcsolatban az egyik partner, vagy az egyik fél már belefáradt abba, ahogyan működik a kapcsolat, belefáradt abba, ahogyan a másik viselkedik vele, és konkrétan azt akarja, hogy a másik örökre eltűnjön, és soha az életben ne térjen vissza, és ne tudja őt bántani. Tehát, hogy annak azért van egy jelentősége is, annak ellenére, hogy milyen vidám a dal. Tehát tulajdonképpen az énekes, akit narrátornak is nevezhetünk ebből a szempontból, mert hogy egy konkrét történetet mesél el a dal, erről énekel, hogy van egy olyan párkapcsolat, ami arra van tulajdonképpen kárhoztat, vagy véget érjen, és lehetőség szerint minél kevesebb problémával és minél kevesebb sérüléssel, és hát ezt jelenti a Hit the Road Jack, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy na akkor tipli, kopj le, el lehet ballagni. Nagyon sok magyar szinonimát tudnánk felsorolni, de hogy honnan származik ez a terminus, vagy ez a kifejezés, hogy Hit the Road Jack, ez eredetileg arra referál, tehát arra lehet visszakötni, hogy inkább így fogalmazzak, amikor a lovaknak a patája kopogott az úton. Tehát ahogy lehetett tudni, hogy érkezik a ló, és aztán távolodik. Tehát érkezik a lókopogás, és aztán szépen halkul. Ezt jelenti. Tehát tulajdonképpen innentől kezdve ez az idők során egy nagyon ismert és egy nagyon erőteljes kifejezés volt arra vonatkozólag, amit ha meg akartuk mondani valakinek, hogy itt a vége, el lehet menni, akkor azt mondtak neki angolul, hogy time for you to hit the road. Tehát, hogy itt az ideje, hogy, hogy üsd az utat tulajdonképpen, hogyha szószoros értelmében akarjuk folytatni, de tehát, hogy szépen halljam, ahogy lábad elkopog az úton, hogy halljam a távolodó lépteid, de gyönyörűen meg lehet magyarázni ezt nyilván magyarul sokféleképpen. Egyébként az óriás sikert Ray Charlesnak nem csak a dal maga hozta meg, hanem a hölgy Margie Hendrix, aki az állandó háttérénekese volt, vokalistája Ray Charlesnak, és aki egyébként saját zenekarban a The Relads-ben is énekelt. Volt köztük szerelmi kapcsolat is, de akkor már nem, tehát ez nem az ő kapcsolatukra vonatkozott. A Hit the Road Jack, Percy Mayfield írta meg Ray Charles számára ezt a dalt. Első időkben még, tehát az első változata egy abszolút a cappella dal volt, és aztán utána hangszerelték fel. 1961-ben nyert Grammy-t érte Ray Charles. Szóval az egyik legendás dal következik, amit a Kentucky Fried Chicken reklámjában újra felvett Ray, és újra felénekelte, és ott nem Hit the Road Jack volt, hanem Cross the Road Jack, a 80-as éveknek az ikonikus KFC reklámja volt. No, jön a Hit the Road Jack, egy legendás és fantasztikus zenei finomság, ami nem hiányozhat a kedvenc listáról, nem hiányozhat a napunkból, és nem hiányozhat a talpunk alól, ha már a távolodó léptekről beszélünk. Ray Charles és a Hit the Road Jack itt a zenei finomságok között most a Mannán.

0: 98 pontot Manna FM, életöröm zene a továbbiakban is természetesen. Az elmúlt 4 órában Péter Petrával, holnap találkozunk újra, addig is mindenki vigyázzon magára. Puszi!
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életöröm zene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna Morzsa.
2: Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt. Elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát. Amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos. Tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. Javításra szorul a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pellyesác híd. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatokat. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózás módosításról is. Az ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Egyre több gyanúsítottja van a délalföldi illegális dohánykereskedelmi hálózatnak. A rendőrök újabb 2 embert állítottak elő. A lefoglalt áru értéke már meghaladja az 1 milliárd 200 millió forintot. A nyomozás még tavasszal kezdődött. A családi vállalkozásként működő bűnbanda nagy mennyiségben állított elő cigarettát a fekete piacra. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat éjszaka Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsját célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb 2 ember meghalt, 5 megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a dél-oroszországi Rosztovnádonuban. 2 ember meghalt, 5-en megsebesültek. Belgorodott rakéta támadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. 4 évvel az átadás után már is javítani kell a Horvátország déli részét, más területekkel összekötő Pellyesác hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Továbbra sem tudják megfékezni az erdőtüzeket Franciaország délnyugati részén, ahol már 42 ezer hektár leégett, és 220 ezer embert kellett kitelepíteni. A tűz terjedése jelentősen zavarja a közlekedést. Erdőtüzekkel küzdenek Spanyolországban is. Az ország középső részén több mint 100 ezer embert telepítettek ki, vagy utasítottak arra, hogy zárkozzon be otthonába. A tűz miatt három spanyol régióban mintegy 30 közút van lezárva. Változóan felhős az ég az országban, a több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 29-33, késő este 18-27 fok várható, szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatom, hogy mondtam, elhagyjuk a stúdiót, és megérkeztünk oda, ahol már volt ez a műsor, a kanapé. Ez a Budapest egyik legbájosabb, legszeretetőbb, legturbulensebb, tudom, milyen jelzőt mondjak erre, a kis galériára, a Képír utcába, a Yes galériára. Most egy záró esemény vagyunk jelen, ugye idén lesz 40 éve, vagy idén 40 éve, hogy meg bekopogott hozzánk a Forma 1, a Vasfüggönyön túra először. És Weiler Péter, az én legkortársabb művész barátom, pedig kitalált egy tematikát, és csinált egy kiállítást. Mi a tematika igazából? Mert fotókból lettek festmények, festményekből fotók. Mi látható most itt?
2: Hát az ötlet onnan indult, hogy 1986, és mennyi minden történt ebben az évben. A Challenger katasztrófa, a Queen koncert, akkor, és aztán még hosszan sorolhatnám, hogy mennyi minden, de a Csernobil.
1: Ha, elég kemény volt akkor.
2: Ez egy turbulens év volt, és sok rossz, és persze nagyon sok jó dolog is történt, de ami az én különös érdeklődésem az, hogy a szocializmus hogyan oldódott fel itt a kapitalizmusban, és hogy jöttek ezek a olyan dörrenések, mint a Queen koncert, vagy éppen a Hungaroring, mert abban az időben pont 12 éves voltam, és ez egy elképesztő hatás volt, ez felértékelődött a saját országunk. Úgy éreztük, hogy Magyarország az nem csak egy szocialista blokkban levő elhanyagolt, szerencsétlen kis ország, hanem ez része a világnak. Tehát rajta vagyunk azon a versenynaptáron, ahol a világ nagy pontjai, és ez megmaradt. És aztán most úgy jött a 40 éves évforduló, és azt gondoltam, hogy milyen szép lenne, hogyha egy ilyen kis kapszula kollekció keretében 6 képet festenék azokról a fotókról, amik akkor készültek az első futamon. Hát ebben egyébként, ha bárki a kedves hallgatók szóval, hogy akár csak a Fortepán oldalára elbarangol, akkor nagyon-nagyon sok fotó van erről az első katartikus, az egész országot megmozgató futamról, mert van egy bája, egy ilyen nagyon egyszerű bája, hogy tényleg hömpölyög a tömeg, de azért van egy kis sár, van rengeteg homok, rengeteg félig elkészült lelátó, és hát ott vannak a Trabantok között, nem tudom, árulják a szotyalát. Tehát ugye nagyon, nagyon bájos a magyar, de közben hát ott vannak a világ élvonalába tartozó pilóták és autóik, és ezt próbáltam valahogy megjeleníteni, hogy ezt a kettőséget. És hát ebben a Méhes Károly barátom volt a partnerem, aki 40 éve fotózza aktívan a Forma 1-et, és hát ő ismeri is a pilótákat, ismeri azokat az embereket, akik működtetik egészen az Ecclestone-ig bezárólag. És hát ő segített abban, hogy azért olyan jeleneteket választak, amik valódiak, amik fontosak. És
1: hát amikor a Weiler életműben beleférnek, te egyszerűen egy barkassza fotón, csak igen, valamit kiragadtam.
2: Tehát, igen, tehát az első kép a barkassza fotón, az pont a Méhes Károlynak a alkotása, amiből aztán én egy festményt készítettem. A másik, ami az egészet létrehozta, hogy az első kép volt, és aztán beindította a fantáziámat, az egy ladában ül a Senna, és megy körbe a Hungaroringen, és ez egy valódi kép, tehát egy kicsit olyan, mintha én kitaláltam volna, és ez egy ilyen fricska lenne, de az igazság az, hogy ő ki akarta próbálni a pályát, de még nem állt készen a saját autója, és akkor elkért az egyik szerelő kocsiját, aki úgy adta oda neki, hogy jó, hát vezetheted, de én beülök a hátsó ülésre. És akkor egy életre szóló élmény volt annak, aki hátul ült, és hát mindenkinek, aki ezt a fotót ismeri, meg látta, és akkor ez volt az egyik kiinduló pontja az egyik festménynek. És aztán innen már jött a többi, hogy nem bírtam leállni, és akkor újat, mi legyen a következő.
1: Mi innen folytatjuk zenék után, be is nézzünk a kiáltó terembe, és akkor megállunk egy-két festmény előtt. A témánk a Hungaroring 40 éve van Budapesten, egy nagyon szép, egy nagyon kellemes galériában, a Képír utcában. Vasárnap még meg lehet nézni?
2: Hát most ezen gondolkodunk, igen, de az a tervünk, hogy a Hungaroring alatt is nyitva legyünk.
1: Szerintem legyen ez, mert akkor hallgatunk is jönnek. Weiler Péterrel, a legkortársabb képzelőmész barátommal folytatom a beszélgetés, zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig száll.

0: Action. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Megérkeztünk, beléptünk a terembe, az a kép címe. Senna egy Ladával tesz próbakört a pályán 1986, 80x120-as vászon. Tehát ez itt egy létező jelenet. Az érdekes, hogy Senna vajon tudott egy ilyen Ladához hozzányúlni, hogy hol a váltó, és ugye ez egy Fiat kooperáció, annak idején szovjetuniós az olasz torinói gyár között.
2: Hát ott lettünk volna szívesen a hátsó ülésen, hogy hogy vezeti ezt, 80-at betartja, vagy pedig majd kipörgeti teljesen, úgyhogy a 120-ig, amit talán tudott maximális sebességben, de lehet, hogy volt a 140 is. Hát én imádom az autókat festeni, tehát ez a festés az azért egy jó szakma, mert az ember azt festi, amit szeret, és itt egy felnit megfesteni, vagy egy lámpát, vagy egy ajtót, ami beleivódott a gyerekkoromban, ez a Lada kilincs, meg a kis elefánt fül, amivel ki lehetett nyitni azt az első háromszög ablakot. Ezeket festeni, hát ez egy ilyen katarzis. És hát aztán sok munka van vele, mert az ember nem mindig találja el, nem mindig jó, nem jók az arányok, nem jók a fények. Pepecselős sok átirata is volt ennek a képnek, félretettem egy pár hónapra, és aztán újra elővettem, és akkor lett befejezve. Egyetlen csalást csináltam itt a bal oldalon, hogy maradt egy marboló hirdetésnek a fele. Uh-huh. Látszik, azt úgy igényelte a kép, hogy legyen ott valami, de az eredeti képen nem volt rajta. Egyébként a másik ilyen hobbim gyerekkoromban az volt, hogy én cigis dobozokat gyűjtöttem, és hát ez is a nyugatnak valahol a nyoma volt, hogy ezek a kemény dobozos cigaretta dobozok, mint a, nem tudom, most ugye ilyen neveket nem tudom, hogy illik-e mondani, de hát ez ilyen idegen tárgy volt, és tetszett, hogy ki van találva, hogy kinyílik, becsukódik, és hát ebben a kiállításban a Marlboro az egy elég hangsúlyosan jelenlevő márka, amit ugye már így nem látunk leírva sehol, még a cigarettás dobozon se látható.
1: Hiszen még a nagydíjnak is ez volt a neve, hogy Marlboro magyar nagydíj. Emlékszem, kemény doboz, pörögtek rá a cigisek, ma pedig mekkora kincs egy puha dobozos cigaretta abból az időből.
2: Tényleg, pontosan. Én összeszedtem párat így a szállodákban, amikor elvittek a szüleim síelni, akkor én összelopkodtam azokat a dobozokat, amiket vagy ott hagytak, vagy mert nem volt benne sok. És hát abban egy egész szép gyűjteményem volt, és ezeket én imádtam. A John Player Special az nekem nem a csapatot jelenti, hanem azt a cigit, amire ez a fekete alapon a aranybetűkkel rá volt írva.
1: De ezek igazából műalkotások voltak, ezek a dobozok alól, nem? Amíg rá nem kerültek az uniós szabályozásnak köszönhetően a sok elretentő fotó. 12 évesen mit fogtál fel ebből az egész szágódó cirkuszból, ahogy hívták?
2: Nagyon érdekes volt, hogy itt az első tárlatvezetésünkön valaki behozott egy könyvet, ami akkor 86-ban megjelent a Forma 1-ről, és rácsodálkoztam, hogy úristen, ez nekem megvolt. És ez egy ilyen már a GMK által kiadott privát kiadvány.
1: Mondd el, mi a GMK, hát nem tudják. Gazdasági munkaközösség.
2: Gazdasági munkaközösség, hát ez a KFT elődje volt, és valahogy úgy lehetett először vállalkozni, hogy valaki GMK-t alakított még a szocializmusban. Tehát 86-ban egy magánkiadású Forma 1 könyvet hozott valaki, és beugrott vele egy ilyen teljes élmény adag, hogy úristen, hogy ez nekem megvolt, én ezt folyamatosan forgattam, néztem, melyik csapat, melyik pilóta, tehát engem át kellett, hogy hasson ez annyira, hogy tényleg mély nyomot hagyott bennem. De nem lettem különösen nagy Forma 1 rajongó, tehát az nincs meg, hogy én onnantól kezdve zarándokoltam volna minden versenyre, vagy tisztában lettem volna a nagyobb eseményeken kívül, persze a kisebb történésekkel, de az számított, hogy itt vannak a külföldiek, és hogy itt van, angolul beszélnek a televízióban, és hogy egy óriási szágódó cirkusz. Mindig is szerettem a show business-t, és ez az igazi show business, amikor a technikával együtt televízióban folyamatosan követhető, hogy mi történik a városban, és hát én Pécset néztem ezt, és onnan Pécsről Budapest, aztán még mindig nagyon messze volt. Tehát kicsit hátrányos helyzetből, mert a pesti gyerekek nyilván találkozhattak a kamionokkal, meg könnyebben ki tudtak menni erre az eseményre.
1: Meg a három kívánság is jelen volt az elsőben, Dévin Tibács is teljesített valamit, ugye?
2: Tényleg az is volt, ezt nekem az nem is.
1: Na majd ezt én megkeresem neked. Fűzd meg a tulajdonos a saját magadat, hogy még maradjon nyitva ez a maga az esemény alatt is, mert ide érdemes érni, kedves hallgatók. Méhes Károly folytatjuk zene után, aki nagyon sok fotót csinál. Péter, köszönöm szépen, még azt mondod, hogy mi lesz a következő kiállítás itt?
2: A következő kiállításunk itt a Yes Galériában a Merítés. 5 művész papírhoz fűződő viszonya és papír alkotások lesznek itt, hogy papír mennyire különleges, érdekes és új médium tud lenni, hogyha olyanok kezében van, akik ezt értik és tudják és csinálják.
1: Itt leszünk azon is. Köszönöm szépen, zene is folytatjuk Mihes Károllyal.

0: Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Élet, öröm, zene. Ez a

0: Magyarországon mondjuk 1986 óta lehet egyáltalán, de valóban mondjuk kevesen vannak, akik ezt teljes mértékben főállásba tudják űzni, én sem természetesen, de 1990 óta én minden magyar nagydíjon ott vagyok, és úgy összességében egy 100 nagydíjon voltam, ami a versenynaptárba szerepel.
1: Ez egy különösen őrzött és zárt világ, az oda bekerülni hogy lehetett? Tehát bekopogtál-e, ezt tudod, hogy én szeretnék Magyarországon a fotós lenni, hogyan kerültél oda az alapokhoz?
0: Hát ez így nagyon jól hangozna, hogyha ezt meg lehetne csinálni, sokan kopogtattak volna eddig is. Hát el kell kezdeni dolgozni valamilyen médium számára, régen nyilvánvalóan ez napi lapot jelentett leginkább, vagy folyóiratot. Én is egy újságnál dolgoztam, egyébként nem sportújságíróként, hanem kultúrrovatban, de mivel ez volt a bolondériám, a sportrovatosok mondták, hogy csináljam, és úgy szép lassan, ahogy elkezdtem gyártani az anyagokat, amikor elérkezik a Magyar Nagydíjnak a közeledik, akkor akkreditálni kell magadat, tehát különböző cikkeket kell beküldeni, a szerkesztőségtől kérni egy ajánlólevelet kvázi, hogy ők szeretnék XYZ-t elküldeni a futamra, és megígérik, vagy vállalják, hogy a tudósításokat rendszeresen és nagy terjedelembe közlik, és amikor ezt az ember megkapja az akkreditációt, utána még be is kell azt is mutatni, hogy valóban jogosan volt ott, és elvégezte a munkát, és akkor az nyilván már a következő lépésnél egyszerűsíti a dolgát.
1: Igen, egész azért érdekel, mert ugye én 70-es vagyok, tehát már 16 éves voltam akkor, és valami nyugati dolog jött be Magyarországra. Nem szoktam nézni a futamokat, viszont szerintem benne van az a faktor, ami kell, az imádod ezeket a szágódó kocsikat, nem? Előtte is nézted, már még nem volt Magyarországon, tehát akkor még lehetett egyáltalán figyelemmel követni a Forma 1-et világszerte?
0: Hát világszerte nyilván lehetett. Magyarországon az volt a nehézség ebben, hogy a magyar televízió egészen a 70-es évek végéig nem közvetítette, és utána is csak hébe-hóba egy-egy versenyt. Nekünk az volt a szerencsénk, meg azoknak, akik a nyugati határszélen laktak, tehát ez a Győr-Sopron, Vas, Zala megye, hogy az osztrák televíziót ott a mindenféle parabola antennák nélkül, tehát egyszerűen a határ közelsége miatt lehetett fogni. Csoda is, hogy nem zavarták, mert semmiféle probléma ebből nem volt. És ugye hát akkor volt Niki Lauda nagy korszaka, ugye 75-ben világbajnok lett, 76-ban pont 50 éve lesz hamarosan, hogy megégett. Tehát nekem, mint 11 éves gyereknek ez akkor a szenzáció volt, és ugye 0-24-ben ez ment akkor az osztrák tévén. És hát én ebbe beleszerettem, vagy hogy mondjam, és azóta tart.
1: 90-től ott vagy, akkor szerintem egy-két versenyző volt, aki már úgy köszön neked, nem? Szóval szereztem ilyen ismerettségeket, hogy nézd már, itt van a fotó, a magyar fotós.
0: Hát igen, tehát azért szép lassacskán meg lehetett az embernek magát ismertetni a pedok embereivel, a csapatok sajtósaival, egy-egy. Ugye a technikám, ha lehet ezt mondani, az volt, hogy fiatal pilótákkal próbált az ember egy kicsit így összehaverkodni. Egyrészt sokkal könnyebb ugye a közelükbe férkőzni, ők még jobban is örülnek annak, hogyha valaki odafigyel rájuk, vagy megkérdezi őket bármiről. Tehát amikor a 90-es évek elején egy Rubens Barrichello, vagy nem is tudom, akár még a fiatal Schumacher, amikor még nem volt nagyon elkényeztetve, meg nem volt nagyon sikeres, velük sokkal könnyebb volt akkor nekem kapcsolatot teremteni, mint mondjuk egy akkori nagysággal, mint egy Senna, vagy egy Prost, vagy egy Piqué. És akkor ez így már a maga módján fejlődött szépen.
1: Na, innen folytatjuk, Mihály Károly, zenélünk, aztán még lesz, mit kérdeznem. A témánk pedig az, hogy 40 éve van itt Budapesten, a Magyarországon a Forma 1, és ő az a fotoművész, aki hát már több mint 30, akkor 90-től, tehát már 37. éve fotózza. Lesz miről beszélni, zene is folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Action. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételten remek zenék után, mert kedves hallgatók, folytatjuk ezt a remek témát. Képíró utca, Yes Galéria, 40 éve Magyarországon. A Red Grand Prix, ugye az elsőt az Marlboro Magyar Nagy Díjnak hívták 86-ban. Az volt, volt egy főszponzor. Mi ez, amit fotóztál? Hol voltál? Tehát ezek riportfotók, ezek nem értek a fotózáshoz, csak szeretem a szépet, a képeket. Ott voltál, ott a kereket cseréljük, fönn a lelátón, vagy mindenhol voltál?
2: Hát ezt is ki kellett tanulnom egyrészt magamnak, hogy ugye aki nem vagyok egy képzett fotós, vagy nem voltam soha, és hát az én felszerelésem pláne kezdetekben egy egyszerű kis kompakt fényképezőgép volt, hogy mit érdemes fotózni, mert ugye a 300-al száguldó autókhoz ez a készülék nem volt túlzottan jó. Tehát én arra specializálódtam, hogyha lehet így mondani, hogy portrék benne a Box utcába, amikor be lehetett menni a garázsba, amikor állnak az autók, vagy mozgás van, ezt ugye úgy hívják, hogy pedok, a boxok mögötti részt, ahol a kamionok vannak, ahol jönnek-mennek a pilóták, a vendégek, a csapattagok.
1: Ott szabad járásod volt akkor.
2: Igen, és ugye ez az akkreditáció, amit megkap egy újságíró, ugye ha fotós, akkor nyilván még kap egy mellényt hozzá, és a pálya különböző részein elhelyezkedhet, és akkor onnan a kanyarokba, meg mindenhonnan fényképezi az autókat. Ez nem nekem való, illetve hát ezzel nem vagyok fölkészülve. Én maradtam ott a boxok és a főépület körül, de hát ott is mindig annyi történés van, hogy bőven, tehát most mikor válogatom a képeket, most készült egy könyv, van 40 Magyar Nagy Díjról, hát gyakorlatilag inkább azt kellett sajnos eldöntsem, hogy mi az, ami nem kerül bele, mert annyi van.
1: Ami nincs, az nem hiányzik, ilyenkor azt mondja a mondás, akkor nektek még negatívokat is őrzi, ez nem digitálisan kezdett 90-ben, ugye?
2: Hogyne, dia is van, meg papírkép, amit beszkennelek, vagy a negatívot szkennelem be.
1: Nyilván kaptad már a kérdést, hogy hány képet csináltál, már felkészültem, mosolyog a fotoművész. Van egy mutatószám, hogy hány kép készült 90 óta a magyar Forma 1-en? Általad.
2: Hát nehéz megsatszolnom, de én szerintem, ugye amikor áttér az ember már elektronikusra, akkor nyomja a gombot, mint a bolond, de még a filmes korszakban is a legelső 90-es futamon én szerintem minimum egy 10-12 tekercset elfotóztam, hát az azt jelenti, hogy a 36-jával számolva 400 mondjuk, de ez persze a kezdetek kezdetéről szól, amiből mondjuk 200 lett, ami jó, de az se kevés, tehát, és manapság, tehát így 36 év távlatából ezek a képek már tényleg olyanok, hogy egy csomó olyan pilóta van rajta, aki teljesen eltűnt, egy része sajnos meg is halt, nem feltétlenül Forma 1-es balesetben, de meghalt, és hát ezeknek azért azt szoktam mondani, hogy azért érdekesek ezek a képek, mert én voltam ott, és ezt csak én tudtam megcsinálni, mert ezek tényleg nem azok a típusú fotók, hogy jön a kanyarba a versenyautó, hanem éppen elém ugrott valaki, tehát amit a Péter megfestett, a Nicola Larini, ez egy olasz pilóta volt, akkor a Ligier csapatnál versenyzett, és jött ki a WC-ről, és egy barkasz van a háttérben. Tehát ez egy annyira magyar nagydíjon, és csak ott elkészíthető felvétel, hogy hát ez őt is, mint nagy retro bolondot, ugye.
1: Meg is említettem, hogy ugye válogatott a képét közül, és ami persze Weyler kompatibilis, hogy a barkasz rögtön
2: hát
1: kiemeltem.
2: Az ott kell legyen, igen.
1: Egy könyvet említettél, az megjelent már, vagy még megjelenés előtt van?
2: De megvan, itt lehet is kapni a galériában is, 40 Magyar Nagy Díj, és van egy kicsi fókusz a finn pilótákra, mert ez hát kvázi nagyon idézőjelbe, de ez a finneknek egy hazai versenyük volt. Egyrészt, mert hát ez a tradicionális finn-magyar barátság, rokonság, bárminek is nevezzük, illetve itt nagyon jó szerepeltek valami miatt a finn bajnok, ugye főleg a Häkkinenről, Räikkönenről beszélünk, de ugye rajtuk kívül is voltak még viszonylag sikeres pilóták, és amikor a nagy Mika Häkkinen korszak volt, 90-es évek vége, hát ide chartergépek tucatjai hordták a finn rajongókat, és tényleg lehet olyan fotókat látni ebben a könyvben is, hogy finn zászlóerdő a nagy lelátókon, és most is a Valtteri Bottas, az a jelenlegi egyedüli finn, külön megemlítette a previewban, ilyen beköszöntőbe, hogy azért szeret Magyarországra jönni, mert itt találkozik a legtöbb finn rajongóval.
1: De szerintem te, amikor ott voltál a versenyeken, akkor nagyon a versenyen nem tudtál törődni, nem tudtad magad átadni a versenyélménynek, mert örökké kattogott a fotó, hogy hol a téma, nem?
2: Hát is, persze, de amikor mondjuk akció van a pályán, tehát a szabad edzések, időmérő edzés, meg a futam, akkor azért ott ül az ember a Szia Gábor. A tévé előtt, és ugye félszemmel kires az ablakon, de hát ott csak a célegyenes lehet látni, tehát ugye a versenyt mindenki televízión nézi, mert ott lehet mindent látni, ott van ismétlés, stb. Stb. De hát biztos persze, hogy amikor bármi történés van, kiesett, ez esetleg karambol történt, hogy akkor utána ezeket a figurákat jó lenne elkapni.
1: No, Mélyes Kár, köszönöm szépen, és akkor beszéltem a tulajjal, Péterrel, elvileg még láthatóan Magyar Nagydíj alatt is, úgyhogy Képíró utca, Yes Galéria, Red Grand Prix címen meg kell jönni, és megkérdezni, miket festett meg Weller Péter, és miből festett meg, amit Méhes Kár csinált. Köszönöm szépen.
2: Na, örülök neki, mindenkinek jó szurkolás.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM.

0: 98.6 Manna FM, Budapest legszerethetőbb rádiója, rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
1: Életörömzene.
0: Manna Morzsa.
2: Miért alszunk rosszabbul kánikulában? Sokan tapasztalják, hogy nyári éjszakákon nehezebb elaludni, és az alvás sem olyan pihentető. Ennek egyszerű biológiai oka van. Elalvás előtt a testünk hőt ad le. A szervezet belső hőmérséklete finoman csökken, ez is része annak a folyamatnak, amely segít álomba merülni. Ha a szoba túl meleg, ez a természetes hűlés nehezebben történik meg. A jó alváshoz tehát nem csak csend kell, hanem hőkomfort is. Nyáron sokat segíthet a nappali árnyékolás, lehúzott redőny, behúzott függöny, kevesebb direkt napsütés a lakásban. Szellőztetni inkább késő este, éjjel vagy hajnalban érdemes, amikor a külső levegő hűvösebb. A légmozgás is számít. Egy ventilátor vagy kereszthúzat sokszor már önmagában javítja a hőérzetet. Érdemes a vacsorára is figyelni. A nagyon nehéz, zsíros étel, a túl sok alkohol vagy késői koffein mind ronthatja az alvást, hőségben pedig ez még feltűnőbb lehet. A könnyebb étkezés, a folyadékpótlás és a hűvösebb hálószoba egyszerű, de hatékony kombináció. A jó nyári alvás nem luxus. A hőség elleni védekezés egyik alapja.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Reklám hangzott el.
7: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
7: Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitatják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatokat. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózás módosításról is. Az ülés ezekben a percekben Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ért találat éjszaka Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsját célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb 2 ember meghalt, 5 megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a dél-oroszországi Rosztovna-Donuban. 2 ember meghalt, 5-en megsebesültek. Belgorodott rakéta támadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger felett. 4 évvel az átadás után már is javítani kell a Horvátország déli részét, más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Változik a vonatok menetrendje a déli körvasút fejlesztése miatt Budapest-Kelenföld és Ferencváros állomás között. A korlátozások több időszakot érintenek. Ma a napközbeni Railjet vonatok a keleti pályaudvar helyett Kelenföldről közlekednek, több Martonvásári Z30-as vonat helyett pedig az S36-os vonatokkal lehet utazni. A Tisza-Szamos EC a keleti ország részben csak Szolnokig, Ausztria felől Kelenföldig jár. Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében írtják a héten a szúnyogokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, valamint az esővízgyűjtők szúnyoghálóval történő lefedésével jelentősen csökkenthető a szúnyogok szaporodása. Változóan felhős az ég az országban, több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél sokfelé megerősödik. Délután 29-33, késő este 18-27 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 22, a Tisza tó 25 fokos. Szerdától fokozódik a hőség, a hétvégén néhány helyen ismét csak nem 40 fok lesz.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6 Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. Velem szembe, hát ha mondhatom, két gyönyörű csinos hölgyül, és amivel ők foglalkoznak, az nekem, megmondom őszintén, picikét új volt. Úgy hívják angol, hogy homestaging, hogy pontosan mi ezt meg is tudjuk, Jenőfi Rékától, és Vitális Pintér Veronika a két vendégem. Miről szól ez, hogy beszélgetünk el? Én arra szól, hogy az ember el akarja adni mondjuk a kocsiját, akkor előtte rendbe teszi. Ha kiteszek mondjuk akár még használva egy inget, egy kabátot, azt kivasalom, összehajtom, és úgy adom el. És a lakásokkal sincs ez másképp, nem? Tehát valamit csináltok a lakásra, hogy ez könnyebben elmenjen. Tehát mi ez a homestaging? Kezdjük így, ki kezdi?
2: Jó, akkor kezdem, okay. És üdvözlöm a hallgatókat. Nagyon köszönöm, hogy felhoztad ezt az autóeladásos példát, ugyanis mi ezzel szoktunk előjönni, hogy könnyebben érthető legyen a homestaging, ugyanis ez a lakások eladás előtti felkészítését jelenti, vagyis az, hogy tudatosan készülünk az eladásra, hogy értékeset tudjunk adni a vevőknek, és ez a legkönnyebben tényleg ezzel az eladó autó példával lehet bemutatni, ugyanis tényleg mit csinálsz, ha el akarod adni az autódat. Kitisztítod a kárpitot, lemosatod. Ha apróbb javítani valók vannak rajta, megcsinálod. Kiveszed belőle a személyes holmit, a szemetet, stb. És úgy fotózod le, hogy ezt a legjobb árat kapd érte, és a tiedért verekedjenek kvázi a vevők.
1: Csak ezt még meg tudja csinálni az autó tulajdonos, de ide viszont már a lakásod már szakemberek kellene, hogy itt ülnek most velem szemben.
2: Egyrészt ez az egyik, hogy ezt érdemes szakemberrel csinálni, ugyanis az, hogy mire kell költeni, vagy mire nem érdemes költeni eladás előtt, ezt egy szakember tudja megmondani. Azt is egy szakember tudja megmondani, hogy mennyit érdemes, mi az, amit ki lehet hozni a piacelemzés alapján, hogy mekkora értéknövekedés érhető el, és amit még az autós példára visszatérve nagyon fontosnak tartok elmondani, hogy az autónál ugye ezt mindenki evidensnek érzi, hogy így kínálja az autóját. Mi azt szeretnénk elérni, hogy a legnagyobb vagyonuknál, az ingatlanuknál is az emberek így gondolkodjanak, hogy igenis tudatosan készülök arra, hogy értéket adjak a vevőnek, és én is jól járjak, mert ezért hajlandó fizetni a vevő.
1: Mert rengeteg rossz példa van fent a neten, nem? Amikor az ember saját maga fotózóban nem tesz rendet, most sok ilyet láttatok. Hogyan, mi az első lépés? Tehát amikor megérkeztek egy lakásba, akkor terepszemle? Mi történik?
3: Igen, köszöntöm én is a kedves nézőket. Igen, az első lépés mindenképpen az, hogy nézzünk, körülnézzünk a lakásban, megnézzük, hogy milyen problémák vannak, milyen hibák vannak, mit kell kijavítani, mennyire van túlzsúfolva az a lakás, mennyire vannak mondjuk olyan színűre festve a falak, amitől a vevő így eliszkol gyorsan, ha belép, mert vannak nagyon megosztó színek. Ezeket nem használjuk semmiképpen a homestagingben, illetve még azt nézzük meg, ugye nem mindegy, hogy hol van ez a lakás. Tehát minden lakást a saját környezetéhez mérünk. Máshogy készítünk fel egy lakást, mondjuk, most mondok, csak hogy szemléltessek mondjuk a Rózsadombon, mert más lesz a vevője, más igényei vannak, meg máshogy készítünk fel mondjuk egy kicsi panellakást valahol mondjuk Miskolcon, mert ott is más igények vannak. Az, hogy az ingatlan legyen kitakarítva, legyen hibátlan, legyen személytelen, ne legyen a gyerekrajzokkal, a személyes tárgyakkal, a személyes bútorainkkal, a mosatlannal tele, ezek olyan elvek, ami viszont mindenhol megállja a helyét. Tehát ez mindenhol igaz, mert mindenki függetlenül attól, hogy milyen vastag a pénztárcája, a lehető legjobb lakást szeretné megvásárolni, olyat, amivel nem nagyon van már teendője, sőt, hát kifejezetten nincs teendője, ezt fogja értékelni, és milyen lakásokat állítunk a piacra, különböző célcsoportoknak értelemszerűen, mert a lokáció viszont nem mindegy.
1: Átfogó tudással kell rendelkeznetek meg azért mindenféle szép érzéke, hogy ez működjön. Erről beszélgetünk, kifejtjük egy ilyet, jó, hogy mi a tólik, tehát ugye valamikor csak rendet kell csinálni, valamikor meg festeni is kell. Nem, de erről beszélgetünk hamarosan. Ez itt a kanapé, a témánk pedig a homestaging, és két vendégünk van, Jenőfi Réka és Vitális Pintér Veronika, homestaging szakértők, ebben állapodtunk meg. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a kanapét. Igen érdekes témával kezdtük, és azzal is folytatjuk. Home staging, most már tudjuk, hogy mit jelent, és két szakembere van itt. Jenőfi Réka és Vitális Pintér Veronika home staging szakértők. Szóval ott tartunk, hogy valakinek van egy eladó lakása, és akkor megkeres benneteket, jön egy terepszemle, és akkor ott aztán mennyi idő ilyen kérdés nincs, mert ugye valahol több idő, valahol meg csak azt mondod, hogy na csak egy festés, hogy tegyünk oda fel egy képet, nem? Tehát igazából akkor ti ott összedugjátok a fejeteket, és akkor kap egy tervet, kap egy üzletet, nevezzük egy árajánlatnak, hogy mennyiből lehetne ezt úgy kipofozni, hogy sokkal hamarabb és magasabb áron elmenjen, nem? Tehát mi történik, amikor beléptek egy lakásba?
2: Így van, tehát azért azt tisztázzuk, hogy a home staging, amit körülbelül 50 évvel ezelőtt Amerikában fedezett fel, vagy jött rá egy Barb Schwartz nevű hölgy, hogy ez működik. Ő ezt a jó állapotú lakásoknak a könnyebb értékesítésére találta ki. Ugye magyar kifejezés még nincs is erre a homestagingre.
1: Gondolkodtatok már rajta egyébként magyar kifejezésen? Vagy még nem?
2: Hát még nem.
1: Jó, csak kíváncsi voltam.
2: De pont most az oktatásunkkal kapcsolatban kérdezte valaki, hogy akkor ez most magyarul van ez a tanfolyam, mert hogy homestaging tanfolyam, és magyarul van, csak még nincs magyar neve. És a lényeg az, hogy ahol ezt elkezdték használni, ott ugye a jó állapotú lakásokra vonatkozott ez, hogy kis festés esetleg maximum, de inkább bútorozás, dekorálás, profi fotózás, tehát ez a beleszeretős.
1: Ez a meglátni és megszereti, nem? Ezt
2: így
1: a variátot.
2: Van, így van. Minden döntésünk érzelmi alapú, ezt akár elhiszi valaki, akár nem, ez így működik, ezt kutatások bizonyítják, és ez működik is. Na most a magyarországi piacon azért, most abban nem menjünk bele, hogy miért, de a lakásállomány nagy része nem biztos, hogy megfelel annak az elvárásnak, hogy kis dekor, kis bútor elegendő ahhoz, hogy valódi értéknövelést érjünk el. Így sokszor előfordul az, hogy a klasszikus homestagingen túl is van teendő egy lakásba. Aha. Akár lehet ez egy 50 éve lepusztult lakás is, és akkor ott a teljes felújítással indulunk. Igaz, hogy azt már ingatlanfejlesztésnek hívjuk, de a vége ugyanúgy a homestaging. És a kérdésedre visszatérve, nyilván az árajánlat az ettől függ. Tehát nem mindegy, hogy nekünk mondjuk egy új építésű lakásban egy nap alatt kell odaszállítani bútort és dekorációt, meg esetleg függönyt varratni, vagy kapunk egy lakást, amiben mondjuk 3 hónapos teljes felújítási munkát kell levezényelni. Nyilvánvalóan az is hozzátartozik, hogy az értéknövekedés is ennek megfelelő, tehát egy új építésű lakásnál mondjuk az alap homestagingen egy 15-20%-os értéknövekedés lehet
1: ezek
2: elérni.
1: Milliók azért, fordítva kívül, ezek milliók.
2: Hát számoljunk csak egy 50-60 milliós lakással.
1: A 15%-a már 9 millió forint.
2: Úgyhogy idézőjelbe természetesen csak bútorokat és dekorációt raktunk bele, és profi fotóssal lefotóztattuk.
1: Hát meg a ti szakértelmeteket oda tettétek.
2: Azért mondom, hogy idézőjelbe.
1: Na, én mögé láttam a jel mögé. Veronika, minden lakást elvállaltok, hogy valami azt mondja, hát ez nem.
3: Remélem, ezen most nem sértődik meg senki, de azt szoktuk magunk között mondani, hogy minden lakás alkalmas homestagingre, arra, hogy felkészítjük, de nem minden tulajdonos alkalmas erre. Tehát nem minden tulajdonos tud ezzel azonosulni, nem mindenki fogadja el a szemléletet. Ez egy nagyon új dolog. Tehát nagyon nehéz attól elvonatkoztatni, amiből éltünk mindig is, hogy így, jó ez így, nekem is jó volt, majd a vevő kifesti, úgyse tudom, mit csinálj, úgyse tudom, mit tetszene
1: neki. Van az a mondás, hogy eladás előtt nehogy kifest, akkor majd nem az.
3: Így van, tehát ettől ez még nagyon sok ember fejében van így. Szerencsére ugye azért azok az ügyfelek, akik megkeresnek bennünket, ők már úgymond edukáltak, tudnak erről, értik a lényegét, és velük fogunk tudni nagyon jól együttműködni, mert tudják az értelmét is, tudják az eredményt is, és akkor így gördülékeny az együttműködés.
1: Na, innen folytatjuk, lesz még erről beszélgetni, mert a téma tényleg érdekes, mert nem állok lakás eladás előtt, de álltam, és akkor lehet, hogy akkor meg kellett volna titeket keresni. Igen, ez a 15-20% ez egy nagyon-nagyon érdekes, és gondolom gyakorlatból vett példa. Na, zene, aztán folytatjuk a témánk, a homestaging, vendégem Jenőfi Réka és Vitális Pintér Veronika homestaging szakértők. Itt Magyarországon.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
1: A víz nem csak akkor fogy, amikor megnyitjuk a csapot. Nyáron gyakran beszélünk arról, hogy igyunk eleget, de a víz nem csak a pohárban fontos. Ott van az élelmiszerek előállításában, a ruhákban, a tárgyakban, a városok hűtésében, a természet működésében. A víz körforgása tartja életben az erdőket, a mezőgazdaságot, a folyókat, és közvetve minket is. A háztartásban a tudatos vízhasználat nem feltétlenül jelent kényelmetlenséget. Rövidebb zuhany, csöpögőcsap megjavítása, esővízgyűjtése növényekhez, reggeli vagy esti locsolás, szárazságtűrőbb növények választása. Ezek mind apró döntések, egyenként kicsinek tűnnek, de sok háztartásban együtt már számítanak. A vízpótlásnál is érdemes józanul gondolkodni. Hőségben több folyadék kellhet, különösen fizikai aktivitás mellett. De a legjobb alap sokszor a legegyszerűbb, ivóvíz. A magyoncukros italok nem ideális szomjoltók, az alkohol pedig kánikulában különösen rossz társ. A vízhez való viszonyunk nyáron válik igazán láthatóvá. Megisszuk, hűtjük vele magunkat, öntözzük vele a növényeinket. És közben érdemes emlékezni rá, nem magától értetődő kincs, hanem közös erőforrás.
0: Ez volt a Manna morzsa. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: kalandos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Jenőfi Rékával és Vitális Pintér Veronikával, akik home staging szakértők, már tudjuk, hogy mi az. Gondolom, a mögöttetek, ugye nagyon nehéz azt mondják szakembereket találni, egy nagyon, hát Pestes, az a frankó szakember gárda azért ott van, nem? Hogyha uram, bocsánat, festeni kell, akkor van egy festő, aki jön, és akkor ti vagytok azok, igazából hétköznapi nyelven ti vagytok a művészeti vezetői ennek a felújításnak, ennek a homestagingelésnek. Homestagingelés, van ilyen szó? Vagy most lett?
2: Igen.
1: Homestagingelés.
2: Hát muszáj vagyunk ezt a kifejezést használni.
1: Tehát igazából egy szép érzékkel megáldott hölgyek vagytok, akiknek vannak víziói, és ezt a mesterek meg tudják csinálni. Tehát ti magatok mondjátok meg, hogy ilyen szín, olyan szín, ilyen bútor, művészeti vezető, nem?
2: Nevezhetjük művészeti vezetőnek, ez nagyon szépen hangzik. Én azt gondolom, hogy ez egy picit, vagy nem is picit összetettebb folyamat. Mm. Tehát ugye sokan keverik a homestaginget a lakberendezéssel is, vagy azt gondolják, hogy ez lakberendezés, sőt a legtöbben ugye ezt ilyen párnatologatásnak csúfolják, hogy a homestaging az gyakorlatilag abból áll.
1: Hát ők most, nem dolgoznak veletek.
2: Így van. Tehát amikor azt mondjuk, hogy valakinek azt javasoljuk, hogy kölcsön akár milliókat a lakására, mert az meg fog térülni, azért ott az több, mint szép érzék, tehát ott nagyon komoly piacelemzési, meg megtérülés számítás folyik, mert más pénzével játszunk. Tehát a homestaging, vagy az ingatlanfejlesztés, vagy ez az egész komplex folyamat, ez több, mint az esztétikai része. Aha. Nyilván az esztétika, vagy a lakberendezés része az, ami által meg tudjuk mutatni azt, hogy ez egy értékes lakás, hiszen egyébként ugyanazt a négy falat értékesítjük, de itt nagyon komoly gazdasági számítás is folyik a háttérben. Hát arról nem beszélve, hogy ma Magyarországon mesterember

0: ügyfél, aki megérti, hogy ez miről szól, és itt már abszolút lényegtelen, hogy neki mi tetszik, milyen bútor tetszik, milyen falszint. Egy lényeg van, hogy a vevőnek tetszen. Uh-huh. És az ügyfeleink most már, én azt most már kimondhatom, tehát most már minden ügyfelünk úgy áll hozzá, hogy tudja, hogy ehhez mi értünk. És egy cél vezérli őt is, hogy minél magasabb áron kelljen el a lakása, minél gyorsabban. És ha ebbe egyetértünk, és ez evidens számára is, akkor már nem lesz ebből se konfliktus, se, tehát ezt már nem kell egyeztetni az ügyfeleinkkel. Tényleg egy célunk van, ez az egy célunk van. Ehhez még nagyon fontos, hogy az ügyfél tudja, hogy mit akar. Tehát ez a költöznék is, meg nem is el is akarom adni, meg nem lesz valahogy ezen.
1: Legyen egy határozott álláspontja.
0: Tehát hogy tudja, hogy mit akar, van egy következő lépés, mit akar ebből megvalósítani, hova lép, megvan a célunk, közös célunk van, akkor ez nagyon jól működik.
1: Na, a következő arról beszélgetünk majd, hogy hamarosan ezt azért oktatjátok, és ez egy teljesen új dolog, nem? Szóval azért mondjuk 20 éve még nem volt ez, vagy Magyarországon volt már, vagy csak mi nem tudtunk erről?
2: Nem, hát 20 éve ez még Magyarországon nem létezett, talán egy 10-12 éve hallunk egyáltalán először a homestagingről Magyarországon, Nyugat-Európában és Amerikában, ez már teljesen evidens, hogy az emberek így adják el az ingatlanjaikat. Nyilván a magyar piac azért sok mindenben más, mint egy nyugat-európai vagy amerikai, de ezen igyekszünk változtatni.
1: Hajrá, erről beszéltünk még, mert lesz egy workshop, illetve tanfolyam, hogy pontosan mikor, hamarosan kiderül, de most mondom, október 8-án, de erről még bőven beszélgetünk a zene után.
3: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A témánk most már tudjuk, mi a homestaging, és két szakértő, Jenőfi Réka és Vitális Pintér Veronika vannak itt, akik bizony, ha kell, akkor kézbe veszik a lakásunk sorsát. Sőt, most már át is adják a tudást. Október 8-án lesz egy workshopot, mondtam, de akkor ez nem az egy egynapos tanfolyam. Megtanulható ez egy nap alatt. Hát azért valami csak kell, hogy legyen. Hát ti se úgy jöttetek a világra, hogy homestaging-er szakemberek lettetek, nem? Egy nap alatt mi adható át?
2: Ez az egy nap pont arra elég, hogy akit érdekel ez a szakma, váltásban van, valamit szeretne kipróbálni, valami, mondjuk egy múlt is monoton munkából kiszállna, akkor pont elég ez az egy nap arra, hogy megtudja, hogy ez egyrészt neki való-e, és nagyon sok gyakorlati tudást, tehát az elméleti mellett nagyon sok gyakorlati tudást is, segédleteket átadunk, hogy akár el is tudjon indulni ebbe a szakmába. Nyilván itt a szakma megtanulása mellett azért vállalkozóvá is kell majd válnia, tehát hogy ebben azért még ott vannak lépések, amit neki magának kell megtennie, de ez a teljes nap erről szól, hogy ő belelásson részleteibe, minden részletébe belelásson, hogy is néz ki, miből áll ez össze, mennyi minden kell hozzá, hogy ő lássa, hogy ez nem csak párnatologatás, nem csak azon, a munkánk nagy része nem az, hogy a valamelyik lakberendezési áruházba párnákat válogatunk, tapétát válogatunk, hanem ennél ez sokkal összetettebb.
1: Na, hát ez kell egy érzék is. De ha már elhangzott itt a pályaváltás, hogy ti magatok is pályaváltók vagytok, ez tökre érdekel. Az én feleségem például a gépészmérnökséget hajtott, és lett ötvös művész 5 éve. Ő ebbe találta meg, és a hölgyeknél érzem azt, hogy amikor van, amit hátra szeretném tenni, és van megvalósítani saját magamat. Ugyanezt történt nálatok, és volt egy bólogatás, hogy ez volt. És bejött, tehát az ott a két boldog hölgyként, ugye azt mondta, a nézőket mondtál, illetve kár, hogy nem látják a nézők, hogy két ilyen nagyon boldog hölgyel beszélgetik, és ez jó dolog, mert olyat találtatok meg magatoknak, ami ugye nektek is jó. Mikor sikeres az egész, amikor örültök az ügyfélel együtt, hogyha ténylegesen realizálni lehet egy magasabb márfolyamot, és akkor ez a win-win szituáció, nem? Tehát azért van egyfajta fokmérő a ti munkátoknak.
3: Igen, hát én egész életemben mindig azzal foglalkoztam, ami nekem örömet adott, és annak is, akinek ezt a munkát végeztem. Aha. Nekem van lakberendezői múltam, de mielőtt homestaginggel foglalkoztam, én valami egész másfajta vállalkozásban voltam, tehát nekem a vállalkozói lét az nem új, viszont az egy olyan sztori volt, hogy ott akkor termeltem pénzt, hogyha éjjel-nappal bennültem az üzletben. És igazából nekem az nagyon fontos, hogy ebben a szakmában egyrészt ugye a lakberendezői múltamat is, tehát az esztétikával kapcsolatos szerelmemet kiélhetem, másrészt azért nekem van egy racionális oldalam is, tehát amikor itt pénzről, gazdasági megtérülésről beszélünk, azt is kamatoztathatom, illetve azt, hogy embereknek a sorsfordító döntésében vehetünk részt, és nem csak az eladói oldalon, amikor jól megtérülő befektetésként eladjuk az ingatlanát, vagy felkészítjük és eladjuk, hanem hogy a vevők számára is olyan ingatlanokat kínálunk, amiért ők maguk mondják, hogy végre fizethetnek érte.
1: De tényleg, mert ott is van egy nyertes, akivel
3: így van, nem is gondoltam, tehát ez egy win-win szituáció mindenképpen.
1: Az eladónak megalkottuk a win-win-win szívén a köbön. És te, Veronika, te is egy pálya, vagy aki ezt csak megtalálta magát?
2: Igen, igen. Én nagyon máshonnan jöttem. Ez is megmutatja, hogy ez a szakma nagyon sokrétű. Én közgazdász vagyok. És multinál is dolgoztam logisztikusként, és egyébként a pályám még anno a külügyminisztériumban kezdtem, tehát, hogy nagyon sok mindent csináltam, mert nyilván ezekben egy közös az, hogy alkalmazott voltam, tehát nekem a vállalkozói lét is új volt ezzel a szakmával együtt, de nem kérdés, hogy jó döntés volt, megérte, nagyon izgalmas ez a munka, nagyon sokrétű, nagyon sok emberrel ismerkedünk meg, nagyon jó együttműködéseink vannak, és a siker a végén tényleg, hogy, hogy így gyakorlatilag igen, hárman örülünk egy sztori végén.
1: És ezt a munkát ez iszonyan tölt. Hol lehet benneteket megtalálni, mondjuk valami konkrétumot, aki esetleg hallottak alapján épp szeretne veletek foglalkozni?
3: Van egy weboldalunk, rennahome.hu, itt lehet tőlünk időpontot kérni, és akkor tudunk konzultálni, hogy ki mit szeretne valójában az ingatlanával, illetve ott nagyon sok mindent magáról, a homestagingről, erről az egész folyamatról lehet találni. A tanfolyammal kapcsolatban pedig a rennakademi.hu oldalon lehet már most is jelentkezni.
1: Tényleg ez inkább hölgyeknek való meló, vagy pasiknak? Ez érdekes kérdés a végére, mert gondolom, teljesen más látnék bele én egy lakásban, mint mondjuk ti. Nem biztos, hogy rosszat vagy jobb, nem tudom. De inkább ez egy hölgy, női meló, nem?
2: Igen, azt mutatják itt a jelentkezők is, meg akik már a szakmában vannak, hogy nagyrészt hölgyek foglalkoznak ezzel, de az hozzáteszik, hogy nagyon sok férfi kell mögénk, úgymond, aha, mert a szakemberek, tehát a terveink csak papíron léteznének, ha nem lennének szakembereink. Nyilván velük nőként nagyon jól kell tudni együttműködni, de igen, ezt főként így nők szokták választani ezt a területet.
1: Na, kedves hallgatók, a teljesség igénye nélkül, de igyekeztünk mindent megtudni a homestagingről. Én már úgy állok fel innen, hogy most már akkor szinte tudok mindent, és ha valami kell, akkor meg lesztek találva pestiesen. Szóval köszönöm szépen, hogy befáradtatok. Jenőfi Léka és Vitális Pintér Veronika homestaging szakemberek voltak a mi vendégeink most.
3: Köszönjük
0: a lehetőséget. Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
3: A kultúra nem csak múzeumban él. Amikor kulturális örökségről beszélünk, sokan épületekre, festményekre, régészeti leletekre gondolnak. Pedig a kultúra nem csak tárgy. Lehet dal, tánc, ünnep, kézműves tudás, mesemondás, ételkészítési hagyomány, közösségi szokás vagy a természetről felhalmozott helyi tudás. Az UNESCO ezt nevezi szellemi kulturális örökségnek, olyan gyakorlatoknak, tudásoknak és kifejezéseknek, amelyeket közösségek a saját kulturális identitásuk részeként ismernek el, és generációról generációra adnak tovább. A lényeg nem az, hogy valami változatlanul konzerválódjon. Az élő örökség alkalmazkodik, alakul, de közben kapcsolatot teremt múlt és jelen között. Ezért fontos például egy helyi mesterség, egy népdal, egy hagyományos ünnep, vagy akár egy családi recept. Nem csak régi dolog, hanem közösségi emlékezet. Olyan tudás, amelyet nem lehet egyszerűen letölteni. Gyakorolni, átadni, megélni kell. A kultúra akkor marad életben, ha használjuk. Ha énekeljük, főzzük, táncoljuk, meséljük, tanítjuk. A múzeum megőriz, de a közösség életben tart.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Ma megválaszthatják az Alkotmánybíróság új tagját. Holnaptól drágul az üzemanyag Horvátországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Az országgyűlés ma megválaszthatja az Alkotmánybíróság új tagját. A voksolásra Hende Csaba mandátumának megszűnése miatt van szükség. A képviselők emellett megvitathatják a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, valamint a közösségi közlekedés hatékonyságának javításáról szóló törvényjavaslatot. Az uniós források felhasználását célzó helyreállítási tervvel összefüggésben szó lesz a megújuló energiaforrások bővítéséről és több adózási módosításról is. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. Hajókat, kikötőket, lakóházakat és ipari létesítményeket ér találat Észak-Ukrajnában. Az oroszok főként Mikolaivot és Zaporizsját célozták drónokkal, légibombákkal. Legkevesebb két ember meghalt, öt megsebesült. A légvédelem csaknem 150 drónt észlelt, többségüket megsemmisítette. Támadtak éjjel az ukránok is. Drón csapódott be a déloroszországi Rosztovna-Donuban. Két ember meghalt, öten megsebesültek. Belgorodot rakétatámadás érte, ott 13 civil sebesült meg. Az orosz légvédelem éjszaka csaknem 300 ukrán drónt lőtt le 17 régió, valamint az Azovi és a Fekete-tenger fölött. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A horvát közutak hangsúlyozta, a hibák sem a híd stabilitását, sem a közlekedés biztonságát nem veszélyeztetik. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Holnaptól a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízeli 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára két hétig maradnak érvényben.
0: Időjárás.
4: Változóan felhős az ég az országban. A több-kevesebb napsütés mellett csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél sokfelé megerősödik, délután 29-33, Késő este 18-27 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek, a mikrofonnál István Dániel, már is indul a Manna délután. Hétfő van, kell ilyenkor a plusz energia. Hozom abszolút az óra sztárjaival, már is Tina Turner három dala érkezik, aztán majd Bruno Mars, velük indítjuk a délutánt. Aztán a következő órában vonatozunk majd. Itt lesznek a vonatos slágerek, Irene Cara, Soul Asylum, Dobby Brothers, AC/DC nagy-nagy slágere, és aztán majd újdonságokat is mutatok akkor és mostban, majd a délután végén Teddy Swims, Madonna és Jean új dala érkezik, majd hárman jönnek az óra sztárjaiként, akkor és mostba csomagolva. De egyelőre egy siren indítja az órát, már is szól a Castle on the Hill. Jó szórakozás nekünk mára is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: When I was six years old, I broke my leg.

0: Ez a 98.6 Manna FM örömre hangul, ezt az órát még együtt töltjük el, remélem. És hozom az óra sztárjai Tina Turnert elsőként, ő három dallal rukkol már is elő, és vele azért érdemes megállni egy picit a könnyű zenében, hiszen tényleg egy korszakalkotó hölgyről van szó. Több mint 50 éve van a pályán, több mint 200 millió albumot adott el világszerte, 12 Grammy-díj, és a popszakma a legjobb lábának a tulajdonosa tavaly ünnepelte egyébként 80. születésnapját. Nem volt túl biztató a karrier kezdete különben. Tina Turner első két szólóalbuma, amelyek 1974 és 75-ben jelentek meg, rettenetesen teljesítettek. A 74-es Tina Turns the Country On című country feldolgozásokat tartalmazó korong nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, és távol maradt a slágerlistákról. 75-ben Ken Russell rendező felkérte Tinát az LSD királynő szerepére a Who együttes Tommy című rockoperájának filmváltozatában. A filmes debütálás sikerét meglovagolni hivatott második szólólemez, az Acid Queen, azonban az első album sorsára jutott. 85-ben Turner David Bowie-val lépett fel Birminghamben, a Tonight című dalt adták elő közösen. A pletykák szerint a performance közben Bowie azt súgta Turner fülébe, hozzávegye feleségül, más források szerint sokkal pikánsabb dologról van szó. A dal felvételén Tina minden esetre félreértetetlenül kuncogott. 1969-ben a Rolling Stones turnéján Ike és Tina voltak az előzenekar, az énekesnő szerint Mick Jagger több táncmozdulatát is ellopta. A november 27-i Madison Square Gardenben megrendezett koncertjükön Janis Joplin is ott volt a közönség soraiban, fel is ugrott a színpadra és elénekelte Turner Dell a Land of 1000 Dances című dalt. 88. január 16-án Turner bekerült a Guinness rekordok könyvébe, amikor szóló előadóként 184 ezres fizetőközönség előtt lépett fel. Később a Guinness bizottság bejelentette, hogy Tina Turner több koncertjegyet adott el, mint bármely más szóló előadó a zene történelemben. Tina Turner egyébként a filmvászton is bizonyított, szerepelt a Who együttes Tommy című műzikelnyének filmváltozatában, a Mad Max-ben és az Utolsó akcióhősben, és ő énekelt az Aranyszem című James Bond film címadó dalát is. Róla is készítettek filmet, de ezt nem nézte meg, mondván nem akarja újra átélni a férje által okozott szenvedéseket. A Tina What's Love Got to Do With It 93-as életrajzi filmben Angela Bassett alakítja Tina Turnert, 94-ben megkapta érte a legjobb színésznőnek járó Golden Globe díjat. 2013-ban az énekesnő megkapta a svájci állampolgárságot. 16 évvel fiatalabb férjével, a producer Irwin Bachal már 95 óta élnek az országban, a Zürich melletti Küsznachtban, de van még ingatlanuk Kölnben, Londonban, Los Angelesben és a francia Rivierán is. Tennessee államban Brownsville és Turner szülővárosa Nutbush között a 19-es út egy szakaszát egyébként Tina Turner országútra keresztelték. November 7-én a Broadway-n is bemutatták Tina, The Tina Turner Musical-t, amely a Grammy-díjas rockdíva életéről szól. A La Fontaine Theaterben az énekesnő is megjelent, köszönő beszédét percekig tartó álló taps fogadta. Turner a show végén úgy fogalmazott, ez a musical az életem, sosem voltam még olyan boldog, mint most. Szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett ebben az előadásban, és elmondhatatlanul hálás vagyok érte, utalt külön a darab női főszereplőjére, Adrienne Warrenre. Na hát, ő az óra sztárja, Tina Turner, aki már is három dallal örvendeztet meg minket, három óriási siker,
1: az Open Arms elsőként, aztán majd a James Bond betétdal, a Golden Eye, a végére pedig a Way of the World Tina Turner ármosában, most a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98-ban, tehát Manna FM életöröm zenékel. SMS-ünket ma még át sem vettük, a 0677-0986-on elérhető várom az üzeneteket, tehát főleg a közlekedési információkat. Még nem kezdődött el a fővárosból kifelé tartó menet, az majd a munkaidő lejártával érkezik el, de azért szerintem most is vannak infók, úgyhogy ezeket várom. SMS-ben Viberre is be van kötve egyébként a szám, úgyhogy az is egy járható út. Közben egyébként újabb hőhullám érkezik majd a hétvégére, addig élvezzük azt, hogy most még ilyen kellemes, szellősebb az időjárás, majd csütörtöktől indul el az igazi menet, 34-35, és aztán jövő hét elejére akár 39-40 fok is lehet, úgyhogy erre kell sajnos felkészülnünk. Közben egyébként Bruno Mars érkezik, ő az óra a másik sztárja, Tina Turner után már is jön a Treasure, az Uptown Funk, vagy a 24K Magic. Akármilyen meglepő, Bruno Mars nem Bruno Mars néven született, igazi neve Peter Gene Hernandez. Már 6 évesen hollywoodi szuperprodukciókban szerepelt, már is érkeznek újabb érdekességek róla, több tetoválása is van például, köztük egy csodaszép roma asszony a bal karján, egy horgony a jobb karján, és az édesanyja neve Bernadette a jobb vállán. Alig volt 4 éves, amikor a családi zenekarban, a The Love Notes-ban elkezdett ő is énekelni és zenélni. 92-ben az akkor 6 éves Bruno egy ifjú Elvis imitátort alakított az első állomás Las Vegas című filmben. 2012-ben egy különleges videó került fel róla a netre. Ezen a 4 éves Bruno Mars a Kasza, Kő és Kőbunkó filmekből ismert Pauly Shore-t kérdezgeti az élet nagy dolgairól és Elvisről. Összesen egyébként 5 testvére van. Eric, Jamie, Presley, Taita és Tiara. 4 lány testvére saját bandát alapított The Lawless néven, ráadásul valóságshow műsorra is felkérést kaptak. Állítólag 2 dolog soha nem hiányozhat az öltözőjéből, ha koncertezik, egy különleges illatú nedves törlőkendő és egy üveg vörös bor. Kedvenc étel a chicken adobo, egy jellegzetes Fülöp-szigeteki étel, édesanyja pedig 2013-ban hunyt el egy agyi aneurizma következtében. Már szüleit is egyébként a zene hozta össze, egy fellépés alkalmával ismerkedtek meg, ahol Bruno édesanyja táncos volt, édesapja pedig dobos. Saját bevallása szerint a következő előadók zenét kedveli a legjobban, az ő dalaik gyakorolják rá a legnagyobb hatást: Michael Jackson, Elvis Presley, Amy Winehouse, Alicia Keys, R. Kelly és James Brown. Csak Bruno Mars és Adele az a két előadó a világon, akiknek listavezető dalukban mindössze egy zongora szól a vokál mellett. Nem sokára a hármasában majd a 24K Magic is érkezik, miután befejezte világkörüli turnéját, elkezdett harmadik albumán dolgozni, amely később a 24K Magic címet kapta. Facebook oldalára sejtelmesen csak annyit írt, most már itt az idő a harmadik fejezethez. Mars sokáig nem tette közzé a hivatalos dátumot, hogy mikor kerül majd megjelenésre az új korong, ez később azzal magyarázta, hogy nem szerette volna elkapkodni a befejezését, és arra törekedett, hogy ez az alkotás jobb legyen az előző két albumánál is. 2015 márciusában a zenész további információkat osztott meg készülő anyagáról. A Shanghai magazinnak arról beszélt, hogy Mark Ronson és Jeff Basker producerként vesznek részt a munkálatokban, és szeretné fejleszteni magát, mint dalszövegíró showman, a klippek terén is változást tervez. Nem sokára a The Smithingtonszal együtt megalkották az All I Ask dalt, ami Adele albumán kapott helyet, ez a szerzemény egy újabb Grammy szobrot hozott az énekesnek. És hát az Uptown Funk is érkezik hamarosan. 2004 októberében Mark Ronson megerősítette, hogy egy új dallal készül visszatérésre az év november 10-én. A dal az Uptown Funk címen volt elérhető, és Bruno Mars is részt vett az újdonság elkészítésében. A közreműködés a vártnál is nagyobb népszerűségnek örvendett, több országban is a slágeristák élére tölt, mint például az Egyesült Államokban, Ausztráliában, Kanadában, Új-Zélandon és az Egyesült Királyságban is. Van bőven miből választani, már is 3 dal érkezik tőle is. Indulunk a Treasure-rel, jön a 24K Magic, és aztán a végre majd az Uptown Funk. Bruno Mars hármasában itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékel, már is a Hölz folytatja majd a programajánlatok után, ráadásul egy megállás nélküli zenei blokk startol majd el a csapattal. Mindjárt a Some Kind of Heaven indul. Yeah!

0: ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Bár a rám szakadék és a holdvilágárok a legismertebb szurdok túrák Budapest környékén, ezek a helyszínek kiránduló időben zsúfoltabbak lehetnek, és nem is a legkönnyebbek. A Világ Budapest összegyűjtött néhány útvonalat, ahol hasonlóan vadregényes élményre számíthatunk, de nehézségek nélkül. Bár a nyári meleg az aszályos időszak miatt a völgyeket kiváló patakokból nem biztos, hogy sokat látunk, az élmény, a hangulat és a hűvös enélkül is kellemes élményé teszi a túránkat. A Remete Szurdok az első állomás, ez a Budai-hegység második kerületi részén található, az Ördögárok időszakos patakja által kivált.

0: könnyen járható és látványos völgy. A meredek sziklafalak között kanyargó babakocsival is teljesítető tanösvény főlátványossága a szabadon látogatható remete barlang. Különlegessége a szurdok végén, remete szőlő szélén található pihenőpark, ahol egy régi telefonfülkében örkény egyperceseket hallgathatunk. A mindössze 20 perc alatt bejárható vadregényes völgy tömegközlekedéssel is egyszerűen megközelíthető, itt tökéletes úti cél egy rövid, tartalmas fővárosi kiruccanáshoz. A Budai hegység kevésbé ismert szurdok völgye, a következő állomásunk a Mária szurdok, amely mindössze 1 kilométer hosszú. Érdemes útba ejteni, ha rövid, hangulatos túrát keresünk, mivel igen szép, legérdekesebb része a Mária kegyhelyként is ismert sziklaegyüttes, a szurdokon zarándok út is keresztül vezet. A kegyhely a szocializmus évei alatt sokat szenvedett, a vallásos érzülettel érkezők elriasztására felrobbantották a kis barlangba épített kápolnát, és dökkutat is ástak a közelben, illetve a hely nevét is megváltoztatták. Mindez szerencsére már a múlté, a rövid túrát pedig érdemes lehet akár a Csiki hegyek körtúrával is összekötni. A következő a Deraszurdok. A Piris-Szentkereszt határában fekvő Deraszurdak nagyjából másfél kilométeres útvonalát a Dera patak válta ki. Látványos mészkőfalak között kis hidakon át kalandozhatunk, a rövid 30-40 perc alatt bejárható tanösvény mellett parkolót is találunk, így kiváló úti cél családoknak és kirándulóknak a Pirisben. A szurdokot kiváló patakot többféle névvel illetik, a Dera a környék Rácz lakosságától származott, ez ugyanis szakadékot, azaz rést jelent szerbül. Irány az erdő anyai tanösvény. Ez szűk és rejtelmesen sötét szurdokát a visegrádi Bertényi Miklós fűvészkert területéről érhetjük el. Belépőt is kell váltanunk, amit a forgalmas Apátkúti völgyben található ördögmalom étteremben tehetjük meg 1200 forintért nyitva tartási időben. Készpénz legyen nálunk. Ha megvan a jegy, akkor irány a jóval csendesebb fűvészkert, amelynek egy félre eső szegletében találjuk a tanösvényt. A mohás sziklákkal és hatalmas fagyökerekkel teli szurdokvölgy 3,5 kilométer hosszú, párás, nedves mikroklíma uralkodik körülötte. Különlegessége a felette elterülő erdőanyának nevezett erdőrész, ahol a hazai örökerdő gazdálkodás alapjait fektették le, így a fák kivágása nélkül egy valódi, érintetlen őserdőképe tárul elénk. A plusz egy pedig a vasas szakadék, bár hivatalosan nem szurdokvölgy, hiszen nem folyóvájta, drámai sziklákkal határolt fala miatt mégis ide kívánkozik a vasas szakadék és a belőle nyíló bajós hangulatú barlang, amely a Visegrádi hegységben 15 millió éve lezajlott vulkánkitörések eredményeként jött létre. Az impozáns hasadékot csodás túra keretében tudjuk megtekinteni, csak Szentendrék kell elmennünk ehhez, az Annavölgyi vízes és megtekintésével is összeköthetjük a túrát.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül.

0: Te vagy a legjobb barátom.
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt délután 3, úgyhogy friss információk érkeznek majd az időjárásról, főleg arról, hogy mikortól kell majd a hőségre felkészülnünk, és aztán vonatozunk, hát nagyon sokan űzik ezt a tevékenységet most nyáron Balatonhoz, Balatonról. Egyébként az ország egész területén igen komoly fejlesztések vannak, erről is egyébként hallatunk mostanában a hírösszefoglalókban. Azért mondom ezt, mert mi is vonatozunk majd. A következő órában 6 vonatos dal érkezik, az AC/DC, John Mayer, Irene Cara és a Soul Asylum slágere között. Egyelőre a One Republic-kal indulunk, már is szól a Rescue Me.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, már István Dániás tartol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Az ételpazarlás láthatatlan ára. Amikor ti dobunk egy darab kenyeret, pár kanál főttételt vagy egy megromlott zöldséget, nem csak magát az ételt dobjuk ki. Vele együtt megy a víz, az energia, a munka, a szállítás, a csomagolás, a termőföld és sokszor a pénzünk is. Az ESZ környezetvédelmi programjának 2024-es jelentése szerint 2022-ben világszerte több mint 1 milliárd tonna élelmiszer hulladék keletkezett a kiskereskedelemben, vendéglátásban és háztartásokban. Ennek jelentős része háztartások. Származik. Ez azért különösen érdekes, mert a megoldás egy része nem távoli technológia, hanem mindennapi szokás. Például bevásárlólista, hűtő átnézése vásárlás előtt, kisebb adag főzése, maradék újragondolása, a minőségét megőrzi és a fogyasztható jelölés közti különbség ismerete. Sokszor nem nagy lemondásokra van szükség, hanem jobb ritmusra. Az ételpazarlás csökkentése egyszerre környezetvédelmi és háztartási ügy. Kevesebb szemét, kevesebb felesleges költés, kevesebb pazarlás.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő 2 héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe. 3 embert megsebesített egy késes támadó Párizs központi részén. A francia rendőrség közlése szerint a férfi 2 konyhakéssel támadott meg 3 nőt, akik közül 2 súlyosan megsebesültek, mindhármukat kórházba kellett vinni. A rendőrség elfogta a támadót, akinek indítékai egyelőre nem ismertek. Megrepett szélvédő miatt Bécsbe irányítottak át egy Dubrovnikba tartó repülőgépet. A Norwegian Air Shoot lejárata reggel szállt feloszlóból, de a személyzet és a légirányítás elővigyázatosságból úgy döntött, hogy megszakítja az utat. A csaknem 12 éves Boeing 737-800-as repülőgép biztonságosan landolt az osztrák fővárosban. Az utasokat egy másik géppel viszik tovább Dubrovnikba. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak.
0: Időjárás.
4: A változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
1: Nagy üdv mindenkinek a mikrofonnál, István Dániel. Már is indul az újabb óra, vonatozunk, oly sokan teszik ezt a nyári időszakban, főleg a Balaton felé, de hát egyébként az egész országban. Az ígéretek szerint egyébként sokkal jobb minőségben tehetjük majd ezt hamarosan. Nálunk egyébként 6 olyan dal érkezik, ami a vonatozással kapcsolatos, van az AC/DC-nek, John Mayer-nek, Holly Johnsonnak, de a Doobie Brothersnek is ide passzoló témája, igazi klasszikusokra lehet számítani. Miközben a One Republic-kal indulunk, már is szól a Rescue Me, jó szórakozást!
0: Élet, öröm, zene, ez a Manna.
5: Hi, this is Ryan from One Republic, and you're listening to
0: 98.6 Manna FM. Örömre hangol. Would you rescue me? Élet, öröm, zene.
6: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. 077-9986 ez az SMS és Viber számunk. Ha valakinek van közlekedési információja, arra ma is vevő vagyok, a többiek legnagyobb örömére, hiszem, hogy nekik adom tovább. Ide lehet küldeni ezeket. És hát közben nézem az időjárás jelentést, egyébként bomba időnk lesz. Viszonylag mérsékelt mereggel csütörtökig, aztán onnantól fogva jön az újabb hőségriadó, aminek egyelőre még nem nagyon lehet látni a végét. Közel 40 fok is lehet, és nem nagyon akarok riogatni, de azt olvastam, hogy Európában, majd a fővárosban, illetőleg Magyarországon lesz a legmelegebb a hétvégére, úgyhogy onnantól fogva megint indul a hőkupolás koreográfia. Ugye ezt pontosan tudjuk, hogy mit jelent: reggel, este szellőztetünk, sötétítünk, és nagyon sok vizet iszunk, de egyébként addig is akár 3 liter is lecsúszhat. Ennyi a szükséges. Már is egyébként vonatozunk, az AC/DC, John Mayer és Holly Johnson is majd ebben a témában nyilvánul meg. Jön a Rock and Roll Train, a Last Train Home és a Love Train, és aztán majd újabb 3 dalt készítettem be ebben a témakörben. Hát az AC/DC-nek kimondottan egy későbbi slágere volt ez már a 2000-es évek után. A Rock and Roll Train eddigre már megérték abszolút a risingjukat. Több énekesük is volt. Ugye eredetileg 73-ban alakultak, Bon Scott volt az eredeti énekes, aztán életvitelének sajnos köszönhetően elég hamar távozott az élők sorából, és aztán később Bon Scottot Brian Johnson váltotta. Ezzel a felállással is rövid időn belül óriási sikereket értek el. Az egyik legsikeresebb albumuk volt a Back in Black, ez 1980 júliusában jelent meg, és az albumból napjainkig több mint 50 millió példány kelt el. Elképesztő számokról beszélünk. Aztán a John Mayer érkezik, egy amerikai énekes, dalszerző és producer Bridgeportból. Ő egyébként klasszikus értelemben véve képzett zenész, hiszen a Berklee College of Musicba járt, aztán Bostonba és Atlanta költözött, mostanában Montanában él. Az első két stúdióalbuma, a Room for Squares és a Heavier Things rögtön elnyerte a kritikusok tetszését, egyébként a közönségét is, hiszen multiplatina státuszt kapott, 2003-ban pedig elnyerte a Grammy-díjat a legjobb férfi popvokál előadó kategóriában a Your Body is a Wonderland című daláért. Ez a Last Train Home, ez néhány éves dal, talán 2, emlékszem, hogy még itt a Manna FM-en mutattam az újdonságok sorában, úgyhogy egy friss muzsikával érkezik ma John Mayer, és aztán Holly Johnson is jön hozzánk. A Love Train volt az egyik nagy slágere, meg az Americanos a másik. Ő Liverpoolból érkezik hozzánk, így hát angol, William Johnson egyébként az eredeti neve, és aztán ezt változtatta Holly Johnsonnál. A 70-es évek második felében kezdődött különben a zenei karrierje. A 80-as évek egyik híret botránybandája a Frankie Goes to Hollywood énekese volt. A formáció első albuma 84-es Welcome to the Pleasure Dome volt, és a róla kimásolt kislemezek, a Relax és a Two Tribes óriási sikereket értek el. Később aztán a Frankie Goes to Hollywood feloszlott, és aztán Holly Johnson szóló karrierbe fogott, hát igazán sikeresen akceptálta ezt a történetet, ahogy mondtam, az Americanos a mai napig örökzöl, de egyébként ez a bizonyos Love Train is, ami nekünk stílusba vág és témába vág, ezt hozom pillanatokon belül. A következő körben majd jön a Doobie Brothers, Irene Cara és a Soul Asylum, de egyelőre az AC/DC-vel indulunk, már is szól a Rock and Roll Train, itt a 98 pont. Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel. Nagyon durva, de a hétvégén már üdvözölhetjük az augusztus. Szombat lesz majd augusztus 1-e, úgyhogy eléggé pörög a nyár. Ennek megfelelően egyébként az időjárás is nyáriasan alakul. Hát egy nagy hőhullámunk volt, hogyha jól emlékszem, a hőkupolás korszak, ami tényleg megdöntött minden nemű rekordot. Most jön a második. Tavaly ilyen 6-ra emlékszem, 6 hőhullámra, úgyhogy annyira igazából jó, oké, hogyha jön, akkor tényleg nagyon meleg van, de annyira nem durva az idei nyári évszak, viszont a hétvégére közel 40 fok is lehet. Mi egyébként vonatozunk, ami hát nem minden esetben egy kellemes tevékenység Magyarországon, hiszen a legtöbb vonat még mindig nem klimatizált, de hát amit meg kell tenni, azt meg kell tenni. Sokkal kellemesebb vonatozás az, ami nálunk zajlik, hiszen igazi remek művek érkeznek. Már is a Doobie Brothers, aztán majd jön Irene Cara és a Soul Asylum ide passzoló témája, ugye a Runaway Train. Hát a Doobie Brothers Long Train Running-ja az a mai napig egy őrült klub klasszikus, rendkívül sok köntöst kapott már az idők során, de egyszerűen nem múlik a sikere, vagy nem kopik a sikere a dalnak. Ők egyébként egy amerikai rock együttes, nagyon durva, hogy tényleg a rock műfajban érték el a legnagyobb sikereiket, de mégis, hogyha azt mondom, hogy Doobie Brothers, akkor a Long Train Running ugrik be, ami nem kifejezetten egy rock hangzású dal. Fél évszázados fennállásuk alatt egyébként 14 nagy lemezt adtak ki. Az együttes 70-ben alakult meg a kaliforniai San Joséban. Főleg rockzenét játszanak, de a pop és a soul műfajában is jelen vannak. Két korszakuk volt egyébként. Először 70-től 82-ig működtek, majd 87-től napjainkig. 2020-ban az együttes beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be is. Aztán majd a Soul Asylum érkezik, és a 93-as nagy slágerük a Runaway Train, aminek sikeréhez a klipje is nagyban hozzájárult, ebben eltűnt gyerekek képei is szerepeltek. Ugye Magyarországon is volt a Csellengők című műsor Ince Zsuzsával, és a műsor végén ugye szintén ezt a dalt használták fel hazai eltűnt gyerekek felkutatására, tehát ott cserélték a magyar gyerekek képei az amerikaiakat. Most egy újságíró utána járt, hogy mi lett a klipben szereplő gyerekekkel. Hát van, akiről sajnos 25 éve nincs semmilyen információ, de olyan is akad, aki előkerült, sőt, megszólalt a cikkben az a Liz Watovec is, aki 13 éves korában lépett le otthonról a barátjával, és 4 évvel később akkor tért haza, amikor meglátta magát a klipben, úgyhogy abszolút sikeres volt ilyen szempontból is a Soul Asylum akciója, a Runaway Train. A Doobie Brothers és a Soul Asylum között pedig majd Irene Cara érkezik hozzánk, és egy ritkaság tőle a Funky Train, hát őt ugye leginkább a Flashdance betét dalával tudjuk azonosítani, ezért egyébként Grammy-díjat is kapott, de volt neki még slágere, ilyen például a Funky Train. Az Oscar-díjas Irene Cara publicistája Judith Moose a Twitter oldalán közölte a rossz hírt, miszerint a színész énekesnő néhány éve az otthonában hunyt el. Halálának oka akkor még ismeretlen volt. Ahogy Moose megfogalmazta, a család szeretné békében feldolgozni a gyászt, és hozzátette, hogy akkor még nem tudják, mikorra tűzik ki a temetés időpontját, azonban az biztos, hogy egy megemlékezést fognak tartani a rajongóknak. Elképesztően tehetséges lélek volt, akinek öröksége örökké élni fog a zenén és a filmjeink keresztül, írta akkor az újságíró, és milyen igaza lett. Hát a Flashdance ugye Grammy-díjat is kapott, Oscar-díjat, azzal abszolút tudjuk azonosítani Irene Carát, és mindjárt megidézzük majd őt a Funky Train-nel is, de egyelőre a Doobie Brothers-szel indulunk. A vonatos témakörben jön a Long Train Running, itt a 98.6 Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenike. Vonatoztunk egy picit, a nyárba abszolút belefér, a folytatásban pedig egy megállás nélküli zenei maraton indul a Purple Disco Machine-nel, akiről azt gondolnánk egyébként, hogy egy jó csapat neve, de egyébként egyetlen egy embert takar, aki annak idején még az NDK-ban látta meg a napvilágot, azóta pedig világsikerre tetszett. Már is jön a Beat of Your Heart.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. 98.6.

0: Rádió legjobb programjai.
1: Idén 200 éves a fotográfia. A világ első ma is létező fényképét egy francia vegyész készítette el 1826-ban. Akkor ő még egyedül volt ezzel. Most viszont már mindenki képes a fotózásra, elég hozzá egy okostelefon. Persze a tehetséget nem pótolhatja a technika, ezt pedig most hat aktuális, még fotó-fotó kiállítással bizonyítjuk a Világ Budapest nyomán. Kajapó indiánok láthatóak a Néprajzi Múzeumban. A majd csak 2027. január 4-én záró kiállítás Gustav Verschwever kulturális antropológus 1974 és 2019 között készült fotóiból válogat. A képeken arcokat, ünnepi jeleneteket és mindennapi életképeket láthatunk az Amazóniában élő, önmagukat Mebengókrén nevező, de a külvilág által kajapóként ismert indiánokról, akikkel az antropológus hosszabb, rövidebb ideig együtt élt az elmúlt 4,5 évtized alatt. Egy a miénktől teljesen eltérő, nagyon izgalmas, a test átalakítását és rituális színezését a középpontba helyező, tőlünk fizikai értelemben is távoleső kultúra ismerhető meg az antropológus beszédes és élő fotói segítségével. Rákosi és Kádár börtöneinek világa látható a Kápa központban. Az augusztus 30-ig nyitva tartó kiállításon az egykori internáló táborok, börtönök, kihallgató helyiségek és a pereket kiszolgáló terek, például tárgyalótermek világa elevenedik meg és kínál hajmeresztően jó élményt, amit a fotók mellett látható installációk, videók és tárgyi emlékek csak fokoznak. Nem csak általános képet kaphatunk erről a félelmet keltő egykori világról, hanem gyakran tragikus, egyéni sorsokat, hihetetlen túlélés történeteket is megismerhetünk. Ha pedig már ott járunk a Kápa központban, érdemes megnézni egy másik kiállítást is, ami augusztus 23-ig tart nyitva. A világhírű, de mondhatjuk talán azt is a legjelentősebb nemzetközi képügynökség, a Magnum Photos korai színes képeiből válogat a tárlat. A következő állomás a mai Manóház. Az augusztus 23-ig látható kiállításon az idén 125 éves magyar film előtt tiszteleg az idén 200 éves fotográfia. A tárlat különlegességét az adja, hogy talált magának egy speciális nézőpontot. Stand és verkfotókon keresztül mutatja be a filmkészítés kulisszák mögötti világát, miközben a fotográfia és a mozgókép kapcsolatára is rávirágít. A rendező nagyságok, a színész óriások és a filmklasszikusok mellett valójában az őket lencsevékre kapó szürke eminenciások, a fotósok a főszereplői a kiállításnak. Az 1986-os Forma 1 magyar nagydíj a Jazz galériában látható. A fotó találkozása a festészettel, a kettőt összekötő híd szerepében pedig a 86-os első magyar nagydíj látható ezen az igazán különleges kiállításon. Napjaink sztárfestője, Weiler Péter festményeiből és Méhes Károly archív fotóiból áll a kínálat, ami azon túl, hogy feleleveníti a 40 évvel ezelőtti eseményeket, olyan kérdésekre is választ keres, hogy egy sportesemény hogyan válhat politikai és kulturális jelentőségűvé, és hogyan marad fenn a kollektív emlékezetben. A 2012-ben elhunyt Hemző Károly a magyar fotográfia fontos alakja. Kereken 50 évvel ezelőtt nyitott meg a Műcsarnokban a Találkozásaim című kiállítása, amit a magyar képző és fotóművészet legendás eseményei között tartanak számon. A szeptember 20-ig látható kiállításon a fél évszázaddal ezelőtti kiállítás képei láthatóak, valamint olyan fotográfusok munkái, akik a Hemzőről elnevezett díjat elnyerték vagy elindultak érte.
2: Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Megtalált az este, megtalált a fény, megtaláltam benned magamat én.

0: a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel. Lassan a hétfő pipa szerintem olajozottan elindult mindenhol. Mindjárt egyébként még rádobunk egy lapáttal a hételei hangulatra. Akkor is most érkezik az újdonságokat mutatok. Új dallal jelentkezett Teddy Swims, Madonna és Jean is, majd egy régebbi dallal megtámogatva az ő újdonságaik érkeznek. Miközben indulunk Jake Buggal, már is szól az All I Need.
1: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életörömzene.
1: Manna morzsa.
3: A napfény jó dolog, de az UV-sugárzás nem játék. A nyár egyik legjobb érzése, amikor végre kint lehetünk a napon. A napfény javíthatja a közérzetet, segíti a napi ritmusunkat, és egyszerűen jól esik. Csak hogy a bőrünk nem felejt. Az UV-sugárzás hatása összeadódik, a leégés pedig nem szép barnulás előtti állomás, hanem sérülés. A napvédelem nem csak strandtéma. Városban, kerékpáron, piacon, fesztiválon, kirándulás közben ugyanúgy érhet minket erős UV-sugárzás. A szakmai ajánlások szerint érdemes széles spektrumú, vagyis UVA és UVB ellen is védőfénygyédőt használni, megfelelő faktorszámmal, és nem elfelejteni azokat a helyeket sem, amelyet gyakran kimaradnak. Fül, tarkó, kézfej, lábfej, kopaszodó fejbőr. De a fényvédő nem páncél. A legjobb védelem több elemből áll. Árnyék, kalap, napszemüveg, könnyű szellősuha és a déli órák kerülése. A magyar közegészségügyi ajánlások is felhívják a figyelmet arra, hogy 11 és 15 óra között különösen óvatosnak kell lenni. A jó napozás tehát nem arról szól, hogy meddig bírjuk, hanem arról, hogy másnap is jól érezzük magunkat a bőrünkben.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Rendkívüli ülést tart az országgyűlés. Gyérítik a szúnyogokat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Dél-Olaszországban a turisták biztonságban visszatértek szállásaikra az erdőtüzek eloltása után. Az egyik érintett dél-kelet-olaszországi település polgármestere elmondta, hogy a szálláshelyek ismét biztonságosak, senki nem sérült meg, viszont károsodott a felbecsülhetetlen környezeti örökség. A térségben fellobbant erdőtüzet tegnap estére sikerült eloltani, a lángok miatt több száz embert a tengeren keresztül menekítettek ki. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak.
1: Időjárás.
4: A változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Nagy üdv mindenkinek, hello, már is indul az újabb óra. A mikrofonnál István Dániel, az éterben pedig vadi új slágerek, tényleg frissek ropognak. Új dallal jelentkezett is, új albummal Madonna, majd erről érkezik az Addicted, de Teddy Swims újdonsága is érkezik, és itt lesz majd a francia Jean az új dalával. Mindhárman akkor és most köntösben rukkolnak elő, úgyhogy egy régebbi dallal vezetjük majd be az újdonságot. Miközben az óra már is Jake Buggal indul, már is szól az All I Need.
1: Élet, öröm, z

a 98 pontat, mondna FM élet öröm zenékkel, ahhoz képest, hogy meglehetősen borús időre ébredtünk, még az eső is benne volt a pakliban, a hét második felére jön az újabb hőhullám, 40 fokos hőségre is számítani kell, akár úgy, hogy ezt lehet kalkulálni, mindenki készüljön fel, hát legalább lélekben, máshogy nagyon nem tudunk. 0677 986, ez pedig az SMS és Viber számunk. Elmúlt ugye délután 4 óra, ilyenkor egyre többen hagyják el a főváros, hogyha van közlekedési információ, abszolút vevő vagyok rá, hiszen szeretném továbbadni a többieknek, összefésülöm majd a BKK infóival. Miközben egyébként akkor is mostozunk, azaz három újdonság biztos, hogy érkezik. Teddy Swims, Madonna és Jean lesznek a főszereplőink, Teddy Swims duplájával indulunk, jön akkor róla Lose Control, az újabb dal pedig a Break Up in Reverse lesz majd, és aztán Madonna újdonságát majd a következő körben mutatom. Hát Teddy Swims neve egyébként néhány éve bukkant fel a könnyű zenében, eredetileg ugye a nagy-nagy sikerét a Journey átdolgozására Don't Stop Believin'nel érte el egyébként Jaten Collins Dimsdale, hiszen ez az eredeti neve. Hát zenében olyan műfajok keverednek, mint az R&B, a soul, a country és a pop, és hát szokás szerint ő is, mint a mostani fiatalok, ha a közösségi oldalakon kezdte el a működését, leginkább a YouTube csatornájának készített felvételeket, és aztán ott is fedezték fel. Feldolgozásokkal hívta fel magára a rajongók figyelmét 2010 és 20 folyamán. Harmadik Tough lemeze 2022-ben pedig aztán fel is került az amerikai Billboard 200-as listájára. Swims 2023-ban vált egyébként ismerté a Lose Control című kislemezével, amely világszerte több országban is a top 10-ben szerepelt, 2024-ben pedig az amerikai Billboard Hot 100-as listájának élére is felkerült. Az áttörés jelentő kislemezként számon tartott dalt megelőzte debütáló stúdióalbumának kiadása, amely Ausztráliában és Hollandiában a top 10-be került. 2024-ben az MTV Swims-t február kedvenc új előadójának nevezte. Ó, még volt MTV, és volt, aki valakit kedvenc előadónak nevezzem. Nem sajnálom, hogy mindez megszűnt. Viszont ami jó, hogy Teddy Swims új dallal jelentkezett, egy újabb érzelmes felvétellel egészen pontosan megérkezett a Break Up in Reverse, amelyben az énekes azt képzeli el, milyen lenne visszafelé átélni egy kapcsolat végét. Az előadó szól az R&B, a pop és a country elemeit ötvöző hangzásával az elmúlt évek egyik legnagyobb nemzetközi áttörését érte el, most viszont egy szakítós történet érkezik. A Break Up in Reverse egy szál akusztikus gitárral indul, majd fokozatosan teljesedik ki. A dal központi kérdése borzasztóan egyszerű, mégis fájdalmas. Mi történne, ha a szakítás pillanatától egészen a szerelem kezdetéig vissza lehetne tekerni az időt? A Break Up in Reverse jelenleg nagyon betalált nálam, és pontosan tükrözi azt, ahol most tartok az életemben. Ezen dal és a következő albumom írása közben mentem keresztül azon, hogy a gyermekem anyjával véget ért a kapcsolatunk, mondta Teddy Swims, aki Ness Rewind című számát nevezte meg a különleges szerkezet egyik inspirációjaként. A kisfilm ugyanezt a gondolatot jeleníti meg. Swims kezdetben egy törmelékhalom előtt áll, majd egy visszafelé mozgó buldózer lassan újjáépíti a romokat, a végén fényképekkel, babajátékokkal és arannyal kijavított kerámiákkal teli szoba áll össze, miközben az énekes is közelebb kerül a lelki békéhez. Hát valószínűleg nincs azért túl ezen a kapcsolaton. Mindjárt meghallgatjuk ezt a dalt is, és aztán majd belecsapunk Madonna sikertörténetébe, aki újfent uralja a könnyű zenét, vadi új albumáról is érkezik majd egy kis lemez, azt pedig beharangozandó a Hang Up, majd akkorról. De egyelőre Teddy Swims-en a fejfény, itt a 98 pontat Manna FM-en.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Akkor is mostozunk, ami annyit tesz, hogy egy-egy előadó egy régebbi és vadonatúj slágerét mutatja be. Madonna Hang Up-ja szólt az előbb, ami ugye egy klasszikus visszatérő sláger volt. Viszonylag hosszú kiadás után bomba formában érkezett meg Madonna és a Hang Up. Ugye az Abbától megvásárolták a dalhoz a feldolgozáshoz szükséges jogokat, és mindent vitt abban az évben Madonna, akkor még egészen más külsővel jelentkezett, mint mostanában. Egyébként a világhírű énekesnő elképesztő karriert futott be, és bár napjainkban elsősorban fiatal szerelmeiről és félelmetes külsejéről cikkeznek a szennylapok, mind a mai napig imádjuk a slágereit, amelyekkel egy életre belevert az emberiség fejébe a nevét. Hát nagyjából a karrierje indult, amikor 86-ban volt ugye a Live Aid koncert, aminek főszereplője a Queen volt kétségkívül. Freddie Mercury életéről szóló filmben, a Bohemian Rhapsody-ban láthatunk is ebből igazán komoly szeletet, de Madonna is fellépett ott egyébként, akkor még nagyjából a Holiday volt az egyedüli slágere, és aztán később senki se gondolta volna, hogy egy több mint 50 éves karriert fut be igazán sikeresen. Elképesztő, amit maga mögött tudhat. A Hang Up is ennek volt az egyik ékes bizonyítéka. Már is jön az Addicted, ami egyébként a Vadonatúj albumáról érkezik majd hozzánk pillanatokon belül. Ez ugye a Confessions 2. Ennek megfelelően egyébként számtalan promóciós turnén is részt vesz Madonna, különböző DJ-knél lép fel. Láthattuk őt egyébként a foci VB szünetében is. Hát túl nagyot egyébként nem domborított. Nem tudom, hogy egyébként ez valami policy, hogy direkt nem utassanak belőle sokat, vagy a korából adódóan ennyit tud vállalni. Az kétségkívül igaz, hogy a külsője mostanában rendeződött a 2-3 évvel ezelőtti állapothoz képest, hogy kimondottan jól néz ki, és mindenki nagyon dicséri egyébként ezt az új Confessions albumot, ami az egyes számúnak a folytatása. Ennek megfelelően egy diszkó album már is jön, az Addicted. És aztán majd Jean lesz a következő főszereplőnk, aki egyébként egy francia énekesnő és dalszerző, február 7-én látott napvilágot Toulouse-ban. A Makaba érkezik tőle akkorról, a dél-afrikai énekesnő Miriam Makaba előtt tiszteleg ezzel a dallal. 2023-ban lett egyébként a TikTokon újra óriási sláger ez a bizonyos dal, de egyébként az Alright és a Heads Up is nagyot ment tőle. Zenéje a popot ötvözi afrikai ritmusokkal, elektronikával, reggivel és világzenei elemekkel. Gyerekkorában több országban is élt, ami nagy hatással volt a stílusára. Laktak a szüleivel Dubajban és Kongóban is. A Kill It With The Beat lesz majd az újdonsága, ami egyébként tényleg friss, július 1-én jelent meg, alig 3 perces, de a mondandója igazán remek, és a hangzása is egy energikus, táncolható popszámról van szó, erőteljes elektronikus és ütőhangszeres ritmusokkal, a korábbi afrikai és világzenei hatások mellett modernebb klubhangzással. A cím nagyjából azt jelenti, hogy győz le az életet a ritmussal, vagy enged, hogy a zene vigyen át mindenen. A dal üzenete, hogy a zene és a tánc segített felszabadulni, elengedni, a stresszt és új energiát adni, úgyhogy igazából nagyon pozitív dal érkezik majd tőle. Szóval akkor a Kotta Madonna újdonsága az Addicted, aztán majd Jean és a Makuba, és az ő újdonsága zárja majd a sort, a Kill It With The Beat, itt a 98.6 Manna FM-en. Jó szórakozást hozzájuk!

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Mindjárt a YouTube együttes érkezik, és egy újabb szám tőlük, hát a YouTube ugye a 80-as évek óta töretlen sikernek örvend, abszolút rekordere Grammy-díjak tekintetében már, ami a csapatok

0: és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Augusztus 30-áig látható a Fuga Budapest Építészeti Központban a Magyar Belső Építész Egyesület kiállítása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a belső építészet jóval több egyszerű berendezésnél, összetett tervezési folyamat, amely az emberi igényeket, a térhasználatot, a technológiát és a működés logikáját hangolja össze. A látogatók megismerhetik, hogyan formálják a szakmai döntések a színházak, szállodák, szakrális terek vagy akár műemléki épületek belső világ. Az ingyenesen látogatható kiállítást tematikus beszélgetések és szakmai programok egészítik ki. A Fővárosi Állat és Növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel, a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők minden nap 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy élő zsiráfokat nem visznek ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul reményjátékok is színesítik a kínálatot. Naplementét nézni jó, van benne természeti szépség, romantika és valamiféle meditatív nyugalmat is áraszt, energetizál, úgyhogy akár minden nap jól esett testnek és léleknek egyaránt, ha megcsodáljuk a naplementét. Ehhez ajánl a Be Love Budapest pár helyszínt, melyek között népszerű helyek épp úgy szerepelnek, mint kevésbé ismert spotok. 10 emberből nagyjából 10-nek a főváros hegye jut az eszébe abban az esetben, ha meghallja azt a szót, hogy naplemente, meg azt, hogy panoráma. Felsétálni a Gellértet tetejére már eleve remek program. De aztán felérve letelepedni és rácsodálkozni a páratlan szépségű fővárosra, meg a lenyugvó nap fényeire, az pedig a bónuszok bónusza. Több spot is van a hegytetőn, ahonnan szétnézhetünk. Akik a népszerű helyszíneket szeretik, nekik irány a Citadella, akik viszont elbújnának kicsit, ők a Filozófusok kertjét szírozzák meg. Az óbudai partszakasz ugyan nem magaslati vidék, mégis tökéletes helyszín naplementé spottingra, és ezt még azok közül is csak kevesen tudják, akik sokat járnak erre. A Duna ezen a részen észak-déli irányban halad, a part pedig a nyugati oldalon húzódik, így nem csak láthatjuk a lenyugvó napot, hanem az még csodás fényekben is vonja a partot, a vizet. Ráadásul itt sok olyan hely található, ahonnan akár még egy kényelmes nyugágyból is legeltethetjük a szemünket a természete meg különleges szépségé. Az egyre népszerűbb helyszínek közé tartozik az új budai Kopaszigát és környéke, a Budapart, ahonnan szintén megcsodálható a naplemente. Persze nem minden pontjáról ugyanolyan jól. A legjobb, legalkalmasabb terület a gát, melynek a végére kisétálunk, letelepszünk, és már csak nézni kell. A 17. kerület, vagyis Rákosmente legmagasabb pontja a következő állomás, de ez egy nagyobb terület, és ezen belül, ahonnan a legkiválóbban szemrevételezhető a naplemente, az a Rákoskerthez közel fekvő Strázsahegyi Panorámapark. Ide fel a Strázsahegyi dűlőn át vezet az út. Előttünk a reptér területen, ami azért is jó, mert így nincs semmi előttünk, ami kitakarná a látványt. Óbudán a Rókahegyi kőfejtő csúcsára is érdemes felcaplatni, ha panorámát és naplementét is szeretnénk látni. Sőt, végül is a kőfejtő egyik legfőbb vonzereje abban áll, hogy a magas sziklafalakról és teraszokról csodálatos kiáltás nyílik. A gyönyörű látvány megér egy kis kirándulást, egy kis fáradozást.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.
2: Könnyű

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zenékkel István Dániel búcsúzik, annak reményében, hogy azért beolajoztuk a hétfő délutánt. Holnap találkozunk legközelebb. Kedden is 2-től várok mindenkit nagy-nagy szeretettel. Tehát addig is jó szórakozást, maradnak a jó műsorok és az életöröm zenék is. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
5: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád. Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
3: Reklám hangzott el.
6: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Kivonult a parlament üléséről a Fidesz és a KDNP. Az Európai Unió segítséget küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
6: A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rendelőt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. Hangsúlyozta, ezekkel a döntésekkel is azt az igazságtalanságot akarják megszüntetni, hogy Európa közepén oligarchák gazdagodhattak abból a pénzből, amelyet magyarok millióitól vettek el. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament üléséről. Az ellenzéki pártok azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerni Nagy Anikó megvonta tőle a szót, arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője a történteket úgy értékelte, hogy az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja. Magyar Péter miniszterelnök a kivonulásra úgy reagált, a Fidesz és a KDNP képviselői gyáván kifutottak a parlamentből, így nem tudtak válaszolni arra, hogy miért akarják megakadályozni az uniós források hazahozatalát. Két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű. Manna Hits!

0: Ez a Manna Hit.
1: I'm Meredith Andrews, and this is the story behind my song, Make Room. Absolutely honored that my friend Sarah Reeves.
2: Hatalmas megtiszteltetés a számomra, hogy a barátaim Sarah Reeves és Chris McLarty beleegyezett, hogy együtt énekeljük el a Make a Room című dalomat. Annyira izgatott voltam, hogy igent mondanak-e, és nagyon örültem, amikor elvállalták, mert tudtam, hogy felismerték ennek a dalnak a mélységét. A Make a Room című dallal szeretnék teret adni neked, hogy azt tedd, amit igazán szeretnél, hogy mindent, ami frusztrál, kint hagyhass az ajtó előtt. Mindent elhagyhass az életedből, ami akadályoz abban, hogy valóban tudd azt, hogy ki vagy, és mit szeretnél csinálni.

0: Manna morzsa. A tengerszint emelkedése nem olyan, mint egy hirtelen vihar. Nem egyik napról a másikra történik, ezért könnyű háttérzajként kezelni. Pedig a folyamat hosszú távon városokat, partvidékeket, ivóvízbázisokat és ökoszisztémákat érinthet. A tengerek szintje több okból emelkedik. Az egyik, hogy a melegedő víz kitágul. A másik, hogy a gleccserek és jégtakarók olvadása vizet juttat az óceánokba. A NASA mérései szerint a globális átlagos tengerszint hosszú távon emelkedik, még akkor is, ha egy-egy évben természetes éghajlati jelenségek átmenetileg lassíthatják vagy gyorsíthatják az ütemet. Miért érdekeljen ez egy tenger nélküli országból? Mert a globális gazdaság, élelmiszerellátás, kikötők, turizmus és migráció mind kapcsolatban áll a partvidékekkel. Ami a tengerparton történik, annak gyakran belső országokban is következménye van. A tengerszint emelkedése jó példa arra, hogy a klímaváltozás nem mindig drámai pillanatként jelenik meg. Néha centiméterekben mérhető. Csak hogy a centiméterek évtizedek alatt térképeket rajzolhatnak át.
1: Ez volt a Manna morzsa.

0: rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello a mikrofonnál, Már István Dániel startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna Morzsa.
3: AI a közlekedésben. Az önvezető autók világa már nem science fiction, hanem tesztpályákon és városokban zajló valóság. A mesterséges intelligencia figyeli a sávokat, az embereket, a lámpákat, és ezred másodpercek alatt dönt, mikor fékezzen, vagy kanyarodjon. De nem csak az autókban dolgozik AI. Segít a forgalomirányításban, az útvonaltervezésben, sőt, még a parkolóhely keresésben is. A cél biztonságosabb, hatékonyabb közlekedés. Kevesebb dugó, kevesebb baleset. A jövő városai valószínűleg már nem csak emberekre, hanem algoritmusokra is épülnek majd. És talán egyszer majd mosolyogva meséljük. Emlékszel, amikor még nekünk kellett vezetni?
0: Ez volt a Manna Morzsa. Élet, öröm, zene. Ez a Manna

0: Slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: I'm Jordan Felice, and this is the story behind my song, Next to Me. Next to Me is a song.
2: Ez a dal egy hatalmas igazságról szól, mégpedig arról, hogy Isten soha nem hagyott el téged, és soha nem is fog elhagyni. Bármin mész is keresztül, mindig melletted lesz.
1: He will always be right next to you. I've been empty.

0: Balázsa. Sokáig a fogyasztás egyik alapmondata az volt: elromlott, cseréljük. De egyre többen fedezik fel újra a régi logikát: amit lehet, javítsunk meg. Ez nem nosztalgia, hanem nagyon is modern gondolat. A körforgásos gazdaság lényege, hogy az anyagokat és termékeket minél tovább használatban tartsuk. Ha egy ruhát megvarrunk, egy bútort felújítunk, egy eszközt megjavítatunk, akkor nem csak pénzt spórolhatunk, hanem csökkentjük az új termék előállításához szükséges nyersanyag, energia és szállítás igényét is. A javítás kultúrája ráadásul szemléletet is ad. A tárgy nem azonnal szemét, ha hibás. Lehet története, értéke, második élete. Egy megjavított tárgyhoz sokszor jobban kötődünk, mert van benne figyelem és döntés. Persze nem minden javítható gazdaságosan, és nem mindenki tud szerelni. De a kérdés már önmagában hasznos: tényleg cserélni kell, vagy van más út? Kölcsönzés, megosztás, használt vásárlás, javítás, újrahasználat mind része lehet egy józanabb fogyasztásnak. A fenntarthatóság néha nem nagy gesztus. Csak egy megvart cipzár, egy újraélesztett lámpa, egy megmentett szék.
1: Ez volt a Manna Morzsa.
2: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: CrossGPS.
3: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Holnaptól csökken az üzemanyag ára Szlovéniában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kivonult a Fidesz és a KDNP a parlament üléséről. Az ellenzéki pártok azért hagyták el az üléstermet, mert a miniszterelnök beszéde után a fideszes Hankó Balázs szólalt fel személyes érintettség miatt, de az elnöklő Hallerni Nagy Anikó megvonta tőle a szót, arra hivatkozva, hogy eltért a tárgytól. A Fidesz frakció vezetője a történteket úgy értékelte, hogy az ellenzékkel szemben politikai koncepciós eljárás zajlik. Bóka János jelezte, a Fidesz és a KDNP a házbizottság rendkívüli ülésének összehívását is kezdeményezni fogja. Magyar Péter miniszterelnök a kivonulásra úgy reagált: a Fidesz és a KDNP képviselői gyáván kifutottak a parlamentből, így nem tudtak válaszolni arra, hogy miért akarják megakadályozni az uniós források hazahozatalát. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárca vezető. Csökkennek az üzemanyagárak Szlovéniában. Holnaptól a benzin literenkénti ára 1,6 euróra, átszámítva 576 forintra, a dízelé 1,8 euróra, átszámítva 657 forintra, a fűtőolajé pedig 1,4 euróra, átszámítva 516 forintra mérséklődik. A csökkenés egyik oka, hogy a szlovén kormány a világpiaci olajárak emelkedése miatt felfüggesztette az energiahatékonysági hozzájárulás és a széndioxid kibocsátási adó megfizetését az üzemanyagok után. Az új árak jövő hétfőig maradnak érvényben.
1: Időjárás.
4: A változóan felhőség mellett több-kevesebb napsütésre számíthatunk, csak kevés helyen fordulhat elő eső, zápor. Holnap napos, száraz idő várható kevés felhővel. A szél ma megerősödhet, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Holnapra mérséklődik a szél. Éjszaka 10-19, holnap napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Sziasztok, én Puc Attila vagyok, kezemben a bőség kosara, amelyet most hirtelen az adás elején megtöltünk úgynevezett lecsó csomagokkal, hogy könnyen legyen szóra bírni az embereket a Lőrinc piacon. A témánk a lecsó, adok egy-egy csomagot, és arra leszek kíváncsi, hogy ki hogyan készíti el a lecsót. Zene, aztán irány a Lőrinc piac.
6: Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Ez a Bőség kosara a 98.6 Manna FM-en Puczatillával.
1: Mai témánk pedig egy igazi nyári sláger étel, a lecsó. Ez az az étel, amin két férfi ember képes összeveszni. Csumával vagy csuma nélkül, maggal vagy mag nélkül, erősen vagy csípősen, rizssel vagy tojással, lecsókolbászra vésve, ki hogyan, ahány ember, annyi lecsó recept. Úgyhogy a mai napot arra szánjuk, hogy megtudjuk, hogy a kedves vásárlók itt a Lőrinc piacon által mögött milyen lecsó receptet használnak otthon. Megtaláltuk Julikát, de éppen rekesztól, úgyhogy hát szombaton vagyunk kint, és szombaton az egyik legnagyobb a Lőrinc piac, úgyhogy ilyenkor érdemes kijönni, aki szereti ezt a nyüzsgést, szereti az életet, szereti a görögdinyét, ami mellettem van, és hát mi is megvárjuk, ki lehet ezt szakítani, kedves Julika, egy másodperc a kezdet, itt van, így munka közben csak, jó?
2: Kés van a kezembe, szeretné, hogy most elmondjam, hogy miért van a kezembe?
1: Nyilván minket várt, mert már tudta, hogy jövünk. Na, röviden annyi van szó, hogy szeretnék venni öntől, szigorúan venni egy lecsócsomagot, 6-7 darabot, hogy egy paprika, egy paradicsom, az összetetszik állítani, ezt én kifizetem, és a mai témánk a lecsó. Röviden elmondja, hogy ön hogy csinálja a lecsót, mert megkapom a csomagot, akkor már a béki hagyom, mert látom, szombat van, igen, és pörög ezzel. Igen. Tehát mi az ön lecsó receptje?
2: Az én lecsóra szeretem sok hagyma, üvegesre pirítani, és összepirítva a paprikával, lehetőleg nem vékonyra, hanem ilyen hasábra, jó kis öreges parasztos stílusba, mivel hogy az őseimtől így tanultam, és amikor már az gyönyörűen átüvegesedett, akkor 2-3 paradicsomnál többet nem teszek bele, mert savanyúan nem szeretjük, és mi ilyen Hajdú-Bihar megyei stílusba adjuk elő, mert az anyukám Hajdú-Bihar megyei. Úgyhogy ennyit tudnék. Piros paprika természetesen van, amikor kolbásszal vagy szalonnával és pékeljük meg, de én szeretem az alenatúr stílust is.
1: Se rizs, se lett, se tojás.
2: De így is, de mivel annyiféle lehetőség van, nem akartam szaporítani a szót, de lehet tojással, rizssel, ki mivel szereti, de mondom, mi szeretjük a hagyományos ízeket, és csak a maga a lecsónak ezt a formáját, hogy a hagyma, a paprika és a paradicsom, persze piros paprikával, és nem sok lével, amennyit ad maga a paprika, mivel ha föl van hígítva vízzel, elveszíti az ízeket, a paprikának, a paradicsomnak és a hagymának az összes íze a vízzel fölhígul. Én így gondolom. De természetesen lehet ragozni, ugye, hogy módosítsuk, hogy szalonnával, akkor alápirítani és abban megpirítani a hagymát. Tehát sokféle változása van ennek a lecsó készítésnek, mert hát ahány vidék tájjelleg, annyi formája van. Tehát én mindenfajtát. Van, aki például nokedlivel eszi a lecsót, többek között a kolléganőm, ha meginterjúvolja ott a túloldalon.
1: Feketében?
2: Nem, ad a kislányom, a másik asztalon.
1: Meg lesz.
2: Ő szakács, és nagyon jó ízeket tud összeállítani, úgyhogy őtől lehallottam ezt a nokedlis változatot. Van, aki tejfőle leszi a lecsót.
1: Kipróbálta már?
2: Megmondom őszintén, még nem. Nem próbáltam ki, de abszolút az ízeket szeretem, úgyhogy szeretem a változatos dolgokat, úgyhogy azt gondolom, hogy lesz rá időm, ha nem ilyen hajtós lesz az időm, akkor megpróbálom.
1: Köszönöm szépen. Legközelebb hétköznap jövünk, és akkor többet beszélgetünk, most nem zavarom.
2: Akkor a paprikát, paradicsomot. Azt,
1: tehát most, ugye,
2: most műsor van, de nagyon szívesen kiszolgálom, hogyha majd lesz ideje önnek is.
1: Nekem van, mert nekem kell, mert ezeket fogom elosztogatni. Tehát kellene mondjuk egy ilyen 7 darab egységcsomag, amiben van mondjuk egy paprika, egy hagyma, egy paradicsom.
2: Jó,
1: ezt mindjárt intézzük,
2: és itt jó, 7-szer, ugye? 7 csomag, igen, legyen. Jó, legyen.
1: Köszönjük, jön a csomag.
2: Ugye, miért van 7? Mert én 7-nek születtem a családba.
1: Ezért van, ezek a megérzések, a 7. érzék, látják, ezt így megszúgta, hogy 7.
2: 7, abszolút 7. Tökéletes a 7, mindenbe.
1: Köszönjük, várjuk a csomagot.

0: Hőségkosara a 98.6 Manna FM-en Puccatillával.
1: Jó napot kívánok! Kihasználnánk azt, hogy ön itt áll, és szeretnénk önnek ajándékba adni egy jelképes lecsócsomagot, és hogyha elmondja az ön kedvenc lecsó receptjét, akkor nagyon szívesen megajándékoznám. Vegye ki, legyen kedves, ez lássa, hogy komolyan beszélünk. Ez egy jelképes. Szóval, mi az úrnak a kedvenc lecsó receptje?
2: Hát leginkább tojásos, virslis, lecsó így együtt. Hát paradicsom, paprika nyilván, hagyma, ennyi, összekeverve, összefőzve.
1: Szalonnával vagy olajjal?
2: Kis szalonnát lepirítva először, és utána jöhet rá a többi.
1: Maggal vagy mag nélkül?
2: Maggal.
1: Apa, hát ezen képesek összeveszni férfi emberek, hogy én magozom, én nem magozom.
2: Nem, teljesen normális dolog.
1: Mennyire szezonális étel önöknél a lecsó? Tehát télen is előfordul, vagy csak nyáron?
2: Télen azért nem, mert akkor aranyárban van a paprika meg a paradicsom. Tehát igazán friss paprikából és paradicsomból érdemes csinálni, nem eltett mirelitből, ugye?
1: Hát az aranyár mellett ugye az íz sem ugyanaz, mint most.
2: Így igaz, így igaz. Tehát a mostani friss paprika paradicsomból tökéletes a lecsó.
1: Nem tudtok nem észre, hogy itt teri kosárral áll és vár esetleg valakit, vagy a kedves felesége.
2: Feleségemre, igen. Hát
1: ez a férfi ember sorsa, ugye? Van. Tehát ide letette önt, és ő még elment valamit venni.
2: Így van, még bement a csarnokba.
1: Néhány szó csak a piacozási szokásaikról, ugye Lőrinc piacon vagyunk, Pesten Lőrincen. Önöknek, az ön családjának van egy piacnapja, és mondjuk ez a szombat mindig?
2: Hát nem igazán csak a szombat, mert a szerda is, ami a fő piacnapi. De hát én mondjuk inkább csak szombaton, mert kicsit messze dolgozom ahhoz, hogy tudjak szerdán is jönni még munka előtt, úgyhogy feleségem szokott szerdán is jönni, úgyhogy ennyi.
1: Köszönjük a kedvességét, jó étvágyat a demo csomaghoz. Hát, hogy mennyi lecsó lesz belőle, azt nem tudom.
2: Valamennyi azért.
1: Jelképes, hozzá kell tenni a többihez. Figyelmeztetés, hogy az erős paprika, bogyisz. Azt még nem beszéltem, hogy erősen vagy nem erősen.
2: Én szeretem csípősen. Tehát nem teljesen bogyiszlóiból csinálni, de lehet beletenni egy-kettőt, ami egy kicsit úgy ízt ad neki.
1: No, hát éljen a lecsó, köszönjük a kedvességét, éljen a piac és éljen a sok-sok lecsó. Ön itt árul vagy vásárol?
3: Nem. Petrezselyemet meg kaprot hoztam. Ott árultam, amikor maguk ott a Virágossal csinálták a riportet.
1: Ja, na, akkor találkoztunk már. Azt esik nekem elmondani, hogy a lecsóról van szó a mai adásban. Nyilván tetszett már csinálni lecsót, nem is keveset. Hogyha önhöz mennék a kollégámmal, akkor milyen lecsót kapnánk? Tehát mi az ön lecsó receptje?
3: Én úgy szoktam, hogy először jó zsíron, ledinsztelen vízen a hagymát, hogy legyen szapt. Jó szapt legyen, és akkor a paprikát nem hosszúra vágom, hanem így, hogy szaptos legyen.
1: Az mit jelent, hogy így? Az mit jelent? Tehát karikára?
3: Igen, igen. És akkor hát vagy virslit, vagy krinolint, valamit vágok bele. De azt a végén teszem bele.
1: Rizs, tojás?
3: Nem, csak nem, egyiket sem, mert meleg van, hanem csak izét. Bogyiszlói paprikából 2-3-at beleteszek, mert az adja meg az amatot.
1: Akkor kicsit csípősen szeret.
3: Igen, igen, igen, igen, igen. Paradicsomot se sokat, csak egy olyan 3-at, olyan közepeset, mert ha savanyú, az már nem jó.
1: Azt mondják, hogy a lecsó az inkább a paprikáról szól, mint a paradicsomról.
3: Így van, és a hagyma adja meg a zamatját, a fehér hagyma az.
1: Az főzőhagyma, vagy hogy hívják
3: nem,
1: a piacot?
3: Nem, az nem jó, az a jó, az a finom, az.
1: Az a nagyfejű csemegehagyma, igen, igen.
3: És azt így vágom, így. Tudja miért? Mert ha kockára vágja, akkor szétesik, csak víz lesz. Így meg megmarad a guszta a tányéron.
1: Na értem, értem. Köszönjük a kedvességet.
3: 8 éves vagyok, már csak tudok főzni.
1: Hát aztán nem is van. Merre tetszik lenni? Mert akkor megyünk majd még.
3: Én mostan nincs asztalom, ott vagyok. Oda, más azt.
1: Szerintem a hölgyel még találkozunk, amíg élünk itt a piacon. Köszönöm a kedvességét, és további jó egészséget kívánunk.
3: Hogy azért tegyen bele egy-két bogyisz, mert az adja meg az amatot.
1: El tetszik fogadni egy csomagot? Van benne bogyisz?
3: Nem, van nekünk is a kertben.
1: Na, az az igazi. Na, köszönjük szépen, viszlát, és akkor lecsó, lecsó, lecsó, macsak lecsó.

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Manna FM. Életöröm zene. Ez a

0: Ez a bőség kosara.
1: Ez egy jelképes lecsócsomag, ugye van benne bogyisz paprika, paradicsom és hagyma. Cserébe csak annyit kérek, hogy mondja el az ön kedvenc lecsó receptjét. Hogy csinálja ön a lecsót?
2: Hát, többféleképpen lehet csinálni a
1: meghallgatjuk lecsót. Az

0: tetejére a paradicsomot, egy picit lefedem, és akkor hagyom zsírjára, hogy lesüljön, és akkor teszek bele, még ha színtelen, akkor egy pici piros paprikát, hogy jobb színe legyen, és a paradicsom az, amit kap, még plusz egy olyan szép szín, és hát akkor attól lesz olyan finom zamatos, mert ugye van benne kicsit megbolondította a füstölszalonna, lehet csinálni úgy is, hogy kolbász is rakok bele, ki hogy szereti, hát én mindig a gyerekekhez méltóan csinálom úgy, hogy ne ők is meg tudják enni. De különben csípős bogyoszlói paprika az, ami a férfiak szeretik, hogy jó elős legyen. És hát így.
1: Az is egy bogyoszlói paprika, ott ám csípős, tessék, hogy vigyázzunk. Az ön környezetében élő férfiak is inkább a csípős konyhára szavaznak?
0: Hát például igen, igen, a fiam nagyon szereti levesbe is az erős paprikát, a férjem is. Az is nagyon szereti. Hát ő inkább ilyen nyári szezonban szereti a lecsót, a paradicsomlevest, ilyeneket. Úgyhogy a családtagom is.
1: Ha összen a nagy család, teszem azt egy jeles ünnep alkalmával, akkor hány emberre tetszik főzni? Tessék mondani egy körülbelül számot.
0: Hát az az igazság, hogy én mindig sokat főzök, mert nagy a család. Ha rokonság jön, eszik, ha idegen jön, eszik, mi cigányok.
1: Bárki megy, eszik?
0: Bárki jön, mi cigányok, mindenkit szívesen látunk.
1: Volt ebben nekem tapasztalatom, én voltam így vendégségben roma családnál, cigány családnál, és nagyon-nagyon kedvesek voltak. Úgyhogy mi akkor most megyünk is, ahogy ez most.
0: Az az igaz, lehet jönni, hát nálunk. A tyúkusleves, a töltött káposzta, a töltött húsok, ezek a tömény kaják, amik a férfiaknak elveszik a éjségüket. Úgyhogy ilyen kis egyszerű laza kajával nem laknak jó.
1: Tessék megmondani, hogy létezik-e olyan roma hölgy vagy úr, aki nem eszik húst? Mert önöknél a hús az egy ilyen nagyon markáns dolog a konyhában, nem?
0: Hát mi hússa leszünk. Nem tudjuk elképzelni azt, hogy ne legyen hús. Talán ezért is vagyunk szegények. Úgy élünk, hogy na, ma amit megehetünk és megtehetünk, ne halasszuk hónapra. Én így vagyok vele. Amit én megkívánok, én meg is főzöm, szeretek is főzni, úgyhogy sokat megtanítottam sok cigány családba, asszonyokat, akinek nagy családjai voltak. Tehát sorolhatnák egy jó pár nevet, de most nem említem őket, mert aki tudott, az mind tőlem tanult főzni, aki most éppen olyan helyen van.
1: Kedvedbe tetszik lakni? Mit szól ehhez a remek piachoz? Ugye ez egy igazán nagy piac, nagy választékkal.
0: Hát én szeretem ezt a piacot a többihez képest. Szerintem elég olcsó, elfogadható árak vannak, mert hát a mai világban már nagyon meg kell gondolni, hogy mit főz az ember, mit eszik, főleg ahol sok gyerek van, és legalább naponta kétszer, hogy kell, hogy egyenek, hogy jól lakjanak. Hát aztán mit mondjak még?
1: Hát még köszönjük meg önnek, hogy ennyire kedvesen a rendelkezésünkre állt. Akkor most hamarosan kikapcsolunk addig, és én a lecsó, ilyen kicsit csípős. Azt nem beszél, maggal vagy mag nélkül tetszik a paprikát beletenni, mert ez fontos kérdés.
0: Hát én, ahogy van a paprika, természetesen, ahogy megtermet, én úgy főzöm, én úgy belerakom, én nem szedem ki a paprika magokat, én belefőzöm a lecsóba. Azért lecsó, ne?
1: Na, de legyen ez a végszó, köszönjük szépen, egy igazi, autentikus lecsórecept hallottak a hölgytől, tessék, kérem kipróbálni. Hamarosan folytatjuk, addig is lecsó.

0: Ez a Bőség kosara. Manna FM.
1: Másik kedvencünk Marika, akinek a pultján minden a háztáji gazdaságból való, és arra vár, azt nem mondom, hogy fejv a telefon, hogy szeretne elmondani egy lecsó receptet, de én viszont megkezdetül egy igazi lecsó receptet. Milyen, amikor ön csinál lecsót? Hogy készül?
2: Hát szalonnát összekockázom apróra, azt picit megsütöm, hogy engedjen egy kis írt, aztán rádobom a hagymát, jó sok hagymát, összedésztelenít, megy a paprika, én egy kis tarhonyát teszek bele, azon kívül üveges paradicsomot, és ugye az a paradicsom enged egy kis lét, hogy a tarhonya ne ragadjon le. Menek közben teszek bele friss paradicsomot, cukkini kockát, és a legvégén egy kis virslit, vagy ilyen főzőkolbászerűt, ami a maga a lecsóba megy.
1: Na hát nem egy klasszikus lecsórecetet hallottunk, azért volt ebbe, ugye, ami szokottan a cukkini, a tarhonya, ez melyik? Ez egy tájegység lecsója, vagy ez az ön saját receptje?
2: Hát nem tudom, szerintem lehet, hogy a sváboknál ez így szokás, de mi szeretjük a tarhonyásat.
1: Önökben van svábbér egy pici?
2: Teljes mértékben.
1: Bennem is, nem baj, csak azért kérdezem, mert én is puc vagyok, ugye, az is egy olyan név, hogy puc az ön sváb.
2: Férjem ő König, úgyhogy eleve. Hát az én nevem is Sáb, úgyhogy.
1: Na, köszönjük, ma még találkozunk, mert megint fogunk valamit ajándékban az ön pultjára, persze miután mi rendeztünk, amit rendezni kell. De most a kedves férjét, akkor kimegyünk mi oda, hogy a pult látszódjon. Jöjjön, a babát azt beengedjük, tessék bejönni. Köszönjük szépen. Vagy a kisfű milyen lecsót szeret, majd 20 év múlva megkérdezzük tőle. No, jó napot kívánok! Én Pucz Attila vagyok.
3: König József.
1: No, mi vagyunk azok a kedves feleségek, megismerkedtünk. Hétről hétre itt leszünk. A piacfelügyelő hölgy az önök standját ajánlott a figyelmünkbe. Felesége mondta egy nagyon remek lecsó receptet. Hogy ízik a feleségének a lecsója?
3: Általában finom szokott lenni. Jó főz.
1: Az, hogy önökben van svábbér, azt mondtam meg, bennem is van svábbér. Ez mennyire látszik azon a gazdaságon, amit visznek, ugye? Tehát, hogy itt nagyobb rész minden bio, rendben van a pult, tehát van egyfajta ilyen sváb rend a pulton, ha lehet ezt mondani.
3: Hát igen, kiválogassuk azért, hogy mit árulunk, és olyat, hogy megfeleljen a kedves vevőknek is tetszen. Nagyon sokan van, akik tőlünk vásárolnak azért, mert friss teljesen, úgyhogy...
1: Ha azt kérdezem, hogy arcról körülbelül hány embert ismer, tehát hány törzsvásárló, csak egy számot, nem név szerint, akkor hány törzsvásárlója van?
3: 85 körülbelül.
1: És akkor a nevét is tudja, olyan is van?
3: Ne, hát van, igen, de nem sok az kevés van, csak úgy látásban is.
1: Hogy szólítják a kereszt nevén? Van olyan vevő, akivel ilyen pertuba van?
3: Persze, van. Józsinek hívnak egyébként.
1: Na, köszönjük szépen, találkozunk még, mindenit itt, most visszük tovább, kiosztjuk a lecsó csomagokat, hogy így jobban menjenek az emberek. Jó napot kívánok, szeretnék önnek adni egy ajándék demo lecsó csomagot. Legyen kedves, hogy teljesen ajándék, semmit rosszat nem akarunk, cserébe egy lecsó receptet fogunk kérni, hogy ön hogyan csinálja a lecsót, ennyi az egész fizetség. Elfogad egy csomagot?
4: Jó, köszönöm.
1: Legyen kedves, vegye ki, de ez egy ilyen demo csomag, tehát nem olyan sok. Az az öné, van benne egy bogyész, egy paradicsom és egy hagyma.
4: Nagyon jó. Mert azt szeretem, a csípőset.
1: Na ez az lesz. Szóval, cserébe egy lecsó receptet várok öntől. Ön hogyan készíti a lecsót?
4: Füstölszalonna zsíron, rárakom a hagymát, üvegesre megpirítom, és utána ráteszem a paradicsomot, összevágott kockára vágott paradicsomot, azt egy kicsit hagyom rottyanni, és amikor megrottyant, akkor a paradicsomos lébe megpárolom a kockára vágott paprikát.
1: Aha, az önlecső akkor inkább paradicsomosabb, mint paprikásabb?
4: Nem paradicsomosabb, mert nincsen benne több paradicsom. Az a kettő az egybe arányban van mindig rakva, tehát kettő rész paprika, egy rész paradicsom. Aha. És akkor lefedve bepárolom úgy, hogy ezért megpuhuljon. De nem főzöm szét, hogy roppanós maradjon.
1: De hersegős vagy roppanós maradjon, érted? Mennyire nyári étel a lecsó, vagy esetleg előfordul, hogy télen is csinál fagyasztottból lecsót, vagy ez tipikus nyári étel?
4: Azt nem, ez inkább tipikus nyári étel, és ha elteszem, akkor viszont főtt paradicsom lébe főzöm meg a paprika kockákat, és akkor csak a hagymás zsírra dobom rá.
1: Köszönöm szépen, hát akkor további jó egészséget, találkozunk meg a piacon. Ez egy mini csomag, de erős paprikával, de azt most az úrnak eltaláltuk az ízlését.
4: Jó, köszönöm szépen.
1: Jó egészséget kívánunk, viszont. És éljen a lecsó, mint mindig. Most kedves hallgatók, ha van kedvetek irány a piac, fogjatok egy kosarat, töltsétek meg jófajta paprikával és paradicsommal. Most van a szezonja a lecsónak. Én Puc Attila voltam, a jövő héten újra igyekszünk megtölteni valami finomsággal a bőségkosarát. Sziasztok, a viszonthallásra!

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Miért nyugtat meg a park? Van valami különös abban, amikor egy zajos nap után belépünk egy parkba. A levegő hűvösebbnek tűnik, a fény lágyabb, a zaj tompul. Nem csak költői érzés. A városi zöld területek egészségügyi hatásait egyre több kutatás vizsgálja. A WHO európai anyagai szerint a parkok, játszóterek, fasorok és lakóhelyi zöld felületek segíthetik a fizikai és mentális egészséget. Támogathatják a mozgást, a társas kapcsolatokat, csökkenthetik a hőterhelést, a zajt és bizonyos légszennyezési hatásokat. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség is kiemeli, hogy a zöld és kék terek, például parkok, folyópartok, tavak különösen fontosak lehetnek gyerekeknek és időseknek. A természet közelsége azért is érdekes, mert nem feltétlenül kell hozzá vadon. Egy fasor, egy belső udvar, egy madárhangos utca, egy árnyékos tér is adhat mikropihenést. A városban ezek a kis szigetek sokszor mentális töltőállomások. A park tehát nem üres telek, amit be lehetne építeni, hanem egészségügyi, közösségi és klímavédelmi tér, ahol a város egy kicsit levegőhöz jut, és vele együtt mi is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. A kormányfő szerint az ELTE tanszék vezető tanáránál alkalmasabb alkotmányjogászt nem is jelölhetett volna a Tisza. A kormány 22 milliárd forintot biztosít kistelepüléseknek a Magyar Falu programban, közölte a vidék és településfejlesztési miniszter. Lőrinc Viktória elmondta, ebből a forrásból utak, járdák, vízelvezető rendszerek, önkormányzati épületek újulhatnak meg. A forrásokat szakmai alapon ítélik oda, ahol a legnagyobb szükség van rá, tette hozzá a tárca vezető. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. Erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között szaposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat. Növényi eredetű anyag okozta a szennyezést a Fekete-Kőrösön, a jelentős mennyiségű úszadékot eltávolították és egy komposztáló telepre szállították. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság közölte, hogy a vízi vizsgálatok eredményei megfelelőek, így a korábban bezárt szabadstrandokat újra megnyitották. Folytatódik az országos szúnyogírtás. Ezen a héten Baranya, Fejér, Pest és Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében gyérítik a rovarokat. A kevés eső miatt országszerte kevés a szúnyog, és a pangóvizek felszámolásával a kertekben, házaknál is megelőzhető, hogy elszaporodjanak.
0: Időjárás.
2: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel. A szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Fegyelmezés, nyaraláskor, ez a téma, erről beszélgetünk szakértő vendégem, Pellionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus. Szia Petra, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Sziasztok!
1: No, beszéljünk elsőként arról, hogy miért más, és miért igényel másfajta fegyelmezést a nyaraláson töltött idő alatti viselkedés tulajdonképpen.
2: A nyaralás egy olyan része az évnek, amit mindenki vár már hónapok óta, és mindenkinek nagyon sok elképzelése van arról, hogy mi fog ott történni. Ez sokszor eltérő a szülők meg a gyerekek fejében is, és hogy érdemes ezt mindig előre tisztázni, hogy mit is szeretnénk a nyaralástól, már a tervezés fázisában is, és érdemes a gyerekekkel a családban is tisztázni, hogy fog zajlani ez az egész hét, vagy ez az időszak, mik azok a szabályok, amik várhatóak, mert ahogy mondod, picit más lesz ez a hét, kicsit több dolgot szabad, viszont ezzel együtt más, speciálisabb szabályok meg szükségesek lesznek.
1: A gyerek ezt megérti, és hogy igen, hány éves kortól? Hogyan tudjuk őt előkészíteni arra, hogy itt másféle szabályok érvényesek, itt lesz sok ember, hogyha feltéve nyilván, hogy az ember egy olyan helyre viszi nyaralni a gyereket, ahol van animátor, ahol van program, ahol nem folyamatosan a szülőn lóg a gyerekhez, és egy másik történet, mert erről is beszélünk még, hogy ezt hogyan tudjuk a gyereknek beadagolni, vagy be kell-e adagolni, vagy ezt szépen lassan, felkészülve az utazásra, ezt szépen tálaljuk neki valahogyan.
2: Már egy óvodás gyerek minden gond nélkül megérti azt, hogy most ez egy más helyzet lesz, aminek nagyon lehet örülni, de csak akkor biztonságos, mondjuk például a fürdés, hogyha tartjuk magunkat bizonyos szabályokhoz. Tehát óvodás gyereknél ezzel már semmi gond nincsen, de hát egy ilyen bölcsiskorú, 3 éves korú gyereknél kisebbnek is azért már bizonyos összefüggéseket egyszerűen el lehet mondani.
1: Te a tapasztalatoid szerint mit látsz a gyakorlatban, vagy a gyakorlatodban mit látsz, mi okozza a legnagyobb nehézséget ebből a szempontból a gyereknél?
2: Én azt gondolom, hogy a legnehezebb az, hogy nagyon sok

0: várt szülő is, gyerek is ettől az időszaktól, és ez a felfokozott izgalmi állapot azért nem egyszer a nyaralás kezdetét megnehezíti, és bizony szükség van sokszor egy-két napra és egy kialakuló rutinra ahhoz, hogy mindenki megnyugodjon, és hogy könnyebb legyen következetesen tartani ezeket a szükséges szabályokat. Szülőknek is ki kell tapasztalnia, hogy az új helyen, a szálláson mi az, ami működőképes, és a gyerekeknek is meg kell tanulni, hogy mi a rendszer. Érdemes térnek tartani egy rutint, egy állandóságot, és akkor ők is hozzá tudnak szokni, és mondjuk sokkal kisebb lesz a balhízás, amiatt, hogy be kell menni a strandról mondjuk ebédidőben, hogyha megszokják, mondjuk a harmadik napra már pontosan tudják, hogy de aztán nem tudom, háromkor egy délután pihenő után újra kimegyünk, akkor már sokkal kisebb lesz az ellenállás előtte.
1: Pelionis Petra óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus a vendégem a mai Lélekszörfben, és arról beszélgetünk, hogy a fegyelmezés mennyiben más nyaraláskor. Oda kell figyelnünk arra is természetesen, hogy ott mások vannak körülöttünk, még hogyha a gyerek ahhoz is van szokva, hogy otthon lehet sikítani és kiabálni, amit a gyerekek nagyon szeretnek hallani és barátkozni a saját hangjukkal, de az bizonyos, hogy nem véletlenül léteznek olyan nyaralóhelyek is, ami gyerekmentes nyaralóhely. Mi okozza vajon a legtöbb problémát, mi okozza a surlódásokat egy-egy nyaralás alatt, és hogyan kell a gyerekes, kisgyerekes szülőknek viselkedni a többi felnőttel kapcsolatban, hogyha mondjuk nekik problémájuk adódik a gyerekkel, akik mondjuk szaladgálnak és belenyúlnak mások tányérjába, vagy fölnyúlnak a svéd asztalra. Most csak egy példát hoztam. Ebben az esetben hogyan tudjuk a konfliktust úgy megoldani, hogy valódi nagy probléma ne legyen belőle, hol kezdődik a kellemetlenség, és hol végződik a szabad nevelés, innen folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection.
1: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
1: Nyaralás és fegyelmezés, vagy fegyelmezés nyaraláskor, erről szól a mai Lélekszörf. Roppant aktuális a téma, és hát természetesen ez vonatkozik azokra, különösen azokra a helyekre, a nagy tömeg gyűlik össze. Szállodák, resortok, olyan spa és wellness helyek, vízparti nyaralóhelyek, ahol nagyon sok az ember, és nagyon sokan gyerek nélkül mennek oda. Mit kezdünk ott azzal a szituációval, amikor a gyerekünk hát nem megfelelően viselkedik, mondjuk így. Szakértő vendégem Perjémnész Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus. Mit tegyünk ilyenkor, amikor kialakul ugye a felnőttek között a konfliktus a gyerek miatt?
2: Hát én mindenképpen azzal kezdeném, hogy okosan tervezzünk, és tervezzünk például, amit említesz, mondjuk az étkezésekre, hogy nézzük meg, hogy az adott életkorú gyermekünk várhatóan hogyan fog tudni működni egy étkezésen, és nagyon sokszor azt látjuk, hogy a kisebb gyerekeket ez a svédasztalos reggeli vacsora, ez így a nagy tér, a sok mozgás, a sokféle nagy választék, a sokféle inger miatt egy ilyen túlingerlés következik be, és nagyon rosszul tudják viselni ezek a gyerekek. Ezért aztán én azt gondolom, hogy a megelőzés itt is kulcs. Előzzük meg a konfliktust azzal, hogy olyan étkezési lehetőséget biztosítunk, vagy keresünk, ami az adott életkorú gyereknek megfelelő. Ezt lehet, hogy érdemes úgy áthidalni, hogy apartmanba megyünk, vagy olyan helyre megyünk, ahol egy sokkal inger szegényebb, nyugodtabb környezetben tudunk együtt enni, vagy pedig úgy, hogyha olyan gyerekközpontú szállásra megyünk, ahol mondjuk az étkező tér közelében vagy mellett van egy játszóház, és akkor amint a gyerekek már ettek valamennyit, és már nem tudnak megülni nyugodtan, és az unalmukat rosszalkodásba folytják, akkor szabadjon nekik egy biztonságos környezetben játszani. Tehát a megelőzést azt itt nagyon fontosnak tartanám, mert ez sokkal egyszerűbb és célravezetőbb, mint aztán már a kialakult konfliktust megoldani. Ebben a helyzetben pedig hát mind a gyerek, mind a partnerek, vagy a konfliktus partnerek felé, hát elsősorban a higgadtságot és a nyugalmat javasolnám a felnőtt részéről. A gyerek, a hisztis gyerek biztos, hogy sokkal-sokkal feldúltabb és nehezebben megnyugtatható lesz, hogyha mi is idegesek vagyunk, és mi is felemeljük a hangunkat. És hát nyilván a vita partnerünkkel sem fogunk tudni dűlőre jutni, hogyha azonnal egy nyílt, erőteljes konfliktust csinálunk ebből, tehát próbáljuk meg higgadtan és objektívan kezelni a helyzetet, mondjuk empatizálva a másik emberre, hogy annak mit kellett átélnie. Mondjuk, hogyha tegyük fel, mondjuk felébresztett a sivító gyerek reggel 7-kor mindenkit, környező bungalóban.
1: Na jó, de hogyha egyszer felébreszti, ez egy dolog, de amikor mondjuk minden reggel ez van, és a szülőknek erre az a válasz, hogy más gyereke is kiabálna, olyankor mit csináljunk?
2: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy ér szólni, vagy ér kérni a másiktól, nyilván az sem mindegy, hogy milyen hangnemben tesztük ezt meg, tehát hogy érdemes úgy kérni, hogy az adott szülő az akarjon nekem segíteni, tehát azért egy barátságos hangulat. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy akinek mondjuk eddig nem sikerült szabályok közé terelni a nevelést, annak nyilván nem egy nyaraláson fog. Tehát, hogy őszintén, ha én szenvedném el ezt a helyzetet, biztos lennék benne, hogy nem fogom tudni megtanítani gyereket, nem tudom, nevelni, vagy szabályok közé keretezni azt a szülőt, tehát lehet, hogy akkor én másfajta megoldáson tűnődnék, ha ez minden reggel így volt. Nagyon nehéz, de mint minden vitában az a cél, hogy egy erőszakmentes kommunikációval ne rögtön támadással indítsak, ne minősítsem a másik embert, vagy a gyerekét, ami ugye a legfájóbb pont, tehát lehetőleg ne minősítsem le az adott gyereket, ne rögtön az egész személyről beszéljek agresszívan, hanem próbáljak az adott viselkedésről, az adott helyzetről beszélni, empatizálva a másikkal, és kérő formában fogalmazni meg, hogy mit szeretnék.
1: Azt jól látom-e, Petra, hogy nagyon sokban változott a fegyelem, tehát egy közösségi térben jelenlévő kisgyerekes családra vonatkoztatva nagyon sok minden változott, mondjuk az én gyerekkoromhoz képest a 80-as években azért ott nagyon fegyelmezetnek kellett lenni, és mi azt tanultuk, és én ezt nagyon hiányolom mai napság, hogy nem zavarjuk a többi embert. Tehát én értem, hogy a gyereknek jól esik sikítani, de hogyha valaki mondjuk 12 órán keresztül sikít, az egy ponton túl tényleg idegesítő, és lehet, hogy a szülő maga már immunis lesz erre, de a környezet nem az. Tehát egy lakóközegben is, és egy nyaraló közegben is nehéz helyzet ez. Jól látom, hogy ez a nagy szabad nevelés, vagy szabadjára engedett gyerekek, ez elég vastagon jelen van mai napság?
2: Hát mindenképpen korábban egy sokkal tekintélyebb nevelés volt Porondon, ami mondjuk tényleg nagyobb csönden járt, de voltak egyébként hátrányos hatásai is, de hogy valóban ma most így az angol száz nevelési trendek szerint azért egy ilyen nagyon gyerekközpontú világot élünk, ahol azért gyakran a túlságosan megengedő nevelési stílus erőssé válik, hát ezt azért kerüljük, tehát azért mai napig azt gondoljuk, hogy egy meleg, szerető, de azért határokat szabó nevelésre van szükség, és ebben érzi magát jól a gyerek, és a teljes korlátlanság, ahogy a nyaraláson is, a teljes korlátlanság az egy csomó felesleges szorongást meg problémát szül.
1: Pelionész Petra óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége, fegyelmezés nyaraláskor, erről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.

Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáción

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Fegyelmezés nyaraláskor hogyan tegyünk, mit ne tegyünk, hogyan tudjuk felkészíteni erre a gyereket, erről mind beszélni fogunk. Szakértő vendégem Pellionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus. Mi segítheti a fegyelmet? Hogyan tudunk úgy hatni ügyesen a gyerekre, hogy ne rögtön az ellenállást fejtsük ki, vagyis váltsuk ki belőle?
4: Igen, próbáljuk tisztázni előre a szabályokat, és legfőképpen próbáljunk olyan nyaralást tervezni, ami a gyerek életkorának megfelelő. Tehát lehet, hogy mi arra vágyunk, hogy új városokat derítsünk fel, de ez majdnem biztos, hogy egy 3-4 éves gyerekkel még nagyon könnyen nem lesz megvalósítható. Fontos, hogy az ő szükségleteihez tervezzünk, tehát hogyha ő az év minden napján egyébként délután alszik, akkor azért nagy eséllyel a nyaralás napján is szüksége lesz ilyen alvásra, és hogyha ez egyszer-kétszer kimarad, akkor utána nagyon fáradt lesz, és este nagyon borul a bili. Tehát, hogy az első és nulladik pont, hogy tervezzünk, és tervezzünk azzal is, hogy legyen a gyereknek elég játékszere, elég eszköze ahhoz, hogy le tudja a nyaraláson is foglalni magát, például azért, hogy a szülő is tudjon közben pihenni, vagy például azért, hogy unalmában ne kezdjen aztán mindenféle, hát nem túl kedvező dolgot csinálni, tehát ne kezdjen el rosszakodni, és akkor emiatt mindenképpen érdemes arra is tervezni, hogy hát bizony előfordul, hogy mediterrán országokban is esik az eső. Az én elmúlt nyaralásaimon a különböző közeli tengerpartokon mindig volt minimum egy esős nap. Na, tehát például az ilyen eshetőségekre is mindig tervezzünk, és legyen nálunk, vagy legyen a fejünkben sokféle eshetőség. Egyébként pedig állapodjunk meg előre a szabályokban, és próbáljunk meg egyébként mindent, amennyire csak lehet játékosítani, humorral kezelni, inkább ne a tekintély elvén, hanem kreatív, ügyes, játékos felszólítással éljünk. Tehát mondjuk, ha egy fogmosás, ugye az állandó harc, a nyaraláson is harc a gyerekeknél. Ha a fognyűvő manócskák ellen harcolunk fogmosáskor, az sokkal-sokkal jobban fog elsülni, mintha csak annyit mondunk, hogy azért kell fogat mosni, mert kell, és most azonnal meg.

0: lehet, hányféleképpen lehet csinálni jól?
1: Hát ez egy izgalmas kérdés, mert mindig attól is függ, hogy hány éves a gyerekünk, mi az, ami eddig nála működött. Tehát tulajdonképpen azt mondanám, hogy a gyereknevelés egy állandó kísérletezés, különböző életkorokban, korszakokban, helyszíneken, helyzetekben, és mindig próbálgatni kell, és aztán pedig megfigyelni, hogy mi az, ami működik. Azt mondom, hogy az meleg érzelmekkel teli szerető mód, és az, hogy határokat szabunk, vannak bizonyos következetesen betartott rendszerek, ez mindenképpen a jó megoldások része lehet.
0: Pellionis Petra óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus a mai szakértő vendége a Lélekszörfnek. Fegyelmezés nyaraláskor, már mint a gyerekek fegyelmezése nyaraláskor. Erről beszélgetünk, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Igen, utazás közben, tömegközlekedési eszközökön úgy, mint már a nyaralás ideje alatt, vagy egy hosszantartó autó, repülőúton, vonatúton. Erről is szó lesz még. Pelionész Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus a mai szakértő vendégem, és arról beszélgetünk most tovább, hogy hogyan lehet megértetni a gyerekkel, hogy ő esetleg másokat zavarhat. Tehát, hogyha én megpróbálom megbeszélni vele, hogy miért szólok neki 71-ére is, hogy ne sikítson egész nap, vagy ne üvölcsön, hanem próbálj meg normális hangon beszélni, hiszen úgy is lehet. Legalábbis nekünk mindig szóltak, hogy más nem kíváncsi arra, amit mi beszélünk. Lehet normálisan beszélni, de nem kell üvölteni. Mondjuk nekem ez a mai napig a veszőparipám, úgyhogy ezért is kérdezlek téged, mert ez is nagyon gyakori manapság a szabad elvű nevelésben, hogy hadd üvölcsön a gyerek. Tehát meg lehet értetni mondjuk egy óvodáskor vagy egy kisiskolás gyerekkel, hogy zavarja a másik embert?
1: Természetesen meg lehet, de ez nem a nyaraláson kezdődik, hanem már jóval előbb otthon és a családban, tehát ott kezdődik, hogy a családban is vagyunk, nem tudom, hárman, négyen, öten vagy többen, és hogy ott is megpróbálunk az év minden napján odafigyelni a másikra. Tehát nem csak a gyerek körül forog a világ, hanem ebben minden egyes résztvevő igényei, szükségletei fontosak. Tehát, hogy itt kezdődik ennek az érzékenyítése, vagy ennek a tanulása. És akkor nyilván ott folytatódik, hogy bizonyos, igen, tehát hogy arra, hogy hogyan kommunikálunk egymással, vagy hogy mi a megfelelő hangerő, erre igen, erre azért évközben is érdemes figyelni. Nyilván nyaraláskor azért ez a picit többet szabad, picit mindenki izgatottabb, nagyobb az örömfaktor, nagyobb a játékfaktor, ez általában jelen szokott lenni, de hát nyilván egészen mások a szabályok mondjuk egy strandon, mint a szállodai szobában. Ezt is meg lehet egyébként beszélni, de mindenképpen, tehát nem valószínű, hogy mondjuk egy kis óvodással, vagy egy kisebb gyerekkel ezt észérvekkel nem fogjuk tudni elmagyarázni. Nyilván lehet például egy következetes ilyen viselkedés szabályozó rendszert beállítani, hogy mindig, amikor mondjuk sikerült egy este megcsinálni azt, hogy nem kiabáltunk hangosan, akkor ő kap egy matricát, és hogyha összegyűlik X matrica, akkor másnap elmegyünk abba a fagyizóba fagyizni, amit ő annyira szeretne. Tehát, hogy ilyen jutalmazó rendszerrel például érdemes operálni.
0: És elmagyarázni, hogyha ő kérdezi, hogy de miért, azt például hogyan tudjuk? Tehát, hogyha ő élvezi azt, hogy ő sikít, kiabál, és mindent üvöltve intéz, mert annyira fel van pörögve, vagy egyszerűen, mert ezt szokta meg, akkor hogyan lehet azt megértetni egy óvodás gyereke, vagy egy 6-7 évese, hogy az egy másik embernek esetleg zavaró lehet, ami miatt esetleg ő szólhat?
1: Hát a hiba mindig ott szokott egyébként lenni, hogy úgy szeretnénk, tehát a gyerekek is úgy szeretnének figyelmet kapni, hogy például emelik a hangerőt, és akkor egymáshoz képest folyamatosan emelik a hangerőt, hiszen ők hangosabbak akarnak, hanem jobban akarják hallatni a hangukat, mint a többi. Tehát alapvetően így csöndesíteni kellene a szülőnek is a társaságot, tehát ő lehetőleg ne túl kiabálja a gyerekeket, hanem inkább halkítsa a beszédét, és akkor mondjuk, hogy ilyen következetes ilyen halkuló beszéd van, akkor azt egyébként a gyerekek észre szokták venni, hogy itt valami más, de hát ez már egy ilyen pedagógiai technika. Mindenképpen fontos viszont azt látni, hogy az ilyen állandó hangoskodás mögött akár egy ilyen óriási figyelemvágy is lehetséges. Tehát fontos az, hogy miért kiabál folyamatosan ez a gyerek, miért van neki erre szüksége, nem biztos, hogy ez csak egy rossz szokás. Illetve én azt is gondolom, hogy ha a nyaraláson folyamatosan ő annyira izgatott, hogy kiabál, akkor valószínűleg úgy kell szervezni a nyaraló napokat, hogy egy csomó nagyon lemozgató, nagyon intenzív szabadtéri programra vinni el a gyereket, ahol szabad kiabálni. Tehát, hogy akkor azt látni kell, hogy ez a gyerek lehet, hogy ezen a héten nem lesz arra alkalmas, hogy ő a négy fal között csöndesen, nem tudom, együtt vacsorázgasson további, nem tudom, 100 emberrel, hanem akkor egy picit ezt át kell gondolni, mert hogy ez mindenkit nagyon kellemetlen helyzetbe hoz. Egyébként a gyerekek arra elég érzékenyek, ha azért idegen néni bácsi jön oda megkérni, hogy kérlek, legyél csöndesebb. Tehát, hogy esetleg egyébként ilyeneket azért lehet nagyon udvariasan megtenni, hogy erről kapjanak egy visszaigazolást, hogy tényleg nem csak az van, hogy az anyuék fenyegetőznek vele, hogy rátok szólnak.
0: Pelionész Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Fegyelmezés nyaraláskor, ami nem csak a gyerekekre vonatkozik, hanem ránk felnőttekre is, akár hogyha csak mellékszereplői vagyunk a történetnek, akár szülőként, erről beszélgetünk hamarosan tovább.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
3: Van víz a Holdon? Sokáig úgy gondoltuk, hogy a Hold teljesen száraz, poros, élettelen kőgolyó. Az Apolló korszak után ez tűnt logikusnak. Aztán a műszerek egyre finomabbak lettek, és a kép megváltozott. Ma már tudjuk, hogy a Holdon van víz. Nem tavakban vagy patakokban, hanem jégként, illetve vízmolekulák formájában. Különösen izgalmasak a pólusok közelében található állandóan árnyékos kráterek. Ezekbe a napfénye szinte soha nem jut be, így nagyon hidegek maradhatnak, és hosszú időn át megőrizhetik a jeget. Miért fontos ez? Mert a víz az űrkutatásban kulcsfontosságú erőforrás. Ivóvíz lehet belőle, oxigén, sőt hidrogén és oxigén szétválasztásával, akár rakétahajtóanyag alapja is. Persze ez nem azt jelenti, hogy holnap holdbéli benzinkutak nyílnak. A mennyiség, a hozzáférhetőség és a kitermelés még kutatási kérdés. A holdi víz története mégis jól mutatja, hogyan változik a tudásunk. Amit egy korszak lezárt kérdésnek gondol, arra a következő generáció műszerei új választ adhatnak. A Hold tehát nem csak múltbeli célpont. Még mindig tartogat meglepetéseket.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán gratulált Zonnevent Pálnak alkotmánybíróvá történt megválasztásához. A kormányfő szerint az ELTE tanszék vezető tanáránál alkalmasabb alkotmányjogászt nem is jelölhetett volna a Tisza. Szigorúbban büntetnék a szabálytalanul közlekedőket, ez derült ki a társadalmi egyeztetésből, amelyet már több mint 160 ezren töltöttek ki. A válaszadók támogatják, hogy a rendőrök szigorúbban lépjenek fel az illegális utcai versenyzőkkel és a gyorshajtókkal szemben. Szeretnék, ha bevezetnék az átlagsebességmérést. A közlekedés biztonsági kérdőívet szeptember 9-éig lehet kitölteni. Újraindítja budapesti járatait a Fly Dubai légitársaság július 31-től. A gépek szerdán, pénteken és vasárnap közlekednek, október végétől pedig naponta repülnek a magyar főváros és Dubai között. Az útvonal biztosítja a közvetlen légi összeköttetést Magyarország és az Egyesült Arab Emírségek között. 4 évvel az átadása után már is javítani kell a Horvátország déli részét más területekkel összekötő Pelješac hidat. Mind a 6 pilléren repedések jelentek meg a védőrétegben. A javítási munkálatok októberben kezdődnek, és várhatóan jövő nyárig tartanak. A forgalom fellendülését várják a dinnyetermesztők a következő napokban. Erről ír a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szervezet. A termelők abban bíznak, hogy a következő napokban várható felmelegedés élénkíteni fogja a keresletet. Ha mégsem növekszik a fogyasztás, jövőre visszaeshet a dinnyetermelés Magyarországon, írja a szakmaközi szervezet. Összesen 12 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök a hétvégén. A bajba jutottak között szaposok, egy vitorlás és egy kishajó utasai, valamint egy 12 éves kisfiú is volt, akit a szél sodort el gumicsónakjával. A rendőrség ismét arra figyelmeztet, hogy mindenki kísérje figyelemmel a viharjelzéseket, és tartsa be a vízibiztonsági szabályokat.
0: Időjárás.
4: Kedden napos, száraz idő várható kevés felhővel, A szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: a nap minden percében. Ez a Manna Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Fegyelmezés a nyaraláson, hogyan csináljuk, hogyan tudjuk jól csinálni. Szülőként, nagyszülőként, nagynőniként, keresztszülőként, úgyhogy a gyereknek is jól legyen, és a környezetnek is jól legyen, hogy lehetőség szerint konfliktusmentesen zajlódjék az üdülés, a pihenés, a nyaralás. Erről beszélgetünk szakértő vendégem, aki segítségünkre van ebben. Pellionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus. Petra, beszéljünk egy kicsit a nyaralásra való felkészítés idő utáni részről, amikor utazunk. Mondjuk egy hosszantartó autóút, repülőút, vonatút. Na ott mi a titok a fegyelmezést illetően? Mert szegény gyerek nyilván be van ott feszülve, egy idő után már uncsi.
2: Igen, hát ez is sajnos ez is ilyen kitapasztalás kérdése, hogy melyik gyereknél mi működik. Azért ma már hangos könyvek elérhetők, ilyen utazási játékok, tehát társas játékok, azokkal is lehet játszani. Tehát mindenképpen érdemes erre előre gondolni, hogy hogy szokott kinézni az utazás, mennyire lesz kellemetlen. Minimum számítani rá, hogy lesznek ott nehéz órák, tegyük fel, de hogy egy csomó segédeszközt vigyünk magunkkal, meg nyilván az utazási időt is érdemes úgy tervezni, valakinek az válik be, hogy éjszaka indul, vagy hajnalban indul, valaki az alvás időre teszi az utazást. Nyilván ez egy repülőútnál a legkevésbé megoldható, és természetesen vannak olyan helyzetek, amikor minden szülőbe veti a különböző ilyen kis filmek és mesék fegyverét, de hogy ezt mindenképpen én azért ilyen utolsó eszköznek javasolnám, mert az egyébként a kocsi út az nagyon jó lehetőség arra, hogy mondjuk együtt játszon egy sima szójátékot a család, barkobázom, vagy szóláncozom, vagy csomó jó lehetőséget tartogat ez, és érdemes egyébként élni vele, ha megoldható.
1: Hogyan tudnak a tesók segíteni ebben a szülőknek, a nagyobb testvérek?
2: A nagyobb testvérek bőven nagyon sokat tesznek azzal, hogy jelen vannak, és ha ők tartják a szabályokat, akkor a kicsinek az egy tök jó példa, és ők próbálják sokszor utánozni a nagyot a szabályok tartásában is, de hát azzal is, hogy egyáltalán lekötik a kicsiket azzal, hogy csak bohóckodnak, vagy beszélgetnek, vagy játszanak velük, ez is nagy dolog. Nyilván egy mondjuk egy erősebb testvér konfliktusnál, vagy visszatérő testvér konfliktusnál, vagy egy testvérrivalizációnál ott azért hát vannak izgalmak, és akkor ezek akár egyébként tönkre is tudják tenni a nyaralást, vagy tönkre is tudják tenni az utazást. Mindenképpen célszerű itt is tervezni azzal, hogy például a nyaralás jó alkalom, hogy a szülők külön-külön is töltsenek időt a gyerekekkel, mert mondjuk a nagyobb egy picit tovább fent tud maradni, ha annyival nagyobb, és akkor neki van egy külön hármas élménye a szülőkkel, vagy megnézhet egy foci meccset az apukával, vagy egy csomó-csomó lehetőség van, hogy a család ilyen kis részletekben is így csapat épüljön.
1: Hogyan lehet rávenni a gyereket arra, hogy nyaraláson is pihenjen, hogy ne fárasztja túl magát?
2: Ez a legnehezebb, én itt a következetes napi rutint javasolnám. Tehát, hogyha egyébként most már itt a hőmérséklet és a napsütés szempontjából is azt gondolom, hogy ez a siesta, ez egy okos találmány, és érdemes azt megtanítani a gyerekeknek, hogy van a déltájban pár óra, amit nyugalomban töltünk, ha nem alvással, akkor másképp. Ez általában jót tesz a gyerekek idegrendszerének mindenképpen. És egyébként az sem ördögtől való dolog, hogy a szülő is azt mondja, hogy mi is szeretnénk pihenni most egy kicsit. Tehát ez a kérés, hogy ebben a kis időben foglald egy kicsit el magad, és hozzunk könyvet, meg játékot, meg mindenfélét. Az is nagyon fontos szempont, hogy ne csak a gyerekek érezzék jól magukat egy nyaraláson, hanem a szülők is. Kisgyerekes szülők jól tudják, hogy sokszor a nyaralás az ilyen, hát ilyen gyereknyaraltatás érzést kelt, és érdemes azért ezzel is tervezni, hogy olyan legyen a nyaralás, hogy a szülő is tud kicsit pihenni, kikapcsolódni, attól függ mi neki a kikapcsolódás, mert akkor lesz ő is kiegyensúlyozott, és akkor tudja jól kezelni a gyereknek a helyzeteit, vagy konfliktusait is.
1: Hogyan fegyelmezzük a gyereket vízparton például, vagy strandon, ha nyaralás közben, ez is egy sarkalatos pontja. Ennek a témának hamarosan folytatjuk. Szakértő vendégem Pellionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus. A Lélekszörf hamarosan folytatódik.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltsd Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: és nincs remény.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
1: Péter Petrával. Manna FM.
3: Fegyelmezés nyaraláskor mit tudunk tenni? Hogyan tud ez a leginkább zökkenőmentes lenni? Hogyan tud jó lenni mindannyiunknak, kicsi gyereknek, nagyobbacska gyereknek és a szülőknek, illetve a környezetnek is? Mit tegyünk és mire figyeljünk strandon és víznél, hogy ne legyen szegény gyerek állandóan lefegyelmezve, de azért mégiscsak legyenek meg a határok egy ilyen új közegben. Ugye emlékszünk mindannyian a nem fázom, még nem jövök ki, és már lila a szája. És ez csak egy dolog.
4: Igen, hát az én megfigyelésem egyrésztről azt, hogy ezek a most nagyon divatos ilyen víziparkok, ezek nagyon jók, csak kisebb gyereknél sokszor itt is ez a túlingerlés, vagy ez a túlzott ingergazdagság az, ami jelen van, és nagyon nehéz akkor így megtalálni azt a helyet, ami tényleg jó, ahol együtt tud lenni a család. Tehát hogy én azt látom, hogy a kevesebb egyébként néha több. Tehát ha tudjuk, hogy a gyerekeink labdázni szeretnek a vízben, akkor mondjuk tök felesleges egy 8 medencés hatalmas vízi komplexumba menni, mert ott csak így, tényleg így az egész család részeire esik, és nem tud együtt lenni. Cserébe a napon bolyonganak egész délelőtt, vagy egész délután, A-ból B-be. Úgyhogy én ezt javaslom, hogy ismerjük a gyerekeinket, tudjuk, hogy mit szeretnek, olyan szállást, olyan vízpartot választunk, ami az ő igényeinek megfelelő, illetve a másik meg, hogy hát a vízparton azért mindig a biztonság szerintem az első, úgyhogy rendelkezzen a gyerek megfelelő biztonsági eszközökkel, ha még nem tud úszni például, és tisztázzuk itt is, hogy mik a szabályok. Nagyon sokat számít egyébként egy-egy olyan apró momentum, hogy mondjuk homokos vagy köves a vízpart, mert egy homokos vízparton mondjuk egy úszni tudó gyereket már be lehet engedni azért ott a víz szélében nyugodtan vagy játszani, labdázni, de mondjuk egy köves parton akkor a szülő stresszelhet egész végig közvetlenül a gyereke mellett, hogyha nem akarja, hogy mondjuk, nem tudom, így tényleg így mondjuk elessen és nagyon beüsse magát, ha annyira sziklás a part, tehát ilyen egészen apró nüansznyi dolgokra érdemes figyelni. Én azt látom, hogy ez az egész utazás komfortja, hangulata miatt elég lényeges. Az a fontos, hogy itt a vízparton tényleg a megfelelő együttműködésre hívjuk a gyerekeket, és csak olyan helyre menjünk, ahol be tudják tartani az általunk kiszabott szabályokat.
3: Azt is nagyon fontosnak tartom emellett, hogy mi is tartsuk be azt, amit ígérünk, és mi felnőttek is mutassunk példát, mert ugye ezt nem győzöm hangsúlyozni az életem során, hogy bár egy gyerek nyilván tanul a szavainkból is, de ő leginkább másol, és azonnal detektálni fogja, hogyha anyának, apának csak jár a szája, és ő közben teljesen másképp viselkedik. Ez az egyik dolog, a másik pedig, hogyha megígértünk neki valamit, hogy játszunk vele, hogy bemegyünk vele a vízbe, akkor azt tegyük meg. Valamiért mindig azt látom a gyerekeken, hogy annyira akarják ezt, hogy közösen építsünk homokvárat, közösen sarazzunk, közösen homokozzunk, közösen gumimatracozzunk, vagy dobáljuk magunkat rá a hullámokra, hogyha éppen mondjuk tengernél vagyunk.
4: Igen, és egyébként éppen emiatt tartom nagyon fontosnak, hogy a szülők tartsák szemük előtt azt is, hogy nekik mire van szükségük, hogy utána tényleg szívesen legyenek a gyerekeikkel folyamatosan játékban. Tehát, hogyha valaki egy szülő tudja, hogy őt az, hogy na minden este elmegy a tengerparton futni, ezt fogja eltölteni jó érzéssel, hogy ő most tényleg nyaralt, akkor hadd tegye meg ezt. Tehát a szülők ezt akár egyeztessék le egymás közt, hogy mikor kinek van egy kis szabad ideje, vagy mikor ki, vagy az anyuka mondjuk napozni szeretne, és egy kis barnasággal szeretne hazatérni. Sokféle módon tud egy ember kikapcsolódni, gondoljuk ezt át előre, hogy mi az, amit szeretnék magamnak biztosítani, mert ha ezt akkor megkaptam, akkor nem csak loholok a gyerekem után boldogtalanul, hogy egy pillanatom sincs, hanem akkor tényleg örömmel tudok aztán labdázni, és társasjátékozni, és homokvárat építeni, mert hogy akkor mindenki megkapja ezen a nyaraláson egy picit, amit szeretett volna.
3: Pelionis Petra óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai vendége. Arról beszélgetünk, hogy hogyan fegyelmezzünk, mit tegyünk és mire figyeljünk oda nyaralásnál a kisgyerekekkel kapcsolatban. Jönnek a táborok, ott hogyan legyünk jelen, mondjuk napközis táborolva megyünk, jövünk a gyerekért, vagy hogyha állandó jelleggel van ott a gyerek, vagy mi magunk megyünk egy kempingbe, ott mi a teendőnk, hogyan figyeljünk a gyerekre, hogyan fegyelmezzünk, ha kell-e egyáltalán, hamarosan folytatjuk.

A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Élet öröm zene. Élet öröm zene. Manna FM. Ez a Manna.

0: Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
2: Ez a Lélekszörf.
0: Péter Petrával, Manna FM.
3: Pelionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Fegyelmezés nyaraláskor, ez a témánk, erről beszélgetünk. És akkor ígértem, hogy a strand és a vízpart után most jön a tábor, ami természetesen ugye egyfelől lehet egy olyan tábor, ahol nincs ott a szülő, másfelől pedig lehet egy napközis tábor, ahol azért akár mondjuk kísérőként is jelen vagyunk. Itt mire kell figyelni? Meddig engedjük a tanár fegyelmezését? Mi van, hogyha olyat mesél el a gyerek, hogy mondjuk a táborban úgy fegyelmezik őket, ami számunkra nem normális, vagy amit mi nem tudunk magunkévá tenni, amit mi nem tudunk tolerálni? Hol higgyünk a gyereknek? Nagyon sokszor kételkednek a gyerek szavában. Ilyenkor mi a teendő? Nyilván ez egy szélsőséges eset, de azért nem ritka.
4: Hát a szülőként kérdésem van, vagy olyasmiről hallok, ami nekem ijesztő, vagy antipatikus, akkor abszolút jogom van megkérdezni ezt a tábor szervezőitől, vagy a tábor vezetőjétől, hogy ez a helyzet hogyan volt kezelve. Tehát erre elvileg a tábor szervezők ma már abszolút fel vannak készülve, hogy ők számon kérhetők azzal kapcsolatban, hogy bánnak a gyerekkel. Tehát ezt megtehetem, de nyilván ezt is, amikor még csak a gyerek verzióját hallottam, akkor érdemes azért, hát nagyon udvariasan, meg azért egy kis egészséges szkepszise meghallgatni, és meghallgatni a másik felet is, hogy hogyan zajlott a dolog, mielőtt mondjuk a tábor szervezőinek a torkának ugrunk, hogy ki tudja, hogy a valóságban az hogy volt. A gyerekek nem szándékosan, de azért sokszor részrehajlóak kissé, és ők csak a saját szempontjukból tudják elmesélni a történetet, ami teljesen jogos, és ez nem hazugság, de hogy hallgassuk meg, hogy volt a másik szemszögéből, és ez vonatkozik a többi gyerekkel való konfliktusra is. Ezen felül viszont tényleg teljesen jogosan kérdezhetünk. Én azt gondolom, hogy a napközis táborban is, meg az ottalvósban is arra kell biztatnunk a gyerekünket, hogy tartsák be az ottani szabályokat és az ottani vezetőknek a szabályait, tehát tartsunk össze az ottani vezetőkkel, mert hogy a gyerekünk is akkor fog ott engedelmeskedni. Ez elég fontos dolog. A napközis táborokban általában kevesebb a nehézség, inkább az ottalvós táborok szoktak sokszor nehézséget okozni, de ezek meg inkább azért, hogy akkor mennyire hiányzik a gyereknek az anyukája, vagy

0: hogy érezzünk együtt a gyerekünk fájdalmával, mondjuk, ha tegyük fel őt igazságtalanságért. Tehát még akkor is, ha nem vagyunk teljesen biztos abban, hogy ez annyira durván zajlott, mint ahogy a nő elmesélte, még akkor is érezzünk vele együtt, mert lehet, hogy annyira durvának élte meg, vagy annyira rosszul esett ez a dolog, azért ez fontos, de hogy akkor próbáljuk meg tisztázni, igen, a vezetőkkel, meg tehát szabad döntésünk van, és megtehetjük azt, hogy azt mondjuk egy tábor szervezőnének az eszközeire, hogy ebből mi nem kérünk. És hát nyilván az már az adott tábortól függ, hogyha mondjuk visszalépünk, akkor mit teszünk. De hát ahelyett, hogy mondjuk más szülőkkel kezdenénk rögtön konspirálni, meg mindenféle jogi hangulatú, vagy joggal fenyegetőző e-mailnek írás előtt, én azt gondolom, hogy face-to-face, szemtől szemben érdemes megkérdezni az érintetteket, a tábor szervezőit, vezetőit, hogy valóban mi a helyzet, mi az, ami történni szokott, mik a szabályok. Elképzelhető, hogy egy-egy szabályal nem tudunk azonosulni, az mondjuk még nem biztos, hogy az egy... Az egy hibás lépés, és persze olyan is van, amikor olyan dolgok történnek, ami már megengedhetetlen. Mindenképpen, én azt gondolom, mindenképpen jelezünk vissza, és mindenképpen kommunikáljunk erről.
1: És hogyha haza akar jönni a gyerek, akkor ugye, hogy hozzuk haza?
0: Ez egy nagyon érdekes kérdés, pont érintett voltam ilyen hasonló kérdésben most a napokban. Én azt gondolom, hogy mielőtt oda szaladnánk érte, azelőtt azért egy kis időt hagyjunk, hogy mondjuk, ha ezt tegyük fel, az első tábori estéken zajlik. Hát, hogy ugye azért este egy ott alvós táborban még egy nagyobb gyerek is néha neki is eltörhet a mécses. Ilyenkor az esti sötétben azért hajlamos azt mondani néha még egy felnőtt ember is, hogy én innen haza akarok menni, és akkor reggel viszont már kicsit jobb színben látni a dolgokat. Szerintem, hogyha a gyerek azt mondja, hogy gyere, értem rögtön, akkor azért ez nem biztos, hogy az a rögtön jelenti, és érdemes rá kérdezni egy kicsit később is, hogy még mindig így gondolja el. De nyilván, hogyha következetesen a gyerek szenved egy táborban, akkor persze hozzuk haza, hogy ne.
1: Pelionis Petra óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekszörf mai szakértő vendége. Fegyelmezés a nyaraláson, a nyaraláskor. Erről beszélgettünk, és akkor jön most a jó kis csokor útravaló ezzel kapcsolatban. Hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig szánt.

0: Selection. Ez a Lélekszörf. Péter Petrával, Manna FM.
1: Pelionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológus a vendégem a mai Lélekszörfben. Fegyelmezés nyaraláskor, különböző nyaralási helyeken, táborokban, vízparton, víznél, utazás közben, különböző riszortokban, ahol sok ember van, ugye nagyon sok mindent végigvettünk már, és akkor, ahogy ígértem, most jön az a jó kis csokor útra való, ami hasznos lehet a kedves hallgatónak, akik éppen indulnak nyaralni. Petra, mik a legfontosabbak, mire figyeljünk oda?
2: Mindenképpen tervezzünk előre, és olyan nyaralást tervezzünk, ami a gyerek életkorának megfelelő. Ez nagyon fontos. Mindenképpen készüljünk fel minden eshetőségre, akár a rossz időre, akár más nehézségekre is, és ne érjenek készületlenül minket az ilyen helyzetek. Tervezzünk úgy szállást, hogy apró momentumok ne tegyék tönkre az egész nyaralást. Például mondjuk, hogy a szobánk a nagy szállodai bárra néz, és egész este szól a zene, míg mi elaltatnánk a gyereket, vagy nincsen szúnyogháló, ilyen apróságok sokszor nagyon számítanak. Aztán beszéljünk meg előre a szabályokat, mi felnőttek egymás között is, és a gyerekekkel is, legyünk következetesek. Helyezünk kilátásba sok-sok jutalmat, és ezzel próbáljuk őket motiválni inkább, mint kiabálással vagy büntetés. Alakítsunk ki egy jó kis napi rutint, ami figyelembe veszi a gyerekek szükségleteit, az életkoruknak megfelelően, és próbáljunk mi magunk felnőttek is jó hangulatban lenni, és átadni magunkat ennek a nyaralásnak, mert ekkor fog tudni a kisgyerek, vagy a nagygyerek is egészen ellazulni. És ahogy mondtad is, meg kérdezted is, már az itthoni életünk során is próbáljuk meg arra tanítani a gyerekeket, hogy mindannyian egy rendszer része vagyunk, és hogy nem csak őkről te forog a világ, hanem neki is tekintettel kell lenni másokra is, és például a hangerő, vagy más módon, vagy a fröcskölés, vagy egyéb dolgokban is odafigyelni arra, hogy mások körülöttünk, hogy értik jól magunkat.
1: Sokszor szokott a gyerek megpróbálni egyezkedni, és én láttam már olyat, amikor ez működik. Gyere, üljünk le, ezt beszéljük meg, és akkor erre rátanul a gyerek is, és ő is mondja nekem, hogy gyere, üljünk le, beszéljük meg. És ez nagyon helyes, mert én úgy, mármint, hogy aranyos, mint viselkedés, de helyesnek is tartom egyébként, mert hogy így a megértéshez sokkal közelebb tudja vinni a gyereket is. Az, hogyha megbeszéljük vele, hogy figyelj, ennek ez az oka.
2: Hogyne, mindenképpen én is hogy partnerként tekintsük bizonyos általa is kezelhető, vagy megbeszélhető kérdésben a gyereket, és együtt keressünk megoldásokat, ötleteljünk, ezt abszolút javaslom, és igen, ha eltérnek az elképzeléseink, akkor egyezzünk meg, de itt azért nagyon fontos, hogy ez nem a gyerek követelései legyenek, amik szabják az irányt, hanem a szülőnek a fejében is legyen egy terv, hogy mondjuk mi az, amit ő ebből mindenképpen szeretne érvényre juttatni, és mi az, amiben adott esetben egy picit enged. Itt van az a trükk, hogy ugye a gyerekeknek, főleg a piciknek érdemes mindig választási lehetőségeket javasolni, tehát egészen másképpen fogja megenni a kenyeret, hogyha azt mondod, hogy lekváros vagy nutellás kenyeret kérsz, mint ha csak azt mondod, hogy edd meg ezt a kenyeret, és puff felé teszed. Úgyhogy hát érdemes ugyanígy ilyen apró trükkökkel próbálni meg bevonni őket a döntésekbe, és akkor sokkal inkább partnerek lesznek.
1: Ez volt a 98 pontat Manna FM Lélekszörf című műsora 2026. július 25-én. A nyaralás ideje alatt fegyelmezés, viselkedés, szabályozás, hogyan bánjunk a gyerekekkel, hogyan vigyázzunk rájuk, hogyan tartsuk meg a szabályokat. Erről beszélgettünk szakértő vendégemmel, Pelionis Petra, óvodapszichológus, tanácsadó szakpszichológussal. Petra, köszönöm szépen az idődet.
2: Én is köszönöm.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napi rend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskola kezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára két hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe.
0: Időjárás.
2: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Manna Hits.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, this is Taylor from Thrive Worship. Nothing matters more to me. Our song Coming Back was born from a desire.
2: Ennek a dalnak a megírásához egy nagyon egyszerű vágy vezetett. Simán csak szerettünk volna visszatérni ahhoz az örömhöz, amit akkor éreztünk, amikor megismertük Jézust. Szerettük volna megünnepelni ezt a csodát. A hétköznapok rohanásában túl könnyű természetesnek venni Isten jelenlétét, mert különböző dolgok töltik be Jézus helyett az életünket, és olyanok leszünk, mint a robotok. Reméljük, hogy ez a dal felfrissít, és újra ráébreszt arra, hogy milyen volt az első találkozásod Jézussal, és rácsodálkozol arra a felfoghatatlan ajándékra, hogy megismerhetted őt, és megtapasztalhattad azt, milyen Isten szeretetében élni. Nothing matters more.

Amikor a szív nem háborúktól hangos, otthon vagy, jöhet könnyű vagy épp kalandos. Egy hang, hogy szeretve vagy, nem kell, hogy alkos. Tedd le a fegyveredet, szélmalom harcos. Ez nem koncentráció, ez belső szabadság. Egy kamasz srác ki magától segít másokon manapság. Amíg a korosztály szív, belül egy oroszlán szív. Kitart és bármi van, nem tudom.

0: béke. A Margit hídon sétálunk a zenével, béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem vádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Manna Hit.
2: Ez a Manna Hit. A zenei élet mannasztikus oldala.
3: Hey, what's up y'all? I'm Tyler from Red Rocks Worship, and this is the story behind the song Now Here. There is only a single space that differentiates the words nowhere and now here.
4: Az én anyanyelvemben, az angolban egyetlen betű különbözteti meg a most és a hol szavakat egymástól, a jelentésük mégis nagyon más. A hol az azt jelenti, hogy valami hiányzik, nincsen meg. A most a jelent jelenti. Amikor azt kiáltott, hol van Jézus? Az a félelem, a kétségbeesés, a betegség és a bánat helye az életedben. De amikor Jézust közelengeded magadhoz, és ő jelen van, megtapasztalod az igazi szabadságot a halál és a félelem felett. Ez a dal arra emlékeztet bennünket, hogy minden aggodalmunk és a világ is elnémul, amikor Jézussal élünk. Ez számunkra egy erős bizonyság arról, akiben és amiben hiszünk. Tudjuk, hogy Isten folyamatosan velünk van az életünk útján, és veretlenül fejezzük majd be ezt a földi harcot.
3: Now here is where we are fully free.

0: Cross GPS
1: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Schneier tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Úgy értem, elképesztő, hogy Isten egy ilyen fantasztikus szellemi titkot adott nekünk. A szavaknak teremtő ereje van. Amikor Isten elkezdte megteremteni azt, amit mi most a világként ismerünk, ő kimondott valamit. Nem csak gondolt rá, azt mondta, legyen világosság. Előre kijelentette azt, amit látni akart megtörténni. A szavak erejének sok különféle aspektusáról beszélhetünk. Tegnap arról volt szó, hogy a szánkból kijövő szavak hatással vannak az életünkön lévő kenetre, és az Isten erejére és az ő jelenlétére az életünk. És hogy mennyire megszomorítja a Szent Szellemet, amikor bizonyos módokon beszélünk, és hogy ilyenkor kevésbé érzékeljük az ő jelenlétét az életünkben. Ilyenkor gyengébbnek érezzük magunkat, ahelyett, hogy megerősödnénk, hogy elvégezzük mindazt, amit akarunk. Szóval, ha növelhetjük az életünkben lévő erőt csupán azzal, hogy megtanulunk jobban beszélni, akkor ki ne akarná ezt? Hányan szeretnétek megtanulni ezt? Szóval, ha növelhetnénk az életünkben lévő erőt csupán azzal, hogy megtanulunk jobban beszélni, akkor ki ne akarná ezt? Ma arról fogok tanítani, hogy hogyan növeljétek az örömötöket azonnal. Úgy értem, több örömötök lehet ma délután, mint akkor lett volna, ha nem jöttök el, és nem halljátok azt, amit mindjárt elmondok. Mert a te szavaid nem csak a saját örömöd szintjét befolyásolják, hanem a körülötted lévő emberek örömszintjét is. Elérte már a szádat is az üdvösség? A szád is megtért már? Emlékszem, amikor az Úr azt mondta sok-sok évvel ezelőtt, tudod, Joyce, te megtértél, de nem úgy hangzik. Ideje van, hogy a szád is megtérjen. Szóval bátorkodom azt mondani, hogy néhányatokat azért hozott ide Isten, mert ideje, hogy a szátokat is oda tegyétek az oltárra. És ez egy döntés, amit meghozhatunk. Isten segítsége nélkül nem tudod megszelídíteni a nyelvet, de ő nem fogja megtenni helyetted. Te pedig semmit nem fogsz tenni, ha nem ismered a szavak erejének a jelentőségét. A szavak erőt hordoznak, teremtő vagy romboló erőt. Itt ez a pohár, és bármit beletölthettem volna, amit csak akartam. Ez az én poharam. A te szád csak a tied. Azt teszel bele, amit akarsz. Az enyémben finom, friss víz van. Felfrissít majd engem, amikor prédikálok, ha megszomjaznék. De ha akartam volna, sárral is megtölthettem volna. Szóval el kell kezdenünk számot adni a szánkból kijövő szavakról. Megállhatunk embereket a szavainkkal, és átkozhatjuk is őket a szavainkkal. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Nézzük meg a Jakab 1.26-ot. Oké, lássuk. Ha valaki azt hiszi, hogy vallásos, és úgy gondolom, ezek mi vagyunk. Igen, mi vagyunk azok. De nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való, meddő és értéktelen. Valaki mondja azt, hogy wow. Nos, tudjátok, vannak emberek, akik megértik ezt, és nagyon nagy önuralma gyakorolnak a beszédük felett. De őszintén szólva, vannak szélsőségesen vallásos emberek, főként azok, akik a törvénykező vallásos irányzat felé hajlanak, akik a legrosszabb nyelvköszörülők tudnak lenni az egész világon. Mert úgy látják magukat, mint akik nagyon kegyesek, és ezért elkezdik lenézni a többi embert. És bárki bármit csinál, nekik azonnal van kritikájuk és ítéletük. De a Biblia világossá teszi ezt. Jakab apostol nagyon világossá teszi ezt. Ha azt gondolod, hogy vallásos vagy, ha azt hiszed, hogy szellemi vagy, illetve szellemileg érett vagy, de nem fékezed meg a nyelvedet, akkor megtévesztésben vagy. És a te vallásosságod hiába való. Nem hiszem, hogy Istennek különösebben számítana, hogy hány

Hallgassunk, mint amennyit beszélünk. Különben két szánk lenne és egy fülünk. De mivel két fülünk van és egy szánk, ez azt jelenti, hogy többet kell hallgatnunk, mint amennyit beszélünk. Légy lassú a beszédre, gyors a hallásra és lassú a haragra. Tudnék egy gyors módszert mondani, amivel növelhetitek az örömötöket? Nos, nézzük meg az 1 Péter 3:10-et. Mert aki szeretne örülni az életnek, ez te vagy? Hányan szeretnétek örülni az életnek? Én nagyon szeretném élvezni az életemet. Csak egy lehetőségem van erre. És tudjátok, minél idősebb az ember, annál biztosabb, hogy szeretné élvezni a hátra levő idejét. Időnként úgy tűnik, hogy 20 év körül azt gondoljuk, egy csomó pazarolni való időnk van, de ez az idő hamar elmegy. És én már megéltem az életem nagyobb hányadát, és eltökéltem, hogy a hátra lévő időt élvezni fogom. Szóval az elmúlt néhány évben sok időt töltöttem azzal, hogy megfigyeltem az örömöt meglopó dolgokat az életemben, mert ezt teszi a gonosz. Elrabolja az örömünket. A tolvaj azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. Az az egyetlen célja, hogy szerencsétlenné tegyen téged, hogy minden jó dolgot ellopjon az életedből, amit Isten neked adott Krisztusban. De Jézus azt mondta, én azért jöttem, hogy életetek legyen, hogy élvezzétek azt, és hogy túlcsordulóan beteljetek vele. Nem csak egy icipici örömöt ad, amivel épp, hogy elvegetálhatunk, hanem túláradó, bőséges öröm, ami kibudjan belőlünk, és tovább árad mindenki másra. Isten használni akar, hogy másokat boldoggá tegyél. Isten használni akar téged. Többé nem másoktól várt, hogy boldoggá tegyenek, hanem kezd el keresni a módját, hogy te tégy boldoggá másokat. És ma mondok majd nektek néhány ilyen módot. Minél boldogabbá teszel másokat, annál boldogabb leszel a saját életedben, mert azt aratod majd, amit vetettél. Valahányszor akarsz valamit, csak annyit kell tenned, hogy ugyanazt adod másoknak. Hát nem érdekes ez? Úgy értem, elképesztő, hogy Isten egy ilyen fantasztikus szellemi titkot adott nekünk. Valahányszor többre van szükséged valamiből, kezdj el adni abból másoknak, és az visszatér majd hozzád aratás formájában. De ha negatív dolgokat adsz tovább, például ha nem vagy irgalmas, ha nem adsz irgalmat valakinek, azt veszed majd észre, hogy amikor neked lenne rá szükséged, nem fogod megkapni. Csak légy kritikus, mondj bántó dolgokat az embereknek, és meglátod, hogy valaki olyasmit mond majd neked, ami mélyen megsebez téged. És tudod mit? Ilyenkor megérdemeljük, mert ezt főztük magunknak. Elképesztő, hogy időnként el sem hisszük, miket mondanak nekünk az emberek, pedig ugyanezeket mondtuk mi is, csak rég megfeledkeztünk róla. Örülök, hogy néhányan mosolyogtok. Jobban prédikálok, ha mosolyogtok. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, akár nyilvánvalóan, akár nem. Nekem tetszik ez. Tulajdonképpen azt mondja, még ha olyan napunk is van, ami természetes szinten nem jó, akkor is élvezhetjük azt, ha óvjuk a nyelvünket a gonosztól és az ajkainkat, hogy ne szóljanak álnokságot. Hogy is tagadhatnánk, hogy az örömünk összefügg azzal, amit mondunk? Aki szeretne örülni az életnek, néhányan most is azt gondoljátok, ez nem lehet ilyen egyszerű. Csak próbáld ki. Miket mondtatok ma reggel? A legtöbben soha nem gondolunk erre, csak felkelünk és kinyitjuk a szánkat. Egész nap. Több ezer szó, aminek a nagy része haszontalan. Haszontalan beszéd és karattyolás. A Biblia azt mondja, hogy a haszontalan beszéd egyre több bűnbe visz. Én szeretek beszélni, beszédes ember vagyok, de megtanultam, hogy olyasmit kell mondanom, aminek pozitív ereje lesz, nem csak egy csomó olyasmit, ami megmérgezi a szellememet és a körülöttem lévők szellemét. Amen. Használhatod a beszédedet arra, hogy áldás légy másoknak. A szavak erőteljesek. A világ tele van szavakkal. Szavakkal a könyvekben,
a tévében, a magazinokban, az újságokban, az iskolákban. Szavak által tanulunk, a tudás szavakból jön. A szavak nagyon-nagyon fontos.

0: fontosak. És az, hogy megválaszthatjuk azokat, amiket kimondunk majd, és hogy jó vagy rossz dolgokra használhatjuk őket, az egy kiváltság. De valahányszor kiváltságban van részünk, az egy nagy felelősség is egyben. Amen. Hányan szeretnétek elszámoltathatóbbá lenni a szavaitokkal? Jól van, egyetértek veletek, meg lesz ez. Olyan terület ez, amit újra és újra át kell tanulmányoznod az életed során. Mert hogy őszinte legyek, a beszédünk, a nyelvünk olyan, mint egy vadállat. És ezt igével is alá tudom támasztani. Olyan, mint egy vadállat, amit irányítás alatt kell tartani, és csak úgy tudod megtenni, ha erősen Istenre támaszkodsz ebben, és naponta imádkozol ezért. Van néhány igevers, amiket szinte minden nap elimádkozok az életem felett. Legyenek kedvesek számodra számnak mondásai és szívem gondolatai. Uram, tégy zárat a számra, őrizd ajkam beszédét, hogy ne vétkezzem ellened a beszédemmel. Dávid király imádkozta ezeket. A nagy zsoltáros Dávid, az édes kis Dávid, a pásztor Dávid, a király Dávid, és állandóan azért imádkozott, hogy Isten segítsen neki a beszédével. Fel kell ismernünk, hogy ez az a terület, amit nem tudunk magunktól irányítani. A sátán arra használja az emberek beszédét, hogy fájdalmat okozzon vele. De Isten arra akarja használni, hogy örömet és békességet hozzon általa. A beszédeddel felépíthetsz és lerombolhatsz. Építhetsz és bátoríthatsz másokat, vagy teljesen lehúzhatod őket. Azzal, amit mondunk másoknak, hozzájárulhatunk a sikereikhez, vagy elbukhatnak attól, amit mondunk nekik. Micsoda felelősségünk van. Ha szeretnéd élvezni az életed, tartsd meg a beszédedet a gonosztól. Nos, melyek azok a dolgok, amiket gonosznak kell tekintenünk? Pletyka. Kritika. Hát nem elképesztő? Térjünk vissza egy kicsit a pletykára. Nem elképesztő, hogy milyen gyorsan terjed a rossz hír? Én az igazat mondom. Valaki a világ másik felén valami rosszat tesz, és 24 órán belül mindenki tud róla. Vajon mi történne, ha jó hírek terjednének így? Mert jó dolgok is történnek, de az ember, ha csak nem Isten irányítja, valamiért szívesebben beszél a rossz dolgokról, mint a jókról. A testünk valamiféle perverz izgalmat érez, ha azt mondhatja, nem fogod elhinni, amit mindjárt elmondok neked. Pletyka, kritika. Mi történne, ha visszautasítanád, hogy negatív megjegyzéseket tégy az emberekre? Valóban szükség van rájuk? Tényleg szükségük van az embereknek arra, hogy megmondjuk nekik a gyengeségeiket és a problémáikat? Nem lehet, hogy a legtöbben már tudjuk ezeket? Nincs szükségünk valakire, aki megerősíti. A gonosz már így is minden nap kárhoztat minket. Nincs szükség rá, hogy a szeretteink is besegítsenek neki. Hogy durvák, ítélkezők és panaszkodók legyenek. Egy egész üzenetet fogunk szánni a panaszkodásnak. Szőrszálhasogatás, titkok kibeszélése. Meg tudod tartani a titkokat, amikor mások rád bízzák őket? Megbízható vagy? Megbízható vagy, és még akkor sem mondasz el dolgokat, ha nem kértek meg erre külön? Van elég bölcsességed, hogy megtartsd az emberek titkait, és felismerd, hogyha el akarják mondani, akkor majd ők elmondják. Nagyon nehéz ma olyat találni, akivel őszintén beszélhetsz, és akiről tudhatod, hogy bizalmasan fogja kezelni az elhangzottakat. De aztán a gonoszságok közé sorolhatjuk a negatív dolgok hatalmas csoportját is. Isten szeretné, hogy megtanuljunk pozitív és jó dolgokról beszélni. Persze, vannak problémák a világban, és nem fogjuk figyelmen kívül hagyni őket, de nem kell újra és újra elővennünk őket. És úgy érzem, Isten azt akarta, hogy így mondjam el ezt nektek. Ne hagyd figyelmen kívül a problémákat. Azok ott vannak. Vannak problémáink, de nem kell mindig elővenni őket. Nem kell újra és újra beszélni róla. Beszélni róla, beszélni róla, beszélni róla, beszélni róla. Ha problémád van, és szükséged van valakire, aki imádkozik érted, és az illető nem gondolatolvasó, akkor mondd el neki, hogy mi a baj. De aztán mondd el azt is, Én hiszem, hogy Isten cselekedni fog az életemben. Nagyon örülnék az imáidnak. És akkor nem kell újra, meg újra és újra beszélni róla. Na gyerünk, minél többet beszélsz a problémáidról, annál boldogtalanabbá teszed magadat. Szóval az egyik módja annak, hogy azonnal növeld az örömödet, az az, ha befejezed a problémáid emlegetését, és csak akkor beszélsz róluk, ha annak valódi célja van, és szükséges. Igen, időnként szükséges, hogy kiadjuk magunkból. Beszélnünk kell valakivel, el kell mondanunk valakinek, hogy fáj valami, de a megfelelő és Isten szerinti célból kell ezt tennünk, nem csak a panaszkodás és morgás kedvéért, vagy hogy sajnáltassuk magunkat, mert ezek nem segítenek és nem hasznosak. Hadd mondjam el még egyszer, minél többet beszélünk a problémáinkról, annál kevesebb lesz az örömünk. És csak hogy az otthon tévét néző emberek ne gondolják, hogy elfelejtettem őket, itt egy külön üzenet számotokra, minél többet beszéltek a problémáitokról, hello! Minél többet beszélsz a problémáidról, annál kevesebb lesz az örömöd. Azonnal növelheted az örömödet, ha eldöntöd, be fogom fejezni, hogy az életemben lévő összes problémáról beszéljek. Amen! Én már most jobban érzem magamat, és ti? Hadd mondjak még egy dolgot. Minél kevesebbet beszélsz a problémáidról, annál kevesebb problémád lesz. Nos, ez az igazi bónusz. Minél kevesebbet beszélsz a problémáidról, annál kevesebb problémád lesz. És még ha lesznek is, nem leszel annyira a tudatában azoknak. Nem lesznek annyira a szemed előtt. Imádkozol miattuk, aztán mész a dolgodra. Élvezed az életed, miközben Isten dolgozik a problémádon. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Imádkozz és beszélj, de ne úgy, hogy imádkozol, majd mondasz valamit, ami úgy hangzik, mintha nem is imádkoztál volna. Azt mondod, amiért imádkozol? Vagy imádkozol, aztán az ellenkezőjét mondod. Na gyerünk, szerintem ez elég klassz volt. Imádkozz és beszélj. Ha Dave verseket fog írni, akkor én is. Tudjátok, vigyáznunk kell, hogy ne essünk bele abba a szokásba, hogy csak vallásos tevékenységként és kötelességként imádkozzunk. Amikor imádkozunk és kérjük Istent, hogy változtasson meg valamit az életünkben, felszabadítjuk-e a hitünket, és abban a pillanatban, amikor imádkozunk, tényleg hiszünk-e, hogy Isten elkezd dolgozni a helyzeten? Abban a pillanatban, amikor imádkozom, és elvégzett dologként befogadom azt a szellemembe, akkor igen, lesz egy időszak, amikor várnom kell, mert hittel és türelemmel kapjuk meg a dolgokat. De hadd mondjak valamit, miután imádkoztunk, nagyon-nagyon fontos, hogy mit mondunk az idő alatt, míg várjuk a választ az imánkra. Vajon hányszor van úgy, hogy imádkozunk, majd a következő 24 órában közömbösítjük a szavainkkal, mert azt mondjuk, hogy semmi sem fog változni. Ó, tudod, állandóan imádkozom a férjemért, majd 10 perccel később ez az ember soha nem fog megváltozni. Nos, imádkozom a pénzügyeimért. Imádkozom, hogy Isten adjon nekem növekedést. De hallod? Nem tudom, hogy valaha is megengedhetek-e majd magamnak egy új autót. Imádkozz, és mondj valamit, ami előre viszi az imádat. Adj Istennek valamit, amivel dolgozhat. Ne imádkozz vallásos imákat. Adj neki néhány pozitív, hittel teli szót, amivel dolgozhat. Istenem, hiszem, hogy dolgozol az életemben. Ezt megtanultam, és most már jó néhány éve gyakorlom. Miután imádkozom, eldöntöm, hogy hiszem, Isten dolgozik, akármit is látok, és akármit is érzek. Mert hadd mondjam azt, hogy sokszor, amikor a legkevesebbet látjuk, vagy érezzük, Isten akkor dolgozik a leginkább. Hallottok engem? Amikor a legkevesebbet látjuk, vagy érezzük, Isten akkor dolgozik a leginkább. Isten titokban dolgozik, majd hirtelen nyilvánosságra hozza azt. Ezért pozitívnak kell lenned, és hinned kell. És valahányszor imádkozol valamiért, amikor a gonosz megpróbálja visszahozni neked az aggodalmaskodást, csak nyisd ki a szádat, és mondd azt, hiszem, hogy Isten dolgozik ezen a helyzeten. Mondj Istennek hittel teli szavakat. Hiszem, hogy te dolgozol, Istenem. Hiszem, hogy dolgozol. Ne mondd azt, hogy nem érzem, hogy bármi is történik. Nos, nem tudom, hogy Isten hallott-e az imámat. Nem tudom, mert nem látom, hogy bármi is történne. Nem tudom, hogy meddig bírom Isten. Nem érzem, hogy te dolgozol. Érti valaki, hogy miről beszélek? Tehát imádkozunk, de mit mondunk, miután imádkoztunk? Gyakoroljunk együtt. Mondjátok, imádkozom. De aztán mit mondok, miután imádkoztam? Azt kell mondanunk, amit imádkoztunk. Tapsoljuk meg Istent. Négy Mózes 13. Tudjátok, csak mert rossz dolgok történnek körülötted, az még nem jelenti azt, hogy beszélned kell róluk. Tudjátok mit? Talán egy cégnél dolgozol, és van néhány dolog, ami idegesít téged. Igen. Most azt gondolod, több, mint néhány, drágám. Nos... Tudod mit? Attól nem fogsz megváltozni, ha panaszkodsz miatta. Ha imádkozol, az viszont segíthet, mert Istennek minden lehetséges. És tudod mit? Ha jó hozzáállásod van ott, ahol most vagy, és nem hajlandók jól bánni veled, akkor ne ess a pletyka és a kritizálás csapdájába, amit mások csinálnak, mert Isten kivehet onnan, ha kell, és adhat neked egy sokkal jobb munkát. Isten majd gondoskodik rólad, ha te azt teszed, amit kell. Isten gondoskodik rólad, ha te azt teszed, amit kell. Szóval tegyük fel, hogyha igazán komolyan végig gondolod a dolgokat, akkor mondjuk, hogy van 10 dolog a cégnél, amik nagyszerűek, és van 2 dolog, ami halálra idegesít. Nos, melyikről fogsz többet beszélni? Hagyok nektek egy kis időt átgondolni. Hadd ülepedjen ez most egy kicsit. Nem akarok túl hamar átlépni ezen. Látjátok, nem kell ilyennek lennünk. Imádkozhatunk a 2 probléma miatt, aztán továbbra is hálát adhatunk Istennek a jó dolgokért. Na gyerünk, imádkozunk a problémák miatt, és közben hálát adunk Istennek a 10 nagyszerű dologért. Aztán, amikor a többi dolgozó odajön hozzánk, hogy a problémák miatt panaszkodjanak, akkor megpróbálunk segíteni, és azt mondjuk, igen, van néhány dolog, aminek változnia kell, de tudod mit? Vannak itt nagyszerű dolgok is. Szóval tartsuk meg a jó légkört. Gyerünk, jó légkörben szeretnétek dolgozni, vagy inkább vacak légkörben? Nos, bárhol is vagy, te segíthetsz a jó légkör kialakításában. Neked, nekünk, a hívőknek felelősséget kell vállalnunk a légkörért.
1: Bárcsak jobb lenne itt a légkör,
0: nos, tegyél érte. Ne a meglévőt támogasd. Hadd mondjak valamit, ha halacskás lökhárító matricád van, és kereszt lóg a nyakadban, és az ebédlőasztalnál ugyanúgy pletykálsz, mint mindenki más, akkor egy percig se hidd, hogy nem ítélnek el érte. Kell, hogy legyen gyümölcsünk. Nem elég a matrica, meg a keresztény ékszer. El kell kezdenünk úgy viselkedni, ahogy Isten várja tőlünk, mert a hitetlenek, akik bűnre csábítanak, kritikusan megítélnek, ha elköveted azokat. Szükségük van rá, hogy felálljunk, erősek legyünk, és élő példák legyünk a mai világban. Fénylenünk kell a sötét helyeken, és az az egyik módja annak, hogy világítson a fényünk, ha befogjuk a szánkat. Legalábbis addig, amíg valami jó dolog nem jön ki rajta. és ismeritek a Szent Szellemet. Ha elkezdtek emiatt imádkozni, a Szent Szellem meggyőz majd ezekről. Még mielőtt kimondanád.
2: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en, a Pax Televízió jóvoltából.
3: Manna Hits.
2: Mannasztikus popslágerek, csak a Manna FM-en. Ez

0: műsorok neked szólnak.
1: Nagy üzenet mindenkinek, hello, a mikrofonnál Már István Dániel, startol a Manna délután,
0: ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak, ahol fontos vagy.
2: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM.
3: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal, 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Kétpárti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 ezer embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1,62 €, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1,75 €, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára két hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lány a tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból, és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe.
0: Időjárás.
3: Kedden napos száraz idő várható kevés felhővel, a szél mérséklődik, hajnalban 10-19, napközben 27-32 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
4: Élet, öröm, zene.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről híres a mai nap, hiszen nyílik a kalendárium, július 27-e van egyébként. 40 éve Budapesten a Népstadionban 70 ezer nézőerőt lépett fel a mai napon a Queen együttes. A Magic Tour a Queen rock együttes 86-os utolsó eredeti felállású koncertturnéja volt. A négy alapító tag utolsó koncertje 86. augusztus 9-én Nebworth-ben zajlott le. A koncerten elhangzott a tavaszi szél vizet áraszt magyarul Freddy-től. 251 éve született Brunswick Teréz, az első magyarországi óvodák, a Kisded óvók megalapítója. Teljes nevén gróf Korompai Brunswick Teréz Józefa Anna Johanna Aloizia. Szép hosszú neve volt. 178 éve született Eötvös Loránd világhírű fizikus, geofizikus, a torziós inga feltalálója és miniszter. Az író és politikus báró Eötvös József fiát a család jogásznak szánta, de Loránd sokkal inkább a természettudományokhoz vonzódott. 1867-től a Heidelbergi Egyetemen tanult kémiát, fizikát és matematikát. 1871-ben tanársegéd, majd hamarosan tanár, jedlikányos nyugdíjba vonulása után pedig a kísérleti fizika professzora és a fizikai intézet igazgatója lett a Pesti Egyetemen. Tudományos munkásságát legfőképp a gravitáció és földmágnesesség témakörében folytatta. Legismertebb eredménye az igen precíz és érzékeny torziós inga megszerkesztése volt. Másik jelentős felfedezése és bizonyítása Eötvös effektus néven ismert, melynek lényege, hogy a föld felszínén kelet felé mozgó testre nagyobb centrifugális erő hat, mint egy nyugat felé haladóra. Tudományos eredményeiért és tevékenységért számos hazai és külföldi elismerésben részesült. 1894. júniusában kinevezték vallás és közoktatásügyi miniszternek. A mindösszesen 7 hónapos minisztersége alatt 400 új népiskolát hozott létre. Munkássága mellett sportemberként és hegymászóként is ismert volt. Dél-Tirolban 1902-ben az egyik 2837 méter magas csúcsot róla nevezték el. 149 éve született Dohnányi Ernő zongoraművész, zeneszerző, karmester, zongorapedagógus a mai napon. Zongorai zenekari műveket, operákat, szimfonikus és kamarazenét alkotott, ismertebb szerzeményei a Variációk egy gyermekdalra, a Szegedi Mise vagy az Amerikai Rapszódia. 127 éve született Karácsony János erdélyi festőművész tanár, Gyergyó Szent Miklóson látott napvilágot. 118 éve született Sár Erzsébet, Munkácsi díjas szobrász, érdemes művész. 1926-ban állított ki először első önálló tárlatát, 1932-ben rendezte Budapesten. Ugyanebben az évben nyerte el a Fiatal Művészek Színjei díját. Pályakezdőként karakteres portrékkal tűnt fel. Az 1940-es évek végén készült fa reliefjeit a 60-as években Giacometti szobraira emlékeztető figurák váltották fel. Ugyanebben az időben keletkezett szobrainak másik jellegzetes csoportja, az ágyban fekvő szerelmes párok, földön heverő halott katonák. A 60-as évektől kezdve építészeti elemek, falak, ajtók, ablakok próbálta megidézni az ember mindennapi tevékenységének tereit. 1970-ben a Műcsarnokban rendezték meg kiállítását, 72-ben Antwerpenben és Genfben állított ki. Művészi pályájának összefoglalója az 1974-ben Székesfehérvárot bemutatott utca, amelyet teljesen az ő szobrai portréit öltöttek meg. Életében számos köztéri szobrát állították fel Budapesten, Kecskeméten, Miskolcon, Pécset, híresek Bartók Béláról, Károly Mihályról, Bánki Donátról, Radnóti Miklósról mintázott portréi. 102 éve fejeződött be a 8. újkori nyári olimpia Párizsban. Párizs és Franciaország 1924-ben immár másodszorra rendezhetett nyári olimpiát, ami csak különleges esetben szokott előfordulni. A szervezés tekintve az 1900-as olimpiához képest sikerült szépíteni a francia fővárosnak. Itt már a világháború vesztes országainak sportolói is megjelenhettek, azonban belpolitikai okokból Németország küldöttsége távol maradt az eseménytől. 45 országból összesen 2956 férfi és 136 női sportoló érkezett, 17 sportág 126 versenyszámában mérték össze erejüket. Az előző olimpián is diadalmaskodó csodafutó Paavo Nurmi korábbi 3 aranyérméhez itt 5 újat szerzett, az úszodában pedig mindenki Johnny Tarzan Weissmüllert bámulta.

0: Manna FM, Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Ma, alig egy héttel a fellépés előtt például lemondták Rita Ora Budapest Parkba tervezett koncertjét. A szervezők szerint helyi produkciós nehézségek miatt nem valósul meg a július 29-ére meghirdetett show. A koncert elmaradásáról a jegyértékesítő platforma Funkot tájékoztatta a vásárlókat, emellett a fellépéshez kapcsolódó Facebook eseményt és a Live Nation oldalán található koncertinformációkat is eltávolították. A jegyvásárlókat e-mailben értesítették a változásról. A hivatalos indoklás szerint a koncert helyi produkciós nehézségek miatt nem kerül megrendezésre. A szervezők egyelőre nem közöltek további részleteket arról, pontosan milyen problémák vezettek a fellépés törléséhez. A lemondás azért is érte váratlanul a közönséget, mert Rita mindössze egy hónappal ezelőtt még lelkes üzenettel készült a budapesti visszatérésre, írja Blik. Hello Budapest, alig várom, hogy július 29-én újra fellépjek nálatok a zenekarommal. Már olyan rég jártam nálatok, szinte nem is emlékszem, de végre visszatérek. Az idei nyár iszonyat jó lesz, üzente korábban a rajongóknak. Rita Ora egyébként nem először járt volna Magyarországon. A brit-koszovói származású énekesnő korábban több hazai fesztiválon is fellépett, többek között a Balaton Soundon, az EFOTon és a Színen is. Önálló nagy koncertet azonban eddig nem adott a magyar fővárosban. A mostani eset nem az első alkalom, hogy egy magyarországi Rita Ora koncert meghiúsul. 2017-ben a Sziget Fesztiválon, 24-ben pedig a Campus Fesztiválon is elmaradt a fellépése. Utóbbi alkalommal betegség miatt nem tudott színpadra állni. A rajongóknak itt tovább kell várniuk arra, hogy az énekesnőt egy teljes estés budapesti koncerten láthassák. Közben egy parkolóval kevesebb, 7 év után zöld utat kapott Budapest egyik jelentős belvárosi fejlesztése. Megkapta az utolsó szükséges engedélyt, ugyanis a Városháza Park projektje, így ráfordulhatunk a belvárosi közpark kiviteli terveire, közölte a főpolgármester kedden. Szerinte a fővárosi kormányhivatal kiadta az örökségvédelmi engedélyt is, ezzel lezárult az évek óta tartó engedélyeztetési folyamat. A fejlesztés helyén jelenleg parkoló működik, ezt alakítják át zöld közparkká. A tervek szerint közel 7800 négyzetméternyi zöld felület, csapadékvíz megőrző burkolatok és 80 új fa szolgálja majd a klímaváltozáshoz alkalmazkodó, fenntartható park kialakítását. A projekt részeként megújulnak a Városháza földszinti terei és a Raskeller, vagyis a díszterem alatti hatalmas tér is, ahol vendéglátóhelyek és teraszok nyílhatnak. Egy friss európai rangsor szerint közben Budapest lett 2026 legjobb gasztronómiai úti célja. A magyar főváros a hiteles éttermi élmények alapján 98 pontot szerzett a 100-ból, megelőzve Pireuszt és Athént is. A Saga Holidays kutatása szerint Budapest kínálja jelenleg a kontinens legautentikusabb gasztronómiai élményeit. A csapat 125 európai város mintegy 5000 éttermét vizsgálta meg a Google értékelések alapján, és azt nézte, milyen gyakran említik a vendégek az adott helyet vagy az ott kínált fogásokat autentikusként. A cél az volt, hogy ne egyszerűen a legismertebb gasztrofővárosokat rangsorolják, hanem azokat a városokat emeljék ki, ahol a helyi karakter a tányéron is valóban tetten érhető. Alison Porter, a Saga Holidays termékmenedzsere szerint az ilyen éttermeket általában könnyű felismerni, ha tudjuk, mire figyelünk. Az autentikus éttermek étlapja gyakran csak a helyi nyelven szerepel, minimális angol nyelvű leírással. Rengeteg helyit láthatunk ott étkezni, és rendszeresen változó szezonális különlegességeket is kínálnak. Hozzátette, ezek a helyek általában a fő turisztikai területekről távol mellékutcákban rejtőznek, és a személyzet őszintén meglepetnek, de örömmel fogadja a turistákat. Budapest végül 98 ponttal szerezte meg az első helyet a 100-as skálán. A kutatás szerint a magyar főváros ereje abban rejlik, hogy a tradicionális fogások és a hétköznapi, mégis erősen helyi street food kultúra egyszerre vannak jelen. A város gasztronómiai arculatát továbbra is olyan klasszikusok határozzák meg, mint a gulyás, de ugyanilyen fontos szereplő a lángos is, ami az egyik legismertebb magyar utcai ételként tejföllel és sajttal érkezik. A listában külön említést kapott a kolvász is, mint a magyar konyha egyik alapdarabja, ami a piacokon füstölt, pácolt vagy sült változatban is rendszeresen feltűnik. A hagyományos fogások közül a halászlé sem maradhatott ki, az erőteljes paprikás halleves nem csak ízében markáns, hanem elkészítési módjában is erősen kötődik a helyi tradíciókhoz. A második helyet Pireusz szerezte meg 97 ponttal. Görögország legnagyobb kikötővárosa elsősorban friss tengeri fogásairól ismert, és csak hajszállal maradt le az első helyről. A dobogó harmadik fokára Athén került 96 ponttal, ahol a gírosz és a szuflaki továbbra is a helyi gasztrokultúra legnépszerűbb, legismertebb szereplői közé tartozik. A teljes top 10-es lista alapján jól látszik, hogy az autentikus európai gasztronómia nem kizárólag a legismertebb mediterrán központok privilégiuma. A negyedik Bécs lett 94 ponttal, majd Krakó következik 92-vel, Prága 90-nel, Valletta 89-el, Varsó 88-al, München 84-jel, míg Milánó 81 ponttal zárta az első 10-es mezőnyt. A 160. születésnapját ünneplő állatkert különleges kitelepüléssel színesíti a budapesti nyarat a Dunaparton. A fővárosi állat és növénykert tette közzé, hogy idén nyáron egy különleges kezdeményezéssel a rakpartozó programsorozattal teszik színesebbé a fővárosiak mindennapjait. Az intézmény, amely 2026-ban ünnepli fennállásának 160. évfordulóját, augusztus 20-áig minden nap várja az érdeklődőket a Dunaparton. A szervezők 17:30 és 20 óra között tartanak nyitva, a helyszín pedig a Dunyi, azaz a Dunai nyitott műhely, amely a 1052 Budapest 7 szám alatt található a rakparton. Bár az állatkerti szakemberek viccesen megjegyezték, hogy az élő zsiráfokat azért nem viszik ki a rakpartra, a látogatók így is tartalmas kikapcsolódásra számíthatnak. A kitelepült sátorban az érdeklődők izgalmas játékokon vehetnek részt, miközben érdekes információkat tudhatnak meg az állatvilágról és az intézmény munkájáról. A programok célja, hogy közelebb hozzák az állatkerti élményt a városi környezethez, és a nyári estéken közösségi élményt nyújtsanak a budapestieknek és a turistáknak egyaránt. A vállalkozó kedvű látogatók számára ráadásul nyereményjátékok is színesítik a kínálatot. Közben tovább tart a lakáspiaci árkorrekció, bár az ingatlan.com lakásárindexe szerint országosan 6,1%-kal emelkedtek a használt lakások és házak kínálati árai júniusban, Budapesten 1,1%-os csökkenés következett be. A fővárosban ezzel már a harmadik egymást követő hónapban mérséklődtek az árak. Hasonló legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb 2020 októberre és decemberre között volt példa. A korábbi várakozásainkkal összhangban a lakásárak egyre erősebben alkalmazkodnak a fizetőképes kereslet korlátaihoz. Ez nem feltétlenül jelent mindenhol árcsökkenést, de a korábban látott rendkívüli áremelkedés érezhetően és látványosan lassul. Jelenleg nincs olyan tényező, amely rövid időn belül jelentősen felpörgetni a keresletet, így a konszolidáció folytatására lehet számítani a következő 3-6 hónapban is. Hosszabb távon a piaci kamatszintek és a lakáshitelek kamatainak érdemi csökkenése hozhat majd új lendületet a lakáspiacon, ennek hatása azonban csak fokozatosan jelenhet meg a következő években, értékelte a friss piaci tendenciákat Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Hamarosan programajánlatok érkeznek.

0: nem tudom.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. július 27-e van, hétfő, 10:30 a Manna FM regionális híreit hallják. Bemutatták a Népliget megújításának terveit, átalakulhat a BEM rakpart kerékpáros szakasza Budapesten, sörényes hangyászbébi született a Fővárosi Állat és Növénykertben. Üdvözlöm, Veres Líza vagyok. Ismertette a Népliget átfogó megújításának terveit Karácsony Gergely főpolgármester. A fejlesztési elképzelések szerint a park közlekedési kapcsolatai jelentősen javulhatnak, miután a körvasút fejlesztésével új vasúti megálló létesülhet a terület közelében. Emellett a metró, a villamos, az autóbusz és kerékpáros kapcsolatok is könnyebbé teszik majd a park megközelítését. A tervek részeként megújítják a zöld felületeket, bővítik a szabadidős és rekreációs lehetőségeket, elbontják a használaton kívüli pavilonokat, valamint forgalomcsillapítással mérséklik a parkot jelenleg kettészelő autóutak hatását. A cél, hogy a Népliget korszerűbb, zöldebb és látogatók számára vonzóbb közparkká váljon. Jelentős átalakításra lenne szükség a BEM rakpart Battyány tér és a Lánchíd közötti kerékpáros útvonalán. Erre hívta fel a figyelmet a Magyar Kerékpáros Klub. A szervezet szerint a jelenlegi kialakítás már nem tudja biztonságosan kiszolgálni a megnövekedett gyalogos és kerékpáros forgalmat. A Kerékpáros Klub közlése szerint ezen a Dunaparti szakaszon évente csaknem 1 millió kerékpáros halad át. A keskeny útvonalon a gyalogosoknak és a két irányból érkező kerékpárosoknak folyamatosan kerülgetniük kell egymást, ami rendszeresen okoz konfliktusokat és balesetveszélyes helyzeteket. A szervezet úgy véli, hogy a jelenlegi állapot hosszú távon nem tartható fenn, különösen azért, mert Budapest célja a kerékpáros közlekedés további fejlesztése. A szakemberek szerint a következő években várhatóan tovább nő majd a biciklivel közlekedők száma, ezért elengedhetetlen a legforgalmasabb útvonalak korszerűsítése. A tervek szerint a BEM rakpart legzsúfoltabb szakaszát egy új, az alsó rakparton vezetett kétirányú kerékpárút válthatná ki. Az elképzelések alapján a Lánchídtól a Halász utcáig új nyomvonal épülne, miközben a felső rakpart ezen részét elsősorban a gyalogosok használhatnák. A fejlesztés része lenne az Euróveló 6 nemzetközi kerékpárút budapesti szakaszának korszerűsítése és továbbfejlesztése is. A Magyar Kerékpáros Klub szerint a beruházás megvalósításához már rendelkezésre állnak a tervek, ugyanakkor egyelőre nem ismert, hogy mikor kezdődhet el a kivitelezés. A szervezet azt javasolja, hogy a rendelkezésre álló fejlesztési forrásokból kiemelt támogatást kapjon a fővárosi kerékpáros infrastruktúra korszerűsítése. Teljesen megújult az Ecseri úti metró megálló feletti tér Ferencvárosban. A több mint 10.000 négyzetméteres közterület új arculatot kapott, jelentősen bővült a zöld felület, és mostantól Mester Árpád Íbül és Hildíjas építészmérnök nevét viseli, aki a József Attila lakótelep tervezőjeként vált ismerté. A ferencvárosi önkormányzat beruházásában megvalósult fejlesztés során megszüntették a parkolóhelyeket, áthelyezték a buszmegállókat, és egységes megjelenésű üvegpavilonokat építettek a téren. A felújítás célja egyébként az volt, hogy rendezettebb, korszerűbb, és a gyalogosok számára is kényelmesebb közösségi teret alakítsanak ki. A tér központi eleme lett a felújított Fókák díszkút, amely korábban a közeli József Attila lakótelepen, az egykori Pest Buda mozi előtt állt. A Kampfő József által készített alkotás restaurálás után került az új helyére. A beruházás során kiemelt figyelmet fordítottak a zöld felületek növelésére is. Több mint 70 fát, mintegy 13.000 cserjét és évelő növényt ültettek el, így a parkosított terület több mint 1200 négyzetméterrel bővült. A megújult közterület ezentúl Mester Árpád nevét viseli. A díjnyertes építész és várostervező munkásságához számos jelentős budapesti fejlesztés kapcsolódik, legismertebb alkotása pedig az Üllői út mentén fekvő József Attila lakótelep megtervezése. Vitézi Dávid szerint őszre megszűnhet az alkatrészhiány a Volán buszainál. Jelenleg csak nem 300 autóbusz áll alkatrészhiány miatt a Volánnál, de a közlekedési tárca szerint őszre rendeződhet a helyzet. Erről Vitézi Dávid közlekedési miniszter beszélt a Fóti Volán Javító Központban tett látogatásán. A miniszter elmondta, hogy a javítóbázison a hét minden napján napi 24 órában dolgoznak a szerelők, hogy minél több jármű visszatérhessen a forgalomba. Tájékoztatása szerint jelenleg 290 autóbusz vár alkatrészre, emellett lejárt szerződések, elmaradt beszerzések és akadozó alkatrész ellátás is nehezíti a társaság működését. Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy az új vezetők gyors intézkedéseinek és a dolgozók munkájának köszönhetően már javul a helyzet, és ha a tervek szerint haladnak a beszerzések, akkor őszre megszűnhetnek a legsúlyosabb alkatrész ellátási problémák. A miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a távolsági buszflotta járművei már kivétel nélkül 1 millió kilométernél is többet futottak, ezért a következő hónapokban az új autóbuszok beszerzését is elindítják. A cél, hogy a Volán helyközi és elővárosi közlekedése ismét megbízhatóbbá és korszerűbbé váljon. Vitézi Dávid szerint a buszhálózat az ország közlekedésének egyik legfontosabb eleme, ezért kiemelt feladatnak nevezte a működési problémák felszámolását. Egyúttal megköszönte az utasok türelmét a fennakadások idején. Sörényes hangyászbébi született Budapesten, újabb kis jövevénye bővült a fővárosi állat- és növénykert lakóinak családja. Július 19-én megszületett Izabella és William, a sörényes hangyászpár 5. kölyke. A néhány napos állatot a látogatók már most is megfigyelhetik a pálmaház melletti kifutóban. A kis hangyász egyelőre szinte folyamatosan édesanyja hátán utazik, bundájába kapaszkodva. Ez a faj természetes viselkedése. A kölykök általában 6-9 hónapig követik így az anyjukat, és csak fokozatosan kezdenek önállóan felfedezni mindent a környezetükben. Az állatkert szakemberei arra is felhívták a figyelmet, hogy a kölyök úgy helyezkedik el az anyja hátán, hogy bundájuk mintázata szinte egybeolvadjon. Ez a természetben hatékony álcát jelent, amely segíti a kicsik védelmét a ragadozókkal szemben. A hangyász családban már hagyománynak számít, hogy a kölykök valamilyen édességről kapják a nevüket. Az előző években Beigli, Flódni, Guba és Zserbó névre keresztelték a kicsiket. Az új jövevény neve egyelőre még nem ismert, mivel ilyen fiatal korban még nem lehet biztosan megállapítani a nevét.

0: és a tavalyi sikere után másodszor diadalmaskodott Mogyoródon. A második helyen a négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland pilótája végzett, míg a dobogó harmadik fokára az összetett pontversenyt vezető Andrea Kimi Antonelli, a Mercedes 19 éves olasz versenyzője állhatott fel. A Hungaroring történetének új nézőcsúcsa is megszületett a hétvégén. A háromnapos verseny hétvégén összesen 310 000 szurkoló látogatott ki a magyaródi pályára. A Forma 1-es világbajnokság csaknem egy hónapos nyári szünet után a holland nagydíjjal folytatódik. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
1: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
2: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel.
3: Változatos és értékes tartalom.
2: Élet, öröm, zene. Ez

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Patak, forrás, vízes és mocsarak, lápok Budapest és környéke nem szűkölködik különleges vízes élőhelyekben, amelyeket romantikus túraútvonalakon közelíthetünk meg. Kis hidakon vagy éppen cölöpökön álló pallókon sétálva fedezhetjük fel ezt a rejtélyes világot. A Villa Budapest ajánlata következik. Az első állomás Szigetszentmiklósi úszóláp és tanösvény, Európa második legnagyobb úszólápját, egy rövid, mindössze 700 méteres, ám annál több érdekességet tartogató tanösvény segítségével járhatjuk be. A túra könnyűszerrel félnapos elfoglaltsággá nyújtató, hiszen csodás park és a legkisebbek számára kellemes játszótér is rendelkezésre áll, a közelben pedig egy klassz büfé és cukrázda is található, megéheznénk. A különleges tájhoz hozzátartoznak a nagyobb zsombékok és nádasok, az ezek közül

kibukkanó vízfelületeket, mocsarasabb részeket, hidak, kisebb pallók kötik össze. A rövidke, de vadregényes útvonalon csak a nádasból elő-előbukkanó családi házak látványa figyelmeztet arra, hogy pár lépésre vagyunk a nagyvárostól. A következő a Búbánatvölgy. Ha van időnk kicsit messzebbre kalandozni Budapesttől, érdemes az Esztergomhoz közeli Búbánatvölgyet választani, bár a hely rejtélyes és szomorú legendák után kapta a nevét, ma már kimondottan vidám környék, ráadásul a Dunakanyar egyik legszebb panorámájában gyönyörködhetünk itt. Túránk egy része kedves halastavak mellett halad, az erdőben pedig olyan forrásokat találunk, amelyeknek vizével megtölthetjük a kulacsunkat. Irány a fényes tanösvény, szintén megéri egy kicsit többet utazni Budapesttől a tatai fényes tanösvény miatt. A helyszín néhány ezres belépő megfizetése után látogatható, az 1 kilométer hosszan cölöpökön álló pallók pedig egészen egyedülálló élményt nyújtanak. Egy vízben álló égererdőben sétálhatunk, miközben megfigyelhetjük a forrásokból feltörő enyhén szénsavas 20-22 fokos forrásvizet. A tanösvényről és izgalmas történetéről a neten olvashatunk bővebben. A források a környék szénbányászata miatt a szocializmus évei alatt elapadtak, majd a bányászat leállásával ismét táplálni kezdték a vidéket. Így jött létre a most látogatható különleges élőhely. Tata és környéke egyébként is elkényeztet látnivalókkal. Ha erre járunk, érdemes körbenézni a város környékén, de az Eszterházi pezsgőgyár vagy a Szerémlyuk felé is kalandozhatunk. Az Andavölgyi vízesés is jó célpont lehet. Szárazabb időszakban csak egy kis erecske csordogál itt, vagy annyi sem. Az esősebb hónapokban azonban takaros kis zuhataggá növi ki magát Szentendre közelében az Andavölgyi vízesés, amit egy csodás túra keretében látogathatunk meg. A környék kedvelt túra célpont, így célszerűbb a hétvégék helyett inkább egy-egy hétköznapot választani. A helyszínt akkor is útba ejthetjük, ha a Vasas szakadék felé tartunk, ebben a túrában pedig gyakorlatilag minden benne van, amit egy kiránduló kívánhat, a panorámától a jól felszerelt menedékházon és a Selymes réteken át a forrásig. Alsó-Jegenye-völgy a következő állomásunk. Solymár és Budapest határán találjuk az Alsó-Jegenye-völgyi vízesést, ahol egy kis patak mellett hidacskákon át járhatjuk be a Mesevedi környéket. Olyan állomások kísérik a túrát, mint egy 4 méter magas robajló vízesés és a Rózsika forrás, amelynek ugyan nem iható a vize, de a környezete kellemesen hűti. Utunk egészen a 20. században felfedezett Solymári várig tarthat. Különleges irodalmi és köztéri projekt jött létre a Városligetben. A Magyar Zeneháza közelében élő növényi kompozícióként elevenedett meg Kosztolányi Dezső egyik híres verse. A Városligetben adták át a Metaflóra irodalom virágnyelven projekt újabb alkotását, a Szintes tinták kertjét, amely Kosztolányi Mostan színes tintákról álmodom című versén alapul írja Világ Budapest. A virágnyelve fordított irodalmi művek alkotói Orbán Eszter műfordító és Márton László festőművész. A Metaflóra egyszerre fordítói és kertészeti projekt, amely a fordítás új válfaját teremti meg. A nemrég elkészült Kosztolányi kert már a második projektjük. Az első kertfordítást Balatonfüreden a Magyar Fordítóháznak otthont adó Lipták házban találjuk, ezt Kafka Margit Színek és évek című regénye inspirálta. A kertet körbejárva nem csak különböző színek, de különböző térformák és a tájak követik egymást, miközben mindegyik más és más érzelmet vált ki belőlünk. A domb tetején lévő objekt egy hintát idéz, amely a képzelet szabad szárnyalását jeleníti meg. A köveket Márton László ásványi festékkel festette meg, ezek színfolyóként szimbolizálják a vers dinamikáját. A tarka kert egy szürke köves térből nő ki, utalva a vers utolsó sorára, amely a színes álomvilágot a szürke valósággal állítja szembe. A növényválasztásnál az alkotók fontosnak tartották, hogy az itt szereplő növények és virágok túlnyomó többsége szárasság tűrő legyen, így a kezdeti öntözés fokozatosan csökkentető. Kosztolányi versét a kerítés mentén található táblákon több nyelven is elolvashatjuk. A Margit körúton nyílik meg a világ első mindennapi privát fotókkal foglalkozó kulturális központja, az Eidolon Center for Everybody Photography, a mindennapi fotográfia központja jövőre nyílik meg 2027 második felében. Nem csak itthon, de világviszonylatban is hiánypótló kulturális intézmény jön létre. Az új intézmény a Margit körút 8-10 alatt nyílik majd meg, közel 600 négyzetméteren, egy korábbi bankfiók helyén. A kulturális projekt mögött az Eidolon alapítvány áll, ami szorosan együttműködik Budapest főváros második kerület önkormányzatával, valamint az OTP csoporttal. Alapítói Szilágyi Róza Tekla művészettörténész, aki az igazgatói posztot is betölti, valamint Simó György üzletember. Az Eidolon görög eredetű szó képmást, látszatot jelent. A hétköznapi vagy inkább mindennapi fotográfia lényege elsősorban abban rejlik, hogy bár elsőre nem több egy ilyen fotó, mint személyes emlék, ami mások számára jelentéktelen vagy érdektelen, idővel mégis kiderül róla, hogy egy korszakról, annak kultúrájáról és társadalmáról ad árnyalt képet. Ha innen nézzük, kimondottan hiánypótló lesz az intézmény, hiszen hasonlós nincs sehol a világban. Az Eidolon 2023-ban alapították, és azóta lépésről lépésre építette fel önmagát, sőt szerzett magát
kaphatnak nevet a szakmai berkekben, például olyan tárlatokkal, mint amilyen a Kápa központba vitt nagyszerű Kereki Sándor kiállítás volt. Különleges évforduló alkalmából jelentkezett új alkotással Kolotkó Mihály. A különleges alkotás Budapest belvárosában a Magyar Nemzeti Bank épületének és a Hold utcának a sarkán kapott helyet. A szobor létezésére egy Facebook bejegyzés hívta fel a figyelmet. Kolotkó korábbi munkái között olyan népszerű figurák szerepelnek, mint a bombába kapaszkodó Vuk, a mása és a medve medvéjének hasán üldögélő Paddington, valamint a kockás fülű nyúl, aki távcsövön keresztül figyeli Pestet. A legújabb alkotás az 1946. augusztus 1-én bevezetett forintnak állít emléket. Az új fizetőeszköz a pengőt váltotta fel, miután Magyarország történelmi léptékű hiperinflációt élt át. A Budai hegység és a Pilis hegyei között nem csak természeti kincsekre, hanem évszázados spirituális örökségekre is bukkaltunk. A Villa Budapest összegyűjtött néhány különleges kegyhelyet, ahol a túrázás élménye történelmi legendákkal és szakrális nyugalommal párosul. A Budai hegységben, a Pilisben vagy bármelyik hazai hegységben kirándulva gyakran találkozhatunk szentként számon tartott forrásokkal, épületekkel. Források, kiskápolnák vagy akár grandiózusabb épületek is jelölhetik a Máriának, Jézusnak vagy más szentnek tulajdonított csodák színhelyeit, ahová a hívők elzarándokolnak és búcsút, vagyis bűnbocsánatot nyerhetnek a katolikus tanítás szerint. Ilyen például a Buda-Szentlőrinci Pálos Kolostor. A második kerületben található rom kilóg a sorból, hiszen az egykori kegyhely nem Szűz Mária tisztelete köré szerveződött, hanem az egyiptomi születésű, a 3.-4. században élt Remete Szent Pál relikviáit őrizték itt. A sivatagban elvonultan élő szent, a névadója az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek. A 13. században Boldog Özséb egyesítette a pilisi és patacshegyi remetéket, így alakult meg a Pálos rend. A tatárjárás után az akkor még erdőkkel körülvett területen alapították meg kolostorukat egy Szent Lőrincnek szentelt kápolna mellett. Ez lett ezután a rend központja. A 14. században Nagy Lajos király Velencétől megszerezte a sivatagi temetkezés miatt mumifikálódott szent testét, amelyet a kolostornak ajándékozott. Ezután lett híres búcsújáróhely Buda-Szentlőrinc, ahol a krónikák szerint csodás gyógyulások történtek. A törökkorban azonban a barátok kénytelenek voltak elmenekülni. A csodatévő relikviáit is vitték magukkal, de sajnos az elpusztult, amikor Trencsén bára az ostrom alatt leégett. A kolostor soha többet nem népesült be, a törökök kifosztották, majd a falakat építkezésekhez hordták el a következő évszázadokban. A következő megálló Pilis-Szentkereszt Szentkút. A Pilis-Szentkereszti Szentkút erdei környezetben található búcsújáróhely hitbéli jelentősége a 19. századtól eredeztethető. 1858-ban építettek kápolnát a Mogyorós forrás felé, mert ekkor jutott el a faluba a Lourdes jelenés híre. Többen állították, hogy a forrás vizében fehér galambot vagy Szűz Mária arcát látták, de megmagyarázhatatlan gyógyulásokról is meséltek a helyek kapcsolatban. Leghíresebb a súlyos bénulásban szenvedő 19 éves erdei Matilda esete, aki állítólag teljesen meggyógyult, miután meglátogatta a helyszínt 1949-ben. Mindezek ellenére a katolikus egyház soha nem emelte hivatalos búcsújáró helyi a Pilis-Szentkereszti forrást. Szentkút sokkal inkább egy szabadon formálódó népi kultusz színhelye volt, ahová még Józsefvárosból is rendszeresen érkeztek zarándok csoportok, de nem csak a hívő, hanem élelmes vállalkozók is megtalálták a forrást, amelynek vizét a 20. század elején is széndioxiddal dúsították, és palackozva árulták szikvízként. A Mária Remetei Kisboldogasszony bazilika is népszerű destináció. Mária Remete városi környezetben található, mégis csendes és nyugodt tér, ahol az országos kék túra nyomvonala is keresztül vezet. Története a 18. századra nyúlik vissza, ekkor a Svájcból Pest Hidegkútra települt Thalwieser Katalin az Eisiedelnis Szűz Mária szobor másolatát függesztette ki egy tölgyfára. A köznyelv Remete Máriának nevezte el a képet, amely előtt sokszor imádkoztak és egyre több csodás gyógyulást kötöttek hozzá. A leghíresebb történet szerint egy vakasszony visszanyerte a látását, miközben a szűzanya képmása előtt ájtatoskodott. A 19. század végén a környék földesura Terstyánszky Ignác kápolnát épített a kép felé, majd egy jóval grandiózusabb neogótikus templomot emeltek ide, amelyet 1899-ben szenteltek fel. Mária Remete a mai napig zarándokhely, a templom fő búcsúja Szent Háromság vasárnapja és Kisboldogasszony ünnepe, amely a katolikus hagyomány szerint Jézus édesanyjának születésnapja.

0: Budapest Update.
1: Budapest nem csak a történelmi látnivalók, a kultúra és a lenyűgöző építészet városa, hanem a gyerekek és a családok számára is rengeteg izgalmas kalandot kínál. Az egyik legvarázslatosabb program a meseösvények felfedezése a város különböző pontjai. Ezek az ösvények egyedi módon ötvözik a természetjárást és a mesélés örömét. A meseösvények olyan tematikus túraútvonalak, amelyek során a gyerekek és a családok interaktív állomásokon keresztül ismerkedhetnek meg különféle mesékkel és történetekkel. Minden állomáson egy-egy mese elevenedik meg, ahol a gyerekek játékos feladatokat oltatnak meg, és így aktívan részt vehetnek a mese cselekményében. Az ösvények célja, hogy a természet közelségével és a mesék varázsával szórakoztató és oktató élményt nyújtsanak. A Világ Budapest összegyűjtött néhányat. Az érzékek ösvénye 400 méter hosszú meseösvény, ezért könnyen, akár 20 perc alatt teljesíthető útvonal még a legkisebbek számára is, de akkor is jó választás, ha kevés az időtök, mégis kirándulnátok egyet a picike erdőben. A meseösvény az érzékelés segítségével mutatja be a Ferencegy területén megtalálható élővilágot, az állomásokon elhelyezett táblákon található QR kódok segítségével, a honlapról további érdekességekkel pótolható ki a helyszínen található információk, sőt letölthető egy térkép is. Papírt és zsírkrétát nem árt vinni a kalandhoz. A másik irányba induló tükörben az élővilág ösvény a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozza. Mimó és Csipek két fantáziahős, akik az erdőt végigjárva interaktív játékok keretében ismertetik meg a gyerekekkel az erdőlakókat. Az útvonal elején érdemes a mesét elolvastatni, a kérdésekre pedig az állomásokon találhatjátok meg a válaszokat. Az élmény a természetben meseösvény az érzékszervi észlelésre helyezi a hangsúlyt, hogy a gyerekek az érzékszerveiken keresztül jobban megismerjék a terület növény és állatvilágát. A madarakat távcsővel nézhetitek, a természet hangjait zeneráda, az illatokat illatfa mutatja meg. A honos állatok szobrain, a katicán és a csigán a gyerekek útközben megpihenhetnek. A 700 méter hosszú útvonalon Kormos, a Pirisi parkerdő címerállataként ismert holló kalauzol. A Sas egy 30 hektárnyi természetvédelmi területén Cincér Kázmér, a Dunaipoly Nemzeti Park címerállata mutatja be a gyerekeknek a környéket. A virágpárkereső vagy az állati forgócska segítségével szórakozva ismerkedhetnek meg a Sas egy színes növény- és állatvilágával. A Kisszeli parkerdő különlegessége, hogy nem természetvédelmi, hanem műemléki védelem alatt áll. Egykori tulajdonosa Schmidt Miksa alakította ki a szép ősparkot szobrokkal, sétautakkal, balusztrádos teraszokkal. 1935-ös halál előtt úgy rendelkezett, hogy a kastély és kertjének tulajdonjoga, valamint hatalmas műgyűjteménye a fővárosra szálljon. A Kisszeli meseösvény játékos formában, érdekes feladványokkal, lesatírozható rajzokkal mutatja be a természet változatosságát. Felhívja a figyelmet a rét és az erdő határán kialakuló cseri és bozótos fontosságára, vagy épp arra, hogy egy kidőlt fa nem haszontalan, hanem fajgazdag élőhelynek számít. A túra 40 perc alatt teljesíthető. Megközelíthető a Szél Kálmán tértől a 17-es villamossal, vagy a Batthyány tértől a 19-es, illetve a 41-es villamossal a Szent Margit kórház megállóig.
0: A 98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életöröm zenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM.
2: Életöröm zene.
0: Manna Morzsa.
3: AI a művészetben. Régen csak emberek alkottak, ma már gépek is. A mesterséges intelligencia fest, zenét komponál, sőt regényeket is ír. Ott vannak az AI festmények, amik galériákban lógnak, és a zenék, amiket hallgatunk, anélkül, hogy tudnánk, nem ember írta őket. Persze sokan kérdezik, lehet-e egy gép kreatív? Érezhet-e ihletet? A válasz talán az, hogy az AI nem érzi, csak mintát követ, de néha olyan jól, hogy emberi lesz az eredmény. És bár a gép nem tudja, mi a szerelem vagy a bánat, a mintákból mégis olyan dalokat alkot, amik rólunk szólnak. A művészet így lassan közös játék lesz ember és gép között. Egy új korszak, ahol a kreativitás határai elmosódnak.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok.
0: Manna.
2: Ez a Manna FM magyar zenei órája.
0: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: Manna délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Mi az a korallfehéredés? A korallzátonyok sokak fejében színes, nyüzsgő víz alatti városok. Valójában azok is. Rengeteg halfajnak, gerinctelennek és más élőlénynek adnak otthont. De ezek az ökoszisztémák nagyon érzékenyek. A korallok különleges együttélésben élnek apró algákkal. Ezek az algák táplálékot biztosítanak a korallnak, cserébe védett élőhelyet kapnak. Amikor azonban a tengervíz túl meleg, ez az együttélés felborulhat. A korall kilöki magából az algákat, elveszíti színét és kifehéredik. Innen a név korallfehéredés. A fehéredés nem mindig jelent azonnali pusztulást. Ha a stressz rövid ideig tart, a korall képes lehet regenerálódni. De ha a meleg sokáig fennáll, vagy gyakran ismétlődik, a korall elpusztulhat. A tudományos szervezetek szerint a tengerek melegedése miatt a tömeges fehéredési események gyakoribbá váltak. Miért érdekeljen minket mindez? Mert a korallzátonyok nem csak szépek. Védik a partokat a hullámzástól, élőhelyet adnak, halászatot és turizmust tartanak fenn. A korallok állapota olyan, mint egy figyelmeztető lámpa a bolygó műszerfalán. Ha villog, érdemes odafigyelni.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A vendégem Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogság tréner, akivel most az általa megszületett könyv, a Boldogság 7 lépésben című könyv lépéseiről, a boldogsághoz vezető lépésekről fogunk beszélgetni, mert hogy képesek vagyunk ezeket elsajátítani, egy kis önvizsgálattal elindulni valóban a boldogság felé. Szia Nelly, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, én is örülök, hogy itt lehetek.
1: Oké, minden sikertörténet és minden útmutató és segédlet az élethez, amit szakemberektől kapunk mi hétköznapi emberek, az mindig egy saját sztoriból indul ki, és gyanítom, hogy nálad is így van.
2: Igen, alapvetőleg ez a saját módszertan, nevezhetem akár így is ezt a hét lépést. Nyilván nem tudatosan és nem csak úgy a légből kapottan született, hanem bizony nekem is sikerült kétszer is a falig mennem. Ez a kiégés, amivel nagyon sokan találkozunk sajnos. Ugye az az állapot, amikor érzelmileg, lelkileg, mentálisan és természetesen fizikailag is kimerülünk, és azt érezzük, hogy nincs kiút, egyszerűen nem találjuk a megoldást. Úgyhogy ilyenkor általában azon gondolkodunk, hogy na jó, rendben, hogyan tudok én magamnak segíteni, és ha már elértük azt a pontot, ahol már ez sem jut eszünkbe, illetve egyértelműen azt érezzük, hogy nem tudunk magunkon segíteni, akkor ki az, aki segíthet nekünk?
1: Hogyan tudjuk ezt észlelni egyáltalán, Nelly, csak egy fél perc erejéig, néhány mondat erejéig, hogy ez a kiégés elkapott bennünket is? Mikor gyanakodjunk arra, hogy érzelmileg, mentálisan, pszichésen elértünk a falig?
2: Hát a falig elérni már nyilvánvaló lesz, hiszen az azt jelenti, hogy nem tudunk például kikelni az ágyból, nem tudunk cselekedni, nincsenek meg azok az erőforrások, amiből egy egészséges szervezet az építkezni, illetve töltődni tud. Nem találunk semmiben igazából örömet, és azt érezzük, hogy egyedül vagyunk a világban, tehetetlennek érezzük magunkat, és fizikailag is elképesztően gyengének. Nem véletlenül van az, hogyha valaki ideig eljut, akkor egy olyan tartós depresszív állapotba kerül, amiben tényleg többnyire legalábbis segítő szakember segítségére van szüksége, vagy akár orvosi ellátásra. De öt lépése van, öt folyamat, tehát ez a folyamat, ez egy öt lépéses folyamat. Az elsőt azt nem is veszük észre, hiszen a lelkesedésünk az, amikor mindig csak adunk, legyen ez munkahely, vagy magánélet, ez is már felkiáltója lehet abban az esetben, hogyha nem jelöljük ki az egészséges határainkat, és megengedjük másoknak, hogy rendelkezzenek az időnk, az energiánk, és mindenünk felett, akár a döntéseink felett is. Szóval észrevehetjük abból, hogyha kihasználtnak érezzük magunkat, a igazságtalanság érzést érzünk, ha azt érezzük, hogy nem a kapcsolódásaink nem, hogy is mondjam, kiegyensúlyozottak, mi csak adunk és nem kapunk vissza, illetve elkezdünk konkrétan merülni, és folyamatosan azt érezzük, hogy fáradunk, és nincs miből, illetve nincs kiből vagy kikből építkeznünk és töltődnünk.
1: Akkor ilyenkor is érdemes végig gondolni azt, hogy oké, mi történt velem eddig, hogyan jutottam idáig, mi az, ami a leginkább leszívja az energiámat, és akkor ez már egy döntés önmagam mellett, ami elindíthat e felé a hét lépés felé, amivel eljuthatunk egy nem folyamatos, de folyamatosan jelenlévő boldog állapothoz.
2: Így van, számomra is akkor született meg, ugye ennek a szerencsétlen állapotnak a következtében született meg a gondolat, hogy mi is a boldogság. És hát nagyon-nagyon meguntam már, hogy amikor csak feltették ezt a kérdést, még ugyanazt mondtam, ugyanazt válaszoltam, 8 milliárd válaszomra van rá, ezt mondtam, hiszen ennyien vagyunk ezen a bolygón, és valóban egyedi is lehet a válaszunk erre, de az én válaszom, ami megszületett, az pontosan ez, amit te is mondtál, a döntés. Döntés arról, hogy már nem akarok abban lenni, amiben vagyok. Döntés arról, hogy az, ami most van, nem engedem már tovább. Sem magamnak, sem másoknak. És döntés arról, hogy változtatni akarok. Hogy a betegségtudat, ha megérkezik, ha megvan a döntés, hogy tudom, hogy bajban vagyok, onnantól tudok egyébként egyet legalább előrelépni.
1: No, és akkor az előrelépések között természetesen ott van ez a bizonyos hét lépés, ami a boldogsághoz elvezethet bennünket, erről beszélgettünk. Hamarosan tovább Antoni Kornélia, szervezetfejlesztő coach, boldogságtrénerrel, aki a Boldogság hét lépésben című könyv szerzője is egyben.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A boldogsághoz vezető hét lépésről beszélgetünk az Azonos című könyv alapján, annak szerzőjével, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach boldogságtrénerrel. Beszéltünk arról, hogy mi vezet el odáig, vagy mi vezet el tulajdonképpen bennünket, inkább így mondom, odáig, hogy akarjunk változtatni, és elkezdjük keresni a boldogságot. Most akkor kezdjük el felsorolni, és mondjuk jöjjön az első három lépés, ami a boldogsághoz vezet. Mik ezek?
2: Az első lépés az az, hogy ismerkedjünk meg önmagunkkal, és két kulcsot is lehet találni ebben a lépésben, ami segíthet ebben bennünket. Az egyik az önismeret, amikor tudjuk pontosan, hogy van jogunk az érzéseinkhez, felismerjük ezeket, és tudjuk, hogy mit mutatnak. Szabályozni tudjuk a gondolatainkat és az érzéseinket, illetve tudjuk, hogy mi az, ami motivál az érzelmek szintjén bennünket. A másik önismereti kulcs az az önszeretet. Hagyjuk, hogy kibontakozzon az az őszinte én, akik vagyunk, értékeljük önmagunkat, és természetesen néha ünnepeljük is meg, azaz jutalmazzuk meg saját magunkat. Ez az, amit el szoktunk a legtöbbször felejteni. Aztán a második lépés az a saját magunk átadásáról szól, olyan páros kapcsolódásokban, ami nem feltétlenül romantikus kapcsolódást jelent, amiben valakivel kapcsolódunk, legyen ez baráti, családi, vagy munkahelyi is akár. Itt is két kulcsot találunk a megoldáshoz. Az első az őszintesség, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk a kapcsolatban, hol helyezkedünk el ezen az úgynevezett saktáblán. Hogy őszintén kommunikáljunk, és cselekedjünk, és bízzunk saját magunkban, ne csak a másikban, hanem magunkban is, hogy pontosan tudjuk, hogy ebben a kapcsolatban ebben mi a jó a számunkra, és mi az, ami kevésbé. És hát a másik kulcs itt az elfogadás. Sokszor vágyjuk és várjuk a másiktól, hogy elfogadjon bennünket olyannak, amilyenek mi vagyunk. Csak amikor mi nem működtetjük ezt, akkor valójában felborul az egyensúly. Tehát itt nagyon fontos, hogy megértsük és megismerjük a másikat is. Ne akarjuk őt megváltoztatni, vagy legalábbis arra törekedni, hogy megváltozzon. És engedjük el, hogyha másképp nem megy. És hát a harmadik lépésben az önmagunk megőrzése kapcsán az integráció és az együttműködés a két kulcs. Ha azok vagyunk, akik akarunk lenni, és akik szívesen vagyunk, akkor értéket tudunk adni, nyitottak tudunk lenni, és ítélkezésmentesen, konszenzusra törekedve tudunk akár támogatni is, például egy közösségben másokat.
1: Ez mennyiben hat vissza ránk még? Erről ebben a részben most ezt még mondd el, kérlek, hogy amikor másoknak teszünk, másokért teszünk, az szintén nagyon fontos dolog, mert ez visszahat ránk. Hogyan?
2: Én azt gondolom, hogy egymás emelése, egymás támogatása szerintem az egyik legnagyobb érték, amit az emberiség megélhet. Nagyon sokszor valamiért azt gondoljuk, hogy a verseny visz előre, és versenyhelyzetekben gondolkodunk általában. Szoktuk is mondani, hogy olyan közegben dolgozom, ahol állandóan verseny van. Mindig versengenem kell másokkal, vagy összehasonlítgatom saját magamat másokkal. Ahelyett, hogy azt nézném, hogy azok az erősségek, amikkel én rendelkezem, hogyan tud értéket teremteni, vagy akár mások számára mi az, amit ebből tudok adni, és a másoktól kapott információk, támogatás pedig hogyan segíthet nekem? Mert én azt gondolom, hogy egy meg egy az nem feltétlenül kettő, hanem nagyon sokszor akár három. Mert azt felejtjük el, hogy a versengés az soha nem motivál valójában, az mindig olyan stressz helyzetet kelt, amiben azt érezzük, hogy a másikon keresztül haladva kell, hogy elérjük azt a bizonyos célt.
1: Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach boldogságtréner, a Manna délután mai szakértő vendége, akivel a boldogsághoz vezető hét lépésről és az Azonos című könyvről is beszélgetünk hamarosan tovább.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A boldogsághoz vezető hét lépést vesszük sorra az Azonos című könyv szerzőjével, Antoni Kornélia szervezetfejlesztő coach boldogságtrénerrel. Jön a következő négy lépés, Nelly, mik ezek? Mire figyeljünk oda ezeknél, és hogyan tudnak nekünk segíteni?
2: Az inspiráció szerintem elképesztően fontos, így a negyedik lépés azzal foglalkozik, hogy hogyan ösztönözhetjük saját magunkat. Nagyon sokszor várjuk ugyanis, hogy majd másoktól kapunk egy lökést, vagy másoktól kapunk egy jó ötletet, vagy majd mások fognak bennünket segíteni, és valahogy a motivációt egy ilyen külső hatásként érzékeljük, holott már nagyon sokan megfigyelték, és erre rengeteg kutatás is van, hogy ha önmagunkat képesek vagyunk motiválni, és bent tudjuk tartani ezt a motivációs szintet, sőt, akár másokat is tudunk motiválni, inspirálni, akkor alapvetőleg elindul egy olyan értékteremtő folyamat, ami egyébként mondjuk, hogyha csak várnánk a csodát, ahogy szokták mondani, az nem érkezne meg. Úgyhogy az inspiráció erejéről szól gyakorlatilag a negyedik lépés. Az ötödik lépés az önképviselet lépése. Sokszor vagyunk úgy, hogy konfliktus helyzetekben bármilyen erősek is vagyunk, bármilyen tudatosak is vagyunk, bármennyire is jól ismerjük önmagunkat, hajlamosak vagyunk valahogy visszatérni a nullponthoz, és mondjuk a startvonalhoz visszakerülünk, vagy kimaradunk egy körből, hogyha ez egy társas játék. Uh-huh. És elfelejtjük azt is, hogy azok az alapértékek, amikkel jöttünk, és a rugalmasságunk, a rezilienciánk, amit megtanultunk, illetve a határaink, ugye, amiről már beszéltünk, az egészséges határaink, azok védelemre szorulnak, és bizony nem fogja senki helyettünk megvédeni ezeket a határokat, illetve ha belülről próbáljuk ezeket a falakat védeni, a határainkat védeni, akkor áldozatszerepbe kerülhetünk nagyon könnyen, viszont ha kiállunk eléjük, vagy akár melléjük, és megmutatjuk, hogy én ez vagyok, én így működöm, és bármilyen konfliktus van, továbbra is van egy dolog, amit szívből képviselek, és az én vagyok, akkor meglepő, hogy milyen sokszor jutunk egyébként oda, hova ténylegesen szerettünk volna. Uh-huh. A hatodik lépés az önmagunk választásáról és a döntésszabadságáról szól. Nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy nincsenek jogaink, illetve ha vannak is jogaink, azokat nem tudjuk kellőképpen képviselni, önmagunkat pedig szerintem talán a legkevésbé szoktuk választani, amikor választanunk kell. Mindig másokat tolunk előtérben, mindig mások vannak a fókuszban, mindig másokért teszünk, és amikor a választásunk és a döntés szabadságáról végre kialakul bennünk az a kép, tehát hogy az is történhet, amit mi szeretnénk, szem előtt tarthatjuk azt, amit mi akarunk, akkor lép be az az egészséges működés, kockáztatunk, vállaljuk ugyanakkor a felelősséget, és nem adjuk fel az álmainkat, mert ott van a döntés a kezünkben, és tudjuk, hogy az a bizonyos kontroll, az a bizonyos irányítás, az ténylegesen a miénk a saját életünk felett.
1: Mennyiben befolyásolja a döntési képességünket, a merészségünket a döntés? Az, hogy kiskorunkban, gyerekkorunkban mennyire hagyták jóvá, vagy mennyire vonták kétségbe, inkább ez a fontosabb része a döntéseinket, hogy ez most jó lesz, vagy nem.
2: Mind a kettő elképesztő erővel hat ránk, és nyilván ott, ahol nincs meg a pszichológiai biztonság családon belül, vagy az iskolában, ugye ez abszolút ott van, hiszen ott a tanár dönt, és mindig a hierarchiában felettünk álló dönt, vagy legalábbis ezt tapasztaljuk munkahelyen is. Ott elfelejtjük, hogy alapvetőleg mi is dönthetünk. Az, hogy nem bíznak a döntéseinkben, az pedig elindít egy olyan negatív folyamatot, amiben elhisszük, hogy nem is tudunk helyes döntést hozni. Tehát önmagunkban is kételkedni kezdünk, és azt gondoljuk, hogy mi nem értünk a dologhoz. Döntsön helyettünk más. És ami még nagyon fontos és ide tartozik, az a felelősségvállalás. Nagyon sokszor érezzük azt, hogy dönteni azért nem könnyű, mert az bizonyos felelősséggel jár. És nyilván ennek minden döntésünknek van valamilyen következménye. Hogy ezt mennyire merjük vállalni, az nyilván akár már a gyerekkorból is érkezik, mennyire kaptunk rá egyáltalán esélyt, lehetőséget, hogy különböző élethelyzetekben hozzunk egy döntést, vállalva annak a kockázatát, hogy esetleg rosszul döntünk, és az, hogy elhiggyük, hogy hozhatunk hibás döntést, hiszen emberek vagyunk, nem vagyunk tévedhetetlenek. Hogyha ezt elhisszük, hogy ez rendben van, és hogy abban is van választásunk, hogy hogyan, milyen módon fogjuk majd helyrehozni, ha esetleg hibás döntést hoztunk, hát ezzel is foglalkozik ez a lépés.
1: És akkor végül a hetedik lépés.
2: Az idő kérdése. Talán furcsának hat először, hogy a boldogság kapcsán egyáltalán mi a fenét akarunk mi az idővel. De azon kívül, hogy Einstein is mondta, hogy az idő relatív, nagyon sokszor türelmetlenek vagyunk. Azt akarjuk, hogy már most boldogok legyünk, ugyanakkor a mostban szinte képtelenek vagyunk valóban a boldogságot megélni. Úgyhogy ezzel a két kulccsal foglalkozik ez a lépés. Egyrészt azzal, hogy az idő relativitása mellett mennyi félelem van bennünk az idő múlásától, illetve attól, hogy az idő nem nekünk dolgozik, hanem ellenünk. És ugye ezek a hitrendszerek, ezek mit okoznak bennünk, milyen elakadásokat okoznak, amiket nagyon nehezen tudunk leküzdeni. Általában a jövőbe helyezzük a boldogságot, mindig van egy elképzelésünk, hogy majd,
1: amikor ez meg lesz, amikor ezt megcsináltam, majd akkor fölveszem a szép ruhát, majd akkor ezt előveszem, majd akkor ezt megcsinálom.
2: Így van, és mennyire érdekes, hogy már gyerekkorban is észrevehető például, hogy nem tartogatom a cukorkát, majd akkorra, amikor igen, majd rossz kedvem lesz, vagy nem tudom, vagy amikor nem bontom ki az ajándékot, mert majd akkor, amikor, vagy amikor nem eszem meg a tejszínhabot, hanem majd a legvégén. Szóval, hogy ezek a választásaink, amik jönnek, ezek mind-mind belső félelemből. Valahogy, mintha nem engednénk meg magunknak, hogy most, a mostban igen, legyünk boldogok.
1: Majd tegyünk meg előbb valamit, és akkor majd kvázi jutalomként, tehát hogy csak úgy nem jár a jó, csak akkor, hogyha megtettünk érte valamit, vagy túl voltunk valami, amihez kevésbé volt kedvünk. De hát miért kéne utoljára hagyni a legjobb falatot? És hogyha véletlenül valaki lesodorja az asztalra, és összetörik a tányér, és oda az utolsó falat, én mindig azt mondom, először kapjuk be azt, amire a leginkább vágyunk a tányérról, azt a finom falatot, nehogy aztán valami történjen, és pont lemaradunk róla. De nem?
2: Igen, egyébként én is azt gondolom, hogy ha a félelem diktálja alapvetőleg ezeket a cselekvéseket, akkor érdemes egyébként elnézni, hogy mitől félünk vajon, miért spórolunk ezzel a dologgal, miért gondoljuk azt, hogy majd a majdban leszünk boldogok, vagy majdban fognak megtörténni velünk csak a jó dolgok, miért nem éljük meg most. És ugye ez a lépés foglalkozik azzal is, hogy mi van, ha sürgetjük a dolgokat, mi van, ha türelmetlenek vagyunk. Sokszor nem adunk időt egyébként, sem önmagunknak, sem a történéseknek. Én abszolút hiszek abban, hogy minden időben érkezik meg hozzánk. Mindennek megvan a maga idézőjelben ideje, bár ez is ugye alapvetően felfogható egy hitrendszerként. Én mégis azt gondolom, hogy ha nem türelmetlenség hajt bennünket, nem a verseny hajt bennünket, nem az, hogy valamit minden áron most és azonnal érjünk el, ugyanakkor nem adjuk meg az érzetét annak, hogy ha elértük, hogy akkor most ezt megünnepelhetjük, és nem beregetjük meg a vállunkat, nem adjuk meg a módját annak, hogy megéljük a pillanatot, akkor ugyanúgy elrontottuk, azt gondolom. Úgyhogy haladjunk a saját ütemünkben, ez egy elképesztően fontos kérdés, és nagyon sok mindent feszeget egyébként a két kulcsos megoldás itt ennél a lépésnél ezzel kapcsolatban.
1: A Manna délután vendége volt a Boldogság az vezető 7 lépéssel kapcsolatban, az Azonos című könyv, a Boldogság 7 lépésben című könyv szerzője, szervezetfejlesztő coach és boldogságtréner Antoni Kornélia, és természetesen őt még visszavárjuk majd, hiszen hogyha a boldogsághoz vezető útról, vagy az ahhoz vezető úton gyakorolandó, vagy ismételendő dolgokra és gyakorlatokról van szó, akkor érdemes Nellivel rendre beszélni, hogy ezekről ne feledkezzünk meg. Nelli, köszönjük szépen az idődet.
2: Én is nagyon köszönöm, és mindenkinek boldog napokat kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Újra van lehetőségünk segíteni. Vendégem Szőke Kriszta, a Boldogság Cseppek Alapítvány egyik alapítója. Szia Kriszta, köszi, hogy ránk érsz.
2: Én is nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket.
1: Mesélj egy kicsit, Kriszta, hogyan jött létre az alapítvány? Mióta működtök? Kiknek segítetek, és hogyan lehet nektek segíteni?
2: Hát az alapítvány 2015-ben alakult, szociális segítő alapítvány, rászorult családokat támogat első körben, és alapvetően ez a fő cél, hogy bárki kerülhet olyan helyzetbe élete során, amikor szüksége van mások támogatására, de emellett így teljesen kibővült az elmúlt 8 év alatt az alapítvány repertoárja, hiszen támogattunk gyerekeket, akiknek gyógykezelésre volt szüksége, kisfiút, akinek műlábra volt szüksége, folytathatnánk a sort így elég sokáig.
1: Az is nagyon fontos, hogy az ember tisztában legyen vele, hogy segítséget kérni nem szégyen. Nagyon sokan, akik szükséget szenvednek bármiben, vagy valamiben, ők gyakran nagyon nehezen jutnak el odáig, hogy kérjenek. Nálatok ez hogyan működik? Hogyan tudjátok biztatni őket, hogy kérjenek segítséget?
2: Igazából az alapítványnak van egy kis raktára, ködön, és az alapítvány raktárában rendszeresen tartunk garázsvásárokat, ahová bárkit várunk. Jöhet olyan

0: Borsod megyéből, Nógrádból, Szabolcsból, nekik általában egy-egy havi egy nagy fuvar tudunk biztosítani, eljön egy képviselő, nagy autóval mi megpakoljuk neki 100-150 zsák ruha, cipő, játék, vagy amire éppen szükség van, és amiből nekünk sok van, ők elviszik, szétosztják, hogy ennek a másik módja, hogy csomagokat készítünk családok részére, aminek ők az úti költségét, tehát a futárdíját kell, hogy kifizessék, és akkor 20 kiló körülig kapnak ruhát, cipőt, játékot, mesekönyvet, esetleg konyhai eszköz, ágynevűt, vagy éppen ami a raktárban van, és amire szükségük van. Na, alapvetően Göd és környéke, de olyan nagy mennyiségű az adomány, ami érkezik hozzánk, hogy tudunk távolabbi településeknek is segíteni, de intézményeket is támogatunk, a helyi óvodát, a pedagógiai szakszolgálatot, de együttműködünk a hivatalos önkormányzati szervekkel, tehát ha bármi kell, fölhívnak minket, akár a családsegítőtől, akár az alapszolgáltatási központból, hogy van egy némi szüksége lenne erre, arra, amarra, akkor az alapítványon keresztül ezt megpróbáljuk nekik biztosítani, vagy úgy, hogy van a raktárba, vagy úgy, hogy kiírjuk az oldalunkra, a Boldogságcseppek Alapítvány Facebookos oldalára, és valaki biztos, hogy jelentkezik, hogy nekem van ilyen, hogyan tudom átadni.
1: Azért is kérdeztem ezt, mert volt szerencsém egyszer ott járni nálatok ebben a kis raktárban, Felsőgödön a vasútállomásnál, és most tessenek kapaszkodni, kedves hallgatók, mert hogy itt nem csak arról van szó, hogy mint egy charity shop, rendesen, mint Angliában ezek a charity shopok működik ez a kis raktár, hanem itt olyan könyvkincsekre lehet lelni, hogyha valaki úgy szereti a könyveket, ahogyan én szeretem, meg ahogy szerintem a mi generációnk még szereti, akkor például ezért is érdemes menni, könyvvásárotok is lesz, hogyha jól tudom, plusz lehet valóban csereberélni, sőt, az ott beszélgetésre lehetőséget adó kicsi helyzetekben tudunk segíteni, akár egy-egy kávéval, némi péksüteménnyel, de nagyon sokféleképpen tehetjük még meg azt, hogy segítünk a rászorulóknak, hogy nyitott szemmel és nyitott szívvel járunk. A Boldogságcseppek Alapítvány működéséről és a szükséget szenvedő családokról beszélgetek most az alapítvány egyik alapítójával, Szőke Krisztivel, hamarosan folytatjuk a beszélgetést.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Christoph, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A Boldogság Cseppek Alapítvány egyik alapítója, Szőke Kriszti a vendégem a mai műsorban, akivel az alapítvány munkájáról, a létrejöttéről, és természetesen arról beszélgetünk, hogy hogyan tudunk mi segíteni, és hogy mi számít segítségnek. Azt is szeretném, Kriszti, hogyha ezt tisztáznánk, mert van úgy, hogy az ember azt gondolja, hogy ugyan már hát most egy pohárkészlet, vagy két meleg pulóver, egy készlet ágynemű, vagy két-három takaró, néhány könyv, az ugyan már hát most az kinek lenne segítség, hiszen annyi holmi van. Nagyon sokan szenvednek szükséget.
2: Igen, ebben teljesen igazad van. Nagyon sokan keresnek meg akár egy-egy meleg pulóver vagy pokróc kérésével, főleg így a téli időszakban jelentkeztek ezek nálunk, de van, amikor óvoda keres föl minket, hogy azért nem tudjanak járni a gyerekek az óvodába, mert nincsen hozzá megfelelő cipőjük, ruházatuk, és ilyenkor az óvodát támogatjuk meg azzal, hogy elküldjük neki azokat a szükséges ruhanemüket, amivel a piciknek biztosítani tudják a bejárást vagy a hétköznapokat, és bármi lehet segítség, tényleg mindenféle dolog érkezik hozzánk, például fürdőszoba kilépőtől kezdve, ahogy mondtad, könyvek is vannak, tankönyvek, irodaszerek, írószerek, de akár törülköző, konyhai eszköz. És amit tudunk használni, ugye megvannak rá megfelelő helyek, ahova eljuttatjuk, egy része kerül csomagba, van, ami a charity shopunkban megvásárolható, ebből mi gondoskodunk az alapítvány fenntartásáról, ami egy elég tetemes összeg, illetve mellett működtetünk könyvmoly klubot, illetve növénycserebere, és van egy állatbarát csoportja is az alapítványnak, ahova be lehet nézni, és például a könyvmoly klubba, ha valamelyik könyv megtetszik, akkor azt lehet kérni, cserébe mi tartós élelmiszert kérünk, és akkor megfelelő mennyiség után szétosztjuk a rászorultak között.
1: Az is fontos, hogy tudjuk, hogy tudunk segíteni, minden pici segítség számít, hiszen ez összeadódik, és az a csodálatos, hogy nem csak mi tudunk segíteni egyénenként, vagy közösségenként, vagy családonként, hanem segítik egymást az alapítványok, a segélyszervezetek is. Mit tapasztalsz, ez hogyan működik? Hogyan tudtok együttműködni?
2: Én azt hiszem, hogy nekünk ez nagyon jól működik, mert bármikor, ha nekünk volt szükségünk segítségre, akkor biztos, hogy egy-egy segélyszervezet jelentkezett, hogy ők tudnak, mert alapítványunk nem csupán rászorultakat támogat, hanem kívánságokat teljesít, illetve angyalka programunk is van karácsonykor a cipős doboz akció mellett, és a nő nem luxus táska mellett, és ilyenkor bizony jól jön az, hogyha az adott térségben egy-egy ilyen segélyszervezettel felvesztük a kapcsolatot, aki esetleg a szétosztásban tud segíteni, illetve mondjuk az angyalka ajándékoknak a házhoz szállításában.
1: A nem luxus táskáról beszéljünk, mert hogy az az akció még tart, de tulajdonképpen, hogyha valakinek most jut csak eszébe, hogy összerakjon egy ilyen nem használt női, de jó minőségű, jó állapotú ridikülbe egy-két higiéniai terméket hölgyeknek, akkor ez simán megteheti, és eljuttathatja hozzátok.
2: Igen, ez folyamatos. Alapvetően ezt térre találták ki, de én úgy látom, hogy nagyon nagy szüksége van rá a jobb időkben is. Maximum ilyenkor nem kesztyűt rakunk bele és sálat, hanem mondjuk kéztisztítót, vagy dezodort, tusfürdőt, olyan dolgokat, amik a nagy melegben még nagyobb szükséget jelenthetnek ezeknek az embereknek, akik periférián élnek, illetve kisebb lehetőségük van a tisztálkodásra.
1: Arra is érdemes odafigyelni, hogy mindig vannak olyan családok, olyan rászorulók, akiknél tényleg nagyon nagy a baj, és tényleg nagy a szükség, és nagyon elkél a segítség. Most is van egy ilyen család a Boldogság Cseppek Alapítványnál, hogy tessék fülelni. Jövünk vissza hamarosan, és el is mondjuk, hogy ki hogyan tud segíteni ennek a családnak például.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Sziasztok! Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Mindig vannak, akik szükséget szenvednek valamiben, olyannyira, amit talán mi el sem tudunk képzelni. Ilyen és hasonló helyzetű embereken és családokon segít rendszeresen a Felsőgödi Boldogság Cseppek Alapítvány. Az egyik alapítójával, Szőke Krisztivel beszélgetek. Elmesélte már, hogy milyen kis könyvmolyklubjuk van, hogy milyen helyes kis raktáruk van, ahol tulajdonképpen klubhelyiségként működve, mint egy charity shopba elmehet az ember, és cserebérelhet tartós élelmiszert könyvre, takaróra vagy játékra, kinek mihez van éppen kedve, mire van szüksége, vagy mi tetszik meg neki, amiért cserébe ad valamit, amivel Krisztiék tudnak segíteni a rászorulóknak. De mindig vannak olyan családok, akiknek kiemelten szükségük van a segítségre, és most is van a Boldogság Cseppek Alapítványnál egy ilyen család. Mesélj róluk, Kriszti, és arról, hogy hogyan tudunk segíteni nekik.
2: Igen, az alapítvány nem csak több cseppontot üzemeltet, működtet itt a régióban, hanem vannak kiemelt családjaink is, akiknek évek óta segítünk és igyekszünk támogatást nyújtani. Pötyi családja is ilyen. Ő egy vidéki kis település, 14 éves fiatal embere, akit a nagymamája nevel nagyon nehéz körülmények között. A nagypapája volt a család fenntartó egészen addig, amíg le nem betegedett, és nem régiben elhunyt. Így a nagymama, aki nem kap munkát koránál fogva, egyedül maradt a kisunokával. Ő lyukas szívvel született, az egyik lyuk befort neki, de a másik folyamatosan problémákat okoz. Nem régiben átesett egy szívinfarktuson, most pedig matek órá rosszul lett, és úgy kellett őt újraéleszteni. Ezért hát hetedikes nem tanulhat rendszeresen, viszont önnyomozó szeretne lenni, ez az álma, amivel mi segíteni tudunk. Ugye szüksége van vitaminokra, zöldségre, gyümölcsre, tartós élelmiszerre, illetve anyagi támogatásra, amivel biztosítani tudják akár a gyereknek az étkeztetését, akár pedig a vizsgálatokhoz szükséges költségek előteremtését, például, hogy a vidéki településről bejusson a fővárosba nagymamával, haza tudjon menni.
1: Tehát ilyenkor akkor gyakorlatilag arról van szó, hogyha valaki most felkapja a fejét, és nagyon remélem, hogy sokan teszik ezt, és azt mondják, hogy szeretnénk segíteni, akkor a Facebookon megtalálják a Boldogság Cseppek Alapítványt, írnak nektek, felveszik veled a kapcsolatot, vagy veletek a kapcsolatot, és akkor megmondják, hogy ilyen és ilyen vitamint tudtam beszerezni, hova vigyem, hogy juttassam el hozzátok, anyagi segítséget nyújtsak, tulajdonképpen semmiből sem lehet túl sokat vinni, erről szeretnék biztosítani mindenkit, tehát ez tuti, tehát olyan nincs, hogy túl sok C-vitamint kap valaki, mert akkor jut valaki másnak. Tehát bárki, aki most a szívéhez kapott, és könyvszökött a szemében, megértem, mert nekem is rendszeresen ez szokott történni, amikor a Krisztiékkel beszélgetek, de lehetőségünk van segíteni. És higgy el nekem mindenki, hogy egészen biztosan eljut egy olyan öröm ezen keresztül valakihez, akinek mondjuk már nincs az asztalán évek óta a banán, nem tudott szedni C-vitamint, vagy multivitaminról, gumi multivitaminról, gyerekek nem is hallottak. Egy-egy ilyen kis dobozkával bearanyozunk egy egész hónapot egy gyereknek, vagy egy családnak, így van?
2: Hát így, ráadásul ők olyan család, akik rendszeresen segítenek másokon, tehát ő hozzá mi az alapítványtól viszünk a településre ruhaadományt, amit ő szétoszt a még nála nehezebb helyzetben lévők között. Ő mindig csak ad, és ha neki is van, akkor igyekszik nekünk juttatni belőle, ha ő kap máshonnan többet, hogy mi is szét tudjuk osztani Gödi rászorult családok közt. Tehát ő a nagymama egy fantasztikus személy, aki igyekszik a nehéz helyzetében is másokon segíteni. Az unokája, Pötyike pedig folyamatosan ott van, hozza, viszi a dolgokat, segít a nagymamának, egyetlen támasza, és nagyon szeretik egymást. Én nagyon szeretném, ha kikerülnének ebből a nehéz helyzetből, és megérdemelnék, hogy végre rendszeres, rendezett életük legyen. Nagymama azt mondta, hogy neki az is nagy boldogság lenne, ha például találna munkát. 60 éves, a unokára vigyázni kell, mert bármikor rosszul lehet. Így sokat nem tudtál volt tölteni, sok időt a gyerektől, most gyerek, hiszen fiatalember. Most volt a 14. születésnapja a fiatalembernek, és az alapítvány egy tortával készülnek, illetve a vágya egy hajnyíró volt, úgyhogy nem sokára felvisszük és felköszöntjük őt születésnapja alkalmával.
1: aki segíteni szeretne, Kriszti, bár már mondtam a Facebook oldal, de mondjuk el az összes elérhetőséget, azon túl, hogy Felsőgödön a vasútállomásnál meg lehet találni benneteket, ott bárkit megkérdez az ember, ott van a közért mögött, a kis raktáratok lenne a vasútnál, ezen túl még, aki mondjuk nem Gödi, Felsőgödi, Sződi, Váci, Dunakeszi lakos, hogy talál meg benneteket? Hol ér utol benneteket?
2: Hát, megtalál bennünket a Facebookon, Boldogságcseppek Alapítvány néven. Van egy like oldalunk, illetve van több csoportunk, országos csoportunk, a Boldogságcseppek Alapítvány csoportja. Van a Könyvmoly és Társasjáték Klub, Növénycserebere Klub, illetve a Göd és Környéke Állatbarátok. Emellett még a telefonszámot tudom ajánlani, a 0670-771-6676. Van egy weboldalunk, a www.boldogságcseppek.hu, illetve a boldogságcseppek@gmail.com e-mail címen is elérhetnek bennünket.
1: Kedves Manna hallgatók, akkor most mindenki tegye a szívére a kezét. Egy doboz vitamin, néhány tábla csokoládé, egy pár kiló gyümölcs, vagy az a meleg ruha, vagy az az átmeneti kabát, vagy az a takaró ágynemű, ami nekünk már igazából nem jelent olyan sokat, vagy nem használjuk, vagy legalábbis tudjuk nélkülözni. Ezeknek mind-mind nagyon-nagyon fog örülni valahol valaki, és a Boldogságcseppek Alapítványon keresztül el is tudjuk juttatni hozzájuk. Köszönöm szépen Szőke Krisztinek, a Boldogságcseppek Alapítvány egyik alapítójának, hogy így él, hogy ezt teszi, hogy így segít, és hogy ránk is áldozott az idejéből. Köszönjük szépen!
2: Én köszönöm a lehetőséget, és további szép napot kívánok mindenkinek!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat. Egy rádió, ahol a műsorok neked szólnak.
3: Nagy üzd mindenkinek, elő a mikrofonnál, már István Dániel startol a Manna délután.
0: Ahol a zenét neked válogatják. Ahol megértenek, meghallgatnak. Ahol fontos vagy.
1: Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie valami érdekeset, újdonságot, hasznosat.
0: A 98.6 Manna FM egész nap neked, hozzád, rólad szól. 98.6 Manna FM. Manna morzsa.
4: Elektronikai hulladék. A fiókban lapuló bánya. Régi telefon, elromlott töltő, használaton kívüli tablet, kábelek, amelyekről már senki sem tudja, mihez valók. Sok otthonban van egy, majd jó lesz valamire, fiók. Csak hogy az elektronikai hulladék világszinten hatalmas és gyorsan növekvő probléma. A Global e-Waste Monitor 2024 szerint 2022-ben 62 millió tonna elektronikai hulladék keletkezett a világon, és ennek csak valamivel több mint ötödét gyűjtötték be, és hasznosították dokumentáltan megfelelő módon. Ez azért gond, mert az elektronikai eszközök értékes anyagokat tartalmazhatnak, fémeket, ritka földfémeket, ugyanakkor veszélyes anyagok is kikerülhetnek belőlük, ha rosszul kezelik őket. A legjobb hulladék persze az, ami meg sem keletkezik. Használjuk tovább, javítassuk, adjuk tovább, ha működik. Ha pedig végleg elromlott, vigyük megfelelő gyűjtőhelyre, ne a kommunális szemétbe. Az elektronika kényelmet ad, kapcsolatot teremt, munkát segít. De az életciklusa nem ér véget akkor, amikor mi lecseréljük. A fiókban lapuló régi eszköz nem csak lom. Erőforrás vagy kockázat. Attól függ, mit kezdünk vele.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A hétfőkor pénzügyi hétfő természetesen ma is. Állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel ma. Egy nagyon izgalmas és érdekes téma, az egyik kedvencem a női és a férfi pénzköltési szokásokról fogunk beszélgetni. És hogy nyilván először azt fogjuk végig zongorázni, hogy létezik-e egyáltalán tényleg ez a különbség, Ildikó. Szia, köszi, hogy itt vagy.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Van különbség?
2: Én fordítanám meg ezt a kérdést, hogy egyáltalán miért beszélünk erről.
1: Nagyon sokszor mondják azt, hogy a nők miatt virágzanak bizonyos vállalkozások, bizonyos csomagküldőszolgálatok, sőt azt is szokták mondani, hogy a nők döntenek főként a vásárlásokról, az ő kezükben van egy eplő, és ezért a nőkre rásütik azt a bélyeget gyakort, ahogy többet is költenek, és könnyelműbben, mint a férfiak.
2: Ez egy érdekes megközelítés, mert van ennek egy ellen oldala, hogy a nőkről azt mondják, hogy a nők nem értenek a pénzhez, és hogy a nőket edukálni kell a pénzügyek területén. De akkor én felteszem a kérdést, hogy van női kamat, vagy van női infláció, vagy van női hitel, vagy egyáltalán van rózsaszín pénz, és van kék pénz.
1: Hát igazad van, nincs.
2: Szerintem nincs. Hozunk mintákat, hozunk példákat a családi életünkből, ugye főleg a gyerekkorunkból, és ez nagyon-nagyon meghatározó. És itt nincsen különbség, hogy most egy nőről beszélünk, vagy egy férfiről beszélünk. Hanem egyrészt ugye azon minták szerint kezdjük el mi is a pénzügyeinket rendezni, és költeni is, amit otthonról hoztunk. Ez az egyik dolog. A másik pedig nyilván, hogy felveszünk bizonyos szokásokat, vagy egyszerűen azt mondjuk, hogy alárendeljük magunkat valakinek, vagy valaminek.
1: Mármint nőként.
2: Mármint nőként. Uh-huh. Igen.
1: De ugye, hogyha a régi időket nézzük, akkor volt a konyhapénz, ami felett az asszonyok gazdálkodtak, volt, hogy házvezetőnő, volt, hogy a ház asszonya. Innen viszont pont szerintem az a feltételezés volna helyes, vagyis annak a feltételezésnek az eredője volna szerintem a valid, hogy jobban értenek hozzá, mint a férfiak. Jobban be tudják osztani a pénzt, mint a férfiak.
2: Ebben van igazság, de akkor...
1: Ez sem lehet így kijelenteni.
2: Ez sem lehet. Most, hogyha veszünk egy teljesen életszerű példát, hogyha egy férj feleség elhatározza azt, hogy vásárolnak egy autót, akkor az ugye nem egy 200-300 ezer forintos kiadás, hanem a több millió forintról beszélünk. Mondjuk egy ingatlan vásárlásnál meg pláne ugye több millióról beszélünk, de vegyük az autót. Te szerinted ki fogja kimondani a végső szót, hogy milyen autót és mennyiért fogjuk azt megvásárolni?
1: Szerintem a pasi. Uh-huh. Ugye?
2: Igen. Általában.
1: Általában, nem mindenhol.
2: Nem mindenhol. Ugye ebben van azért változás, de ezt is hozzuk valahonnan, ugye rögtön rávágtad, hogy a pasi, azért, mert egyszerűen ilyen mintákat láttunk.
1: Pedig nálunk pont nem ez volt.
2: Oké, de az általánosság, ugye... Ez
1: általában így van. Igen.
2: Általában így van. Tehát azt mondják, hogy a férfiak döntenek a nagyobb összegekről, a kisebb összegekről, ilyen ugye a háztartási költés a gyereknek, hogy mit kell befizetni az iskolába, vagy hogyha egy háromnapos hétvégére megyünk el, abban ott a nők döntenek.
1: Férfi és női költések, erről beszélgetünk, hogy férfi és női pénzügyek, erről beszélgetünk a mai pénzügyi hétfőben állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Van-e különbség a férfi és a női pénzköltési szokásokban, vagy a pénzügyi gazdálkodási szokásokban? Bánik-e jobban valamelyik nem a pénzzel a másikhoz képest? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keressük a mai pénzügyi hétfőben a választ. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel. Szóval a nagyobb döntések általában a férfiakhoz kapcsolódnak pénzügyileg, a lakás, vagy egyéb ingatlan, autóvásárlás, stb. A csipcsupok, nevezik ezt így, ami a háztartás körüli, bevásárlás, iskola, stb. Ez meg inkább a nőknél van. De azért most már, hogyha a 21. századnak ezt az időszakát nézzük, azért ez most már erősen változik. Akár csak, hogy a nők szerepét, a női fizetéseket tekintve.
2: Igen, ez abszolút változik, természetesen olyan szempontból is, hogy sokkal tudatos vagyunk, ugye a pénzköltésünket illetően, illetve sokkal inkább tervezünk a jövőre nézve is, illetve képzünk tartalékot. De azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy megváltoznak ugye pénzköltési szokásaink, mondjuk nekünk nőknek, például egy olyan helyzetben, amikor mondjuk gyermeket vállalunk, megszületik a gyermekünk, és otthon maradunk vele. Van egy időszak, amikor még ugye egy nagyobb összeget utalnak a számlánkra, de aztán eljön egy időszak, ha úgy dönt a család, hogy én ki fogom tölteni a 3 évet, és otthon maradok ugye a közös gyermekünkkel, amikor már nem fogok egy olyan nagyobb összeget kapni. Tehát akkor az van, hogy ki lesz a család fenntartója, a férfi. És ugye bennünk nőkben van egy olyan dolog, hogy mi ha már a gyerekünkhöz alkalmazkodunk, ugye, akkor alkalmazkodunk a férjünkhöz is, vagy pedig meghúzunk vonalakat, hogy hol vannak azok a határok, ameddig mi költünk, mert nem kerestük meg azt a pénzt.
1: Tehát, mint hogyha nem lenne jogunk hozzá?
2: Mint hogyha nem lenne jogunk költeni hozzá, és ugye ez nagyon-nagyon sok nőben megvan, és úgy még akkor ugye emellé bejöhet az, hogy lehet, hogy korábbi időszakban én támogattam a szüleimet, mert ők olyan anyagi körülmények között voltak, vagy pedig valami egyéb múltbéli kiadásaim vannak, amihez ugye meg kéne, hogy én teremtsem az anyagi forrást, nem pedig ugye abból a közös pénzből elvenni. És ez nagyon sokszor ugye azt mutatja fel, hogy nincsen előre tervezés, nem gondolkodtunk arról, hogy majd mi lesz akkor, hogyha az a jövedelem kiesik. És talán én itt ebben látom nem is a problémát, hanem azt, hogy különböznek nők és férfiak.
1: Tehát ez mert a különbségnek az oka.
2: Igen, mert a férfiak egyébként is hajlamosabbak arra, hogy még olyan dolgokra is azt mondják, hogy igen, tudják, amiben ugye bizonytalanok, míg ugye egy nő az inkább bevallja, hogy nem tudja, nem érti, uh-huh. És akkor a háttérbe húzódik, csendben van. Tehát, hogy inkább ezekben, tehát önbizalomban van talán eltérés férfi és nő között, és ez az önbizalom, ez nagyon-nagyon sok esetben, ugye a tetlegességben is megmutatkozik. Hogy most én mit merek megtenni, mit teszek meg, vagy mit tehetek meg.
1: Akkor ezek szerint létezik pénzzel, vagy keresettel, nem, inkább úgy mondom, hogy pénzügyekkel kapcsolatos magabiztosság, és ebben van különbség férfiak és nők között.
2: Igen.
1: Aha. Tehát akkor talán ez a különbség.
2: Ebben mindenképpen van. Egy nő ugye alapból egy gondoskodóbb, egy visszafogottabb típus, míg egy férfi az határozottabb. És azért ezt látjuk, hogyha most a saját környezetünkbe körülnézünk, vannak nagyon határozott nők, akik tudják, hogy merre van az előre, és mi az ő céljuk, és látunk olyan hölgyeket is, ugye, nőtársainkat, akik azt mondják, hogy ja, hát én ehhez nem értek, majd megoldja a párom, majd megkérdezem a páromat, tehát hogy ez nem minden esetben önbizalom hiány, hanem lehet, hogy tisztelet, de van egy bizonyos határ, ami után már nem lehet azt mondani, hogy a másikkal szembeni tiszteletről beszélünk. Uh-huh.
1: Iványi Ildikó állandó szakértőnk a pénzügyi hétfőben ma is segít nekünk. A női és a férfi pénzköltési szokásokról, női és férfi pénzügyekről beszélgetünk. Leginkább eddig arról, hogy kell-e egyáltalán különbséget tenni a kettő között. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Férfi és a női pénzköltési szokások, férfi és női pénzügyek, erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk erről, és van még egy-két érdekesség a tarsolyodban, például a képzéssel kapcsolatban, vagy azzal kapcsolatban, hogy ki mit tanul meg, és honnan milyen tanult működési mintát, a pénzzel kapcsolatos működési mintát hoz.
2: Ugye nagyon pénzügyi oktatásról nem beszélhetünk, ezt...
1: Sajnos nincs.
2: Van már, tehát...
1: De nem egy általános tantárgy az iskolában.
2: Nem egy általános tantárgy az iskolában. Talán azt is lehet mondani, hogy a férfiak azok jobban érdeklődnek a pénzügyi világ iránt, és a számok azok közelebb állnak hozzájuk, mint a nőkhöz. És ebből is adódhatnak ugye különbségek. De nyilván, hogyha én szeretném megtanulni, hogy egyáltalán a pénzvilága hogyan működik, vagy a befektetések világa, a megtakarításom az hogy működik, akkor azt én is meg tudom tanulni. Tehát ez egyénileg mindenki számára ugyanaz az ajtó nyitva van. Tehát így nem lehet különbséget tenni. És én általában akkor szoktam egy picit így felkapni a fejemet, amikor kihangsúlyozzák, hogy most akkor a nőket tanítjuk meg a pénz kezelésére, meg hogy a nőket kell edukálni ebben. Szerintem semmi különbség nincsen, hogy mennyi nő és mennyi férfi nem ért a pénzügyekhez.
1: Hogy mennyi nem ért?
2: Igen. Tehát ebben én nem látok különbséget. És én egy kicsit diszkriminatívnak tartom azt, hogy kihangsúlyozzuk azt, hogy most akkor a nőket edukáljuk, mert ugyanilyen alapon a férfiakat is edukálni kéne.
1: Az az érdekes, hogy emellett, amit mondasz, abszolút egyetértek mindennel, mégis, hogyha mondjuk a reklámokat nézzük, az a reklámoknak mondjuk 80%-a az valahogy a nőknek szól, valamilyen módon. Vagy a gyerek... vagy a ruházat, vagy a testápolás, vagy a szépségápolás, vagy a dekorkozmetikum, vagy a gyógyszer, amivel ő ugye ellátja a családtagjait, nem?
2: Igen, de ugye mi nők egy kicsit vak vagyunk ezekre, befogadóbbak vagyunk mindenképpen.
1: És aki egy kicsit ügyes, az meg tudja győzni a párját, férjét, hogy mire van szüksége éppen, mire kell a pénz, miért kell feltétlenül megvenni azt a valamit. Vagy ez is diszkriminatív?
2: Én nem tudom, mert szerintem ez a kettő közötti kommunikáció mélységéről és minőségéről szól, hogy én nekem meg kell győznöm, vagy pedig mind a ketten úgy látjuk, hogy arra szükségünk van. Tehát én így nem tennék különbséget, meg nem is minősítenék egyáltalán, pláne nem magunkat. De én nem tartom azt egy jó dolognak, hogy kifejezetten kihangsúlyozzuk, hogy most akkor ez nekünk, nőknek szól. Uh-huh. Mert ahogy mondtam, egyszerűen egy külön polcra helyezzük saját magunkat, és azonnal minősítjük is saját magunkat.
1: Tehát tulajdonképpen, hogyha ezeket szem előtt tartanánk, akkor mindenki láthatná azt, hogy valójában nincsen különbség.
2: Igen, mert...
1: És nem kéne, hogy legyen.
2: Nem kell, és szerintem nincs is különbség. Talán annyi, hogy a pénz világával az van ugye a fejünkbe, és ezt hozzuk irodalomból, festészetből, tehát a művészetekből, a tudományokból, ugye a pénzhez a férfi kapcsolódik. Nagyon kevés ugye olyan nőről tudunk, akik híresek lettek a pénzvilágában, akik valamit letettek a pénzvilágába, tehát innen jön az, hogy a férfiak jobban értenek a pénzhez, mint amennyire a nők értenek a pénzhez, holott én szerintem semmi különbség nincsen, az abban van különbség, hogy én mennyire szeretnék megismerkedni azzal, hogy én hogyan kezelhetem a pénzemet. Uh-huh. De ez már egyéni szociális probléma.
1: Férfi és női pénzköltési és pénzügyi szokások, erről szólt a mai pénzügyi hétfőnk. Állandó szakértőnkkel, Ivány Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgettünk. Köszönjük, hogy jöttél.
2: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

98.6 Manna FM Budapest legszerethetőbb rádiója rólad szól. Érdekes témákkal, izgalmas beszélgetésekkel, felejthetetlen pillanatokkal és igazi életörömzenével. Csatlakozz te is a Manna FM hallgatók táborához. Legyünk együtt örömben, bánatban, a fontos pillanatokban. A Manna FM-re számíthatsz az élet minden percében. 98.6 Manna FM. Életöröm zene. Élet öröm zene. Ez

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben arról lesz szó, hogy miért félünk a befektetésektől. És ugye ez az általános jelenség, ami ezzel kapcsolatban Magyarországon látható és tapasztalható, az vajon a világ többi részén, vagy mondjuk csak Európát tekintve is így van-e? Természetesen állandó szakértőnkkel, Ivan Ildikó pénzügyi elemzővel beszélgetünk erről is. Szia Ildikó, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia Petra, üdvözlöm a hallgatókat.
1: No hát miért félünk tőlük?
2: Hát egy friss kutatás szerint a magyar felnőttek közel kétharmada teljesen kimarad a befektetések világából, miközben elvileg nagyon sokan tudják, hogy fontos lenne a jövőről gondoskodni, és hogy miért van ekkora félelem az a tudás és a cselekvés között. A több szempontból érdekes, és több oka is van ennek. Sok ember számára a befektetés, vagy a megtakarítás az egy félelmetes szó, mert hordoz valami rendszerességet, valami állandóságot, valami kötelezettséget, és hordozza azt is, hogy kockázat van benne, hogy veszteség érhet engem, hogy bonyolultak a pénzügyi termékek, hogy nem ismerem az apróbetűs részeket, és mi van akkor, hogyha rosszul döntök, és ezért inkább nem csinálnak semmit.
1: Amikor befektetésre kerül a sor az ember életében, akkor nyilván azon is gondolkodik, hogy mennyi ez a pénz, amit idézőjelben nélkülözni tud, hiszen egy befektetésnek akkor van értelme, hogyha azt nem egy hónapra, egy évre, két évre gondoljuk, vagy tervezzük.
2: Hát lehet úgy elkezdeni mondjuk egy megtakarítást, amiből aztán majd lesz egy hosszabb távú befektetés, hogy először elkezdek félre tenni magamnak egy olyan puffert, amiből tudom, hogy biztonsággal elindíthatok egy befektetést. És aztán utána, hogy ehhez a rendszerességhez, hogyha hozzászoktam, akkor tudok egy rendszeres megtakarítású befektetést elindítani, ha meg nem, hát akkor egy egyösszegű befektetést. De már maga az a tény, hogy milyen időtávban gondolkodunk, az már nagyon sok embert elriaszt. Ugyanis a magyarországi statisztikák szerint, hogyha a hosszú távú befektetésről beszélünk, akkor ez körülbelül egy évet jelent, vagy kevesebbet, mint egy évet át a nagy átlagnál. Uh-huh. És ugye a befektetés az nem erről szól.
1: Hogyha az ember elkezd gondolkodni magán a befektetés szón, vagy annak a definícióján, akkor megtalálja azt is például, hogy ennek a célja az, hogy a megtakarított pénz vásárló értékként megőrizzük, és gyarapítsuk a pénzünket infláció feletti hozam elérésével. Most, hogyha egy olyan helyzet van, mint amilyen volt mondjuk 4 évvel ezelőtt Magyarországon, szeptember környékén,

0: hatáció hat a befektetésünkre. De nyilván, hogyha ilyen magas pénzromlással kell számolnunk, az egy extrém eset, akkor nagyon nehéz 100%-osan olyan befektetési formákat találni, amelyekkel legalább a pénznek a vásárló értékét meg tudjuk őrizni. Itt ugye belép a képbe egy fontos dolog, meg egy fogalom, az, hogy diverzifikálni kell a befektetéseinket. Tehát amikor ilyen esetekről van szó, akkor általában a befektetők nem csak abban a pénznemben, amelyiknek ilyen magas az inflációja, hanem alacsonyabb inflációjú pénznemekbe is elkezdenek befektetni. Ugye, hogyha most erről az időszakról beszélünk, ami volt Magyarországon, akkor többen gondolkodtak abban, hogy a megtakarításukat euróban, illetve dollárban tegyék meg, és abba fektessenek be, mert ott kisebb volt a pénznek a romlása, mint a magyar forinté.
1: A mai pénzügyi hétfőben a befektetésekről beszélgetünk, egészen pontosan arról, hogy miért félünk a befektetésektől, és hogy az a kifejezés, hogy félünk a befektetésektől, vajon kikre vonatkozik leginkább, mert hogy ugye a vállalati befektetésekről beszélünk, akkor ugye ott teljesen más, ahogy szokták mondani pestélyesen, a leányzó fekvése. Hogy mit jelent pontosan a befektetési kockázat, hogy mit jelent az, hogy befektetési költségek, erről is beszélgetni fogunk állandó szakértőnkkel, Iványi Ildikó pénzügyi elemzővel, hamarosan folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmai.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A mai pénzügyi hétfőben arról beszélgetünk, hogy miért félünk a befektetésektől, és akkor ígértem, hogy folytatjuk azzal, hogy mit jelent az, hogy befektetési költségek, mit jelent az, hogy átlagos befektető, illetve mire kell figyelni akkor, hogyha azt mondjuk, hogy oké, befektetnék egy bizonyos összeget. Hogyan vágjunk bele?
2: Hát a legfontosabb az, hogy csak is kizárólag akkor vágjunk bele egy befektetésbe, hogyha van tartalékunk. Tehát, hogyha van egy olyan likvid tartalék, ami bennünket akkor is tud finanszírozni, hogyha valami rendkívüli helyzet adódik az életünkben, hogy akkor ne kelljen a befektetésünkhöz hozzá nyúlni. Ez attól függ, hogy mekkora likvid tartalékot kell, hogy a számlánkon lássunk. Ez természetesen a kiadási szerkezetünktől függ, hogy mennyi egy hónapban az, ami a standard kötelezettségünk, és akkor nyilván kell még egy kis mozgástér is hozzá. Tehát ez az első. A második az az, hogy gondoljuk végig, hogy olyan a munkahelyünk, hogy tartósan azt a jövedelmet, amit most kapunk, azt meg fogjuk-e kapni, vagy pedig éppen egy olyan képzésen veszünk részt, ahol magasabb tudásra fogunk szert tenni, tehát saját magunkat a munkaerőpiacon egy magasabb bérezésért majd el fogjuk tudni adni, tehát az is egy garancia lehet arra, hogy ne a befektetésünkhöz kelljen hozzányúlni. Aztán fontos arról beszélni, hogy mit értünk kockázat alatt, mert hogyha valaki attól, hogy a befektetésében azt látja, hogy most éppen 10.000 forinttal kevesebbet ér, attól pánikba esik, akkor ő biztos, hogy egy nagyon pánikolós befektető lesz, tehát ő neki az abszolút alacsony kockázatú befektetés az, ami talán megfelel, de erről is hosszasan kell vele beszélgetni. És akkor a harmadik dolog pedig az, hogy meg kell beszélni a befektetővel, illetve a befektetőnek végig kell gondolnia, hogy ő milyen időtávban gondolkodik. Tehát milyen hosszú időre gondolja, hogy azt a pénzt, az egy összeget, vagy egy rendszeres megtakarítást elindítva, mennyi az, amit szeretne finanszírozni.
1: Mit jelent az, hogy lassú vagy gyors kockázat?
2: Kockázat az gyorsan keletkezhet egy negatív gazdasági hírre, ezt láttuk 2008-ban, illetve azt láttuk 2022-ben is, hogy megjelentek ugye olyan hírek, amire nagyon-nagyon gyorsan reagált a piac. Kockázat mindig van a piacokban. A kérdés az, hogy az én befektetésemet az érinti vagy nem érinti. Tehát így, hogy gyors vagy lassú kockázat, így nem nagyon szoktuk a kockázatot minősíteni vagy definiálni.
1: Hogyha az ember a befektetésekre gondol, akkor nyilván azzal is tervez, hogy milyen nyereséget vehet ki, és hogy azt a nyereséget mikor lehet, vagy mikor érdemes, vagy profitot kivenni abból a bizonyos befektetésből, hogy ezzel mi a helyzet, ezzel folytatjuk. Majd a mai pénzügyi hétfőben a befektetésekről beszélünk, konkrétan ebből a szempontból, hogy miért félünk a befektetésektől. Állandó szakértőnk, Kiványi Ildikó pénzügyi elemző természetesen ma is segítségünkre van, hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Miért félünk a befektetésektől? Erről szól a mai pénzügyi hétfő. Állandó szakértőnk Iványi Ildikó pénzügyi elemző ma is a segítségünkre van ebben. A befektetések profitjának, nyerességének, a hozzáférhetőségéről beszéljünk most.
2: Ez természetesen nagyon-nagyon összetett, mert minden befektetés mögött áll egy szerződés, amit a befektetés előtt aláírunk, és abban a szerződésben ezek le vannak írva egyértelműen. Tehát nem lehet általánosságban beszélni arról, hogy milyen időszakra fektetünk be, és hogyha hamarabb megszüntetjük azt a befektetést, akkor az milyen szankciókkal jár, illetve hogy mikor férünk hozzá, ez eszköze válogatja természetesen. És akkor itt jön be az, amit a beszélgetésünk elején mondtam, hogy sokan ugye azért nem indulnak el, mint befektető, mert nem értik, hogy mi van abban a szerződésben, illetve ugye nagyon sok, azt mondják, ugye a kisbetűs sor, amit nem olvasnak el, és ott vannak tulajdonképpen a buktatók, azt szokták mondani, hogy az ördög az ott van elásva, de hogyha egy szakemberrel beszélnek, akkor természetesen ezekre a kérdésekre is kapnak válaszokat.
1: Akkor még egy kérdés, ami érdekes lehet. Mit jelent az, hogy passzív befektetés?
2: Vannak olyan eszközök, amiket így minősítünk, hogy passzív eszközök, és hogyha valakinek ilyen van a birtokában, akkor ugye egy passzív befektetésről beszélünk. Aktív befektetés általában az, ami a leggyakrabban eszközként előfordul a piacon. Tehát passzív befektetés, inkább passzív befektetőről tudunk beszélni, mint befektetési formáról.
1: A passzív befektetés mellett mi az még, ami lényeges a befektetési típusok mellett, és ami zárókérdésként az egyik legfontosabb a befektetési típusok mellett, természetesen, hogy mi az, ami a leginkább tud segíteni abban részedről pénzügyi szakértőként, hogy eloszlassuk a befektetésekkel kapcsolatos félelmeket az emberekben?
2: Szerintem a legfontosabb az, hogyha valakiben van félelem, akkor beszéljen egy olyan szakemberrel, akiben megbízik. És én azt szoktam mondani, hogy nincsen rossz kérdés, csak rossz válasz van. Tehát minden kérdést, ami megfogalmazódik bennünk, azt nyugodtan tegyük fel, még ha úgy is gondoljuk, hogy ez egy naív kérdés, vagy pedig egy alapkérdés lenne, de tegyük fel ezeket a kérdéseket. És addig, ameddig a kérdéseinkre nem kaptuk meg a megnyugtató válaszokat, kétségeink vannak, nem vagyunk tisztában a dolgokkal, addig kérdezzünk.
1: A kérdéseket pedig akár el lehet juttatni Ildikóhoz is természetesen, és hogyha valakinek ilyen kérdése van, akkor ne féljen és nyugodtan írja meg nekünk az info@mannafm.hu oldalra, és hát természetesen akkor így alakítani is tudjuk a pénzügyi hétfőket. Ildikó, köszönjük szépen, hogy ma is velünk voltál.
2: Én is köszönöm a lehetőséget, mindenkinek nagyon szép hetet kívánok.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Folytatódik a túlnyomóan napos idő. Megválasztotta a parlament az Alkotmánybíróság új tagját. Rendőrségi vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: A kormány folyamatosan dolgozik a Tisza vállalásainak teljesítésén, a valóban működő és emberséges Magyarország megteremtésén, mondta Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlés ülésén napirend előtt. Az eddigi intézkedések között említette a vényköteles gyógyszerek áfájának szeptemberi eltörlését, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás bevezetését, továbbá a tűzifa áfájának 27-ről 5%-ra csökkentését. A parlament 138 igen szavazattal 6 nem ellenében megválasztotta Zonnevent Pált az Alkotmánybíróság új tagjának. Az országgyűlésnek azért kellett új alkotmánybírót választania, mert Hende Csaba mandátuma megszűnt. Az új alkotmánybírót titkos szavazáson 9 évre választotta meg a parlament. Két párti amerikai kongresszusi delegációt fogadott az országházban Orbán Anita külügyminiszter. A megbeszélésen részt vett Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter is. A külügyminiszter beszámolója szerint a találkozón a védelmi együttműködés erősítéséről, a NATO szövetségesként folytatott partnerség elmélyítéséről, valamint a védelmi beruházások és a gazdasági kapcsolatok fejlesztéséről volt szó. Az Európai Unió repülőgépeket és tűzoltókat küldött a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek megfékezésére. Az Európai Bizottság folyamatos kapcsolatban áll a francia és a spanyol hatóságokkal, hogy felmérje, szükség van-e további támogatásra. A két országban eddig már több mint 300 000 embernek kellett elhagynia otthonát a pusztító erdőtüzek miatt. Drágul az üzemanyag Horvátországban. Kettől a benzin literenkénti ára 1 euró 62 centre, átszámítva 582 forintra, a dízelé 1 euró 75-re, átszámítva 629 forintra emelkedik. Az új ára két hétig maradnak érvényben. Rendőrségi eljárás és belső vizsgálat indult a pécsi gyermekotthonban történt baleset ügyében. A Telex vasárnap megírta, hogy bő két héttel ezelőtt egy 14 éves lánya tetőablak biztonsági láncait eltávolítva kimászott az épület tetejére és lezuhant onnan. A mentők kórházba vitték, a lány napokkal korábban elszökött az otthonból és a rendőrök közvetlenül a baleset előtt vitték vissza az intézménybe.